Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 23-án, kedd késő éjszakai homokóra műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, mely Fekete István magyar írótól származik, és így szól. Vannak dolgok, amelyeket megállítani, és vannak dolgok, melyeket sietetni nem lehet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven klasszikus műveit hallgatjuk meg. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket, illetve keresztény élet felekezet közé rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik, egyben utolsó órában a zenélő köntős komoly zenei rovatunkat sugározzuk, Nagy Ibolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben Ludwig van Beethoven klasszikus műveit hallhatják.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül a napáhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat. Az óra utolsó részében pedig keresztény élet felekezet közé rovatunk múlt hétfői ismétlését sugározzuk, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Most pedig a napáhítatát hallhatják Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Terelgesd anyájat. Legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. Péter első levele 5. fejezetének 2. verse. Mai áhítatunk szerzője: Carrie Knight, Kitzmiller, Egyesült Államok beli testvérünk.

Bántalmazó és alkoholista férjem volt. Sokszor rettegtem, mi történik majd, ha hazaérek a munkából. A legnehezebb éjszakákon ébren feküdtem, azon aggódva, hogy bántani fog, amíg alszom. Rendőrségi és bírósági ügy lett ebből, és végül elváltunk. Szégyeltem magam a házasságom miatt, és nagyon elbátortalanítottak a történtek. Meglepődve tapasztaltam, hogy megrendült a kapcsolatom a barátaimmal és családtagjaimmal is. Úgy tűnt, ők is szégyelték az egészet. Egyedül éreztem magam, csak Isten volt velem. Folyamatosan imádkoztam, és éreztem, hogy Isten vezet engem. Aztán két idősebb gyülekezeti tag segített jobban megérteni Isten felém irányuló mindent átfogó szeretetét. Azt gondoltam, hogy leszólnak majd és elutasítanak, de ehelyett, meglepetésemre, irgalmasan fordultak hozzám. Nagyon megértőek voltak, segítettek és olyan együttérzéssel viseltettek irántam, amit azelőtt még sosem tapasztaltam. Most, sok évvel később, örömmel emlékszem vissza erre a férfire és nőre, arra, hogyan használta őket Isten, hogy terelgessenek a nehéz időkön keresztül. Az a reménységem, hogy Isten dicsőségére én is így segíthetek majd másoknak. Imádkozzunk! Kegyelmes és szerető Istenünk, köszönjük, hogy sosem hagysz el minket. Kérünk, vezess minket azokhoz, akiknek megértésre és együttérzésre van szükségük. Amen. Isten szeretete mindent felülmúl. Vallja ezt Carrie Knight Kitzmiller, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki a hit útján terelgetett.

Június 23-át írunk, ez az év 174. szökőjében a 175. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 191 nap van hátra. Lássuk, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek június 23-ához.

1606. június 23-án megtörtént a bécsi béke megkötése II. Rudolf német-római császár és Bocskai István erdélyi fejedelem között. 1780. június 23-án Kolonik László erdélyi püspök Váradon szenteli fel az új székesegyházat. 1915-ben ezen a napon volt az első isonzói csata kezdete, ahol az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik. 1941-ben ezen a napon Szlovákia csatlakozik a Szovjetunió elleni hadjárathoz. 1961. június 23-án életbe lép a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét. 2016-ban ezen a napon népszavazás indult az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról. 2022. június 23-án Moldova és Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt az Európai Uniótól. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 23-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1750. június 23-án született Déodat Gratté de Dolomieu, francia geológus, a Dolomit kőzet és az olasz Dolomitok hegység névadója. 1795. június 23-án látta meg a napvilágot Török Ignác, honvédtábornok és aradi vértanú. 1874-ben ezen a napon született Sági János, magyar író, néprajzi író és lapszerkesztő. 1881. június 23-án született Geyer Steffi, magyar hegedű művésznő. 1894-ben ezen a napon született III. Edward brit király, később Windsor hercege. 1921. június 23-án látta meg a napvilágot Buda Ernő, magyar bányamérnök. 1934-ben ezen a napon született Nepp József, Kossuth és Balázs Béla díjas, magyar filmrendező, forgatókönyvíró, tervező és zeneszerző. Filmjeit fanyar humora és kifejező karakterei teszik egyedivé. Az 1980-as évek elején kezdte írni a Macskafogó forgatókönyvét, ami először csak egy jazzdalhoz készült kis klip volt, majd nagy részletességgel kidolgozott, megrajzolt egy teljes történetet. Ternovszky Bélának ajánlotta megrendezésre, de ez csak jóval később sikerült. Dargai Attila Szafiának a forgatókönyvét írta, és háttereit is Nepp József tervezte. Az Erdőkapitánya című mozifilmjének írója, forgatókönyvírója volt. Régi barátság fűzte Ternovszky Bélához, akinek Modern edzés módszerek című rövidfilmjéhez szintén ő írta a forgatókönyvet. A rendező szerint azoknak, akik igazán ismerték és közel álltak hozzá, ő csak Dodi volt. Nepp József első egész estés filmje a Hófehér. Televíziós sorozatain, mint a Mézga a család és Kérem a következőt, generációk szórakoztak és nőttek fel. 1942. június 23-án született Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a nemzet sportolója. 1943-ban ezen a napon látott napvilágot Windsurf, Turing-díjas amerikai matematikus és informatikus, akire általában az internet egyik alapító atyaként tekintenek. 1970.

Most tekintsük át, hogy mely ismertebb személyek halálozási évfordulójuk kapcsolódik június 23-ához. 1906-ban ezen a napon hunyt el Kőrösi József statisztikus, a legnagyobb hatású 19. századi magyar statisztikusok egyike és az MTA tagja. 1942-ben ezen a napon hunyt el Oláh Gábor, magyar költő és író. 1995. június 23-án távozott az élők sorából dr. Jonas Edward Salk, a gyermekbénulás elleni vakcina kidolgozója. 1998. június 23-án hunyt el Marik Miklós, magyar csillagász. 2004-ben ezen a napon hunyt el Banda Ede, Kossuth díjas magyar gordonka művész és zenepedagógus. Szintén 2004-ben ezen a napon hunyt el Izsák József, erdélyi magyar irodalomkritikus, irodalomtörténész és egyetemi oktató. Első írását az Erdélyi Helikon közölte, kritikai és irodalomtörténeti tanulmányait itt és az irodalomtörténet hasábjain jelentek meg. Három írói monográfiájában hőseinek irodalmi munkásságát egész életfolyamatok összefüggés rendszerében magával ragadó regényként mutatja be. 2005. június 23-án távozott az élők sorából Bandi Dezső, erdélyi magyar képzőművész, népművelő, művészeti szakíró. A kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizik 1941-ben. A budapesti képzőművészeti főiskolán Silló Ferencnél tanult szobrászatot. Első jelentősebb művei a helybeli ácsokkal közösen faragott és felállított abásfalvi és ravai háborús emlékművek. A II. Világháború után Marosvásárhelyen rajzot tanított, majd az MNS művelődési aktivistájaként 1957-től több mint egy évtizeden át a Népi Alkotások Háza, majd a Kisipari Szövetkezetek Maros tartományi, illetve megyei népművészeti szakirányítójaként működött. Művészi kerámiával foglalkozott, s a hagyományos házi ipari mesterségek és a falusi ember művészi készségeinek serkentésével új alapokra helyezte hatáskörében az öntevékeny műkedvelő mozgalmakat. A jelenlegi Maros, Hargita és Kovászna megyékben 1963-ban már 170 népi alkotási kört irányított több mint 1000 taggal. Művészeti tömeg mozgalmának célja a korszerű otthonkép kialakítása és az ember művészi alkotókészségeinek ápolása a korabeli feltételek közt. Ezért falun, amíg ma is eleven szövés, fonás, kötés és varrás technikákat igyekezett új funkcióval és tartalommal telíteni, majd a fazekas és faragó központok mestereinek munkáiban jelentkező gicses ízléssel szállt harcba. A városon ugyanekkor a különböző képzőművészeti műfajokkal foglalkozó művelődést igyekezett utánzó dilettantizmus helyett eredeti alkotássá fejleszteni. Legutóbb a naív művészeti ágak, mint a festészet, szobrászat és a szellemi néprajz hagyományainak felkarolására és felfrissítésére vállalkozott. Tevékenységének elméleti indoklását egy cikk sorozatban is kifejtette, 1970-től kezdve pedig a Maros megyei Művelődési Bizottság füzeteiben egy-egy község népi kultúrájának teljes bemutatásával kísérletezett, szerves keretbe foglalta a vidék művészetének tárgyi és szellemi megnyilvánulásait. A cikkeit a Hét, az Utunk, az Előre és a Művelődés közölte. Önálló iparművészeti munkái a népi motivumkincsre alapozó kerámiák és szőnyegek, 2004-ig foglalkozott fiatal fafaragó mesterjelöltekkel és keramikusokkal, életének utolsó évében gyenge egészségi állapota miatt költözött leányához Békés Csabára. 2006. június 23-án hunyt el Aaron Spelling, amerikai producer. 2009-ben ezen a napon hunyt el Panett Farkas, világbajnoki ezüstérmes, zsidó származású, romániai-magyar asztaltenisz

szerző és edző. 2014. június 23-án hunyt el Fej László, magyar pedagógus és pedagógiai szakíró, aki tanári képesítését a Bábesbolyai Tudományegyetem kémia karán szerezte. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akinek haláluk évfordulója június 23-ához kötődik.

Ma van a Szent Iván és Szent Iván napjának előestéje, amely évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-ai megalapításának tiszteletére. Június 23-ai kalendáriumunkat hallhatták.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Varga Noémivel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük fel a Balkán Fanatiktól, ha te tudnád című dalával.
1: A mai napon, június 23-án a következő névnapokat ünnepeljük. Zoltán és Szidónia. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök szultán, szoltán szóból származik, jelentése uralkodó, fejedelem. A Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg, fia, Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. Taksony unokája Vajk, azaz István király, dédunokája Első Endre és Első Béla. A Zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították fel. A Szidónia főniciai eredetű, a név jelentése Szidón főniciai városból való nő. Köszöntünk tehát minden Zoltán és Szidónia nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon a születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket sokáig, a következő dal nekik szóljon.
2: I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

0: A nap ünnepeltjeit köszöntöttük a Balkán Fanatik együttestől, Ha te tudnád című dalával. Isten éltesse őket! Most pedig keresztjén élet felekezet közé rovatunk múlt hétfői ismétlését hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Róma beliekhez írott levele 14. fejezetének a 13-tól 23-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten igéje Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. A mai napra szóló ige a rómaiakhoz írott levél 14. részében olvasható, a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszemben

Szenf helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk ima támogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél? Vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható és Istennek kedves testvéré, legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására. Kinek lehetnék én magam az embere? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem
testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

0: Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs a Magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, Pál apostol romabeliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal ugyancsak egy Roy Christina könyvet szeretnék megbemutatni, amelynek az a címe az Újra megtalált paradicsom. Úgy, mint általában a Roy Christina könyvek, ez is egy ilyen történetszerű, tanítói jellegű könyv, amelyből hát akár a felnőttek is, ha figyelmesen olvassák, vagy szeretik az ilyen történetes, tanulságos történeteket, akkor ebből is nagyon sokat lehet meríteni. Bevezetőként, ízelítőül egy pár oldalt elolvasok. Elegem van ebből, kiáltott fel Sabol Kovács, homlokát ráncolva. Közben nem éppen tisztelet teljesen odacsapta a nagy családi bibliát, és felállt az asztaltól. Miért mérgelődsz? Kérdezte csodálkozva a csinos, fiatal felesége. Ha mindig olyasmit találsz benne, ami neked nem tetszik, akkor inkább ne is vedd a kezedbe a szentírást. Ugyan, ki nem érgelődne? A Kovács, mint egy bocsánatkérően letörölgette a könyv bőrfedelét. Utána akartam nézni a Bibliánkban, valóban benne van-e az, hogy Krisztus azt parancsolja, szeressük ellenségeinket? Áldjuk azokat, akik üldöznek minket, és könyörögjünk azokért, akik bántanak? És valóban benne van. De hiszen ősidők óta benne van, Simon. Már mielőtt mi lettünk volna. A fiatalasszony ismét kiterítette kézimunkát, egy szlovák ünneplő ruhához való újat, amelyet eddig hímezett. Hiszen ezt már az iskolában tanultuk. Na igen, de az az ember, aki a minap Jannál volt, azt bizonygatta, hogy mindent, amit parancsol az Úr Krisztus, szó szerint teljesítenünk kell. Különben nem vagyunk igazi keresztények. Ez megint csak Mártis bácsi malmára hajtotta a vizet. De hát miért? Ha nem tudod, múlt héten egy irat jött a községnek az elhunyt József árvái miatt. Mióta Honokban megházasodott, ott lakott. Amikor azután elesett a háborúban, özvegye nem költözött ide. De amikor 2 hónappal ezelőtt meghalt, fölmerült a kérdés, hogy mi történjen az árvákkal. Ezt tudom a bírótól, hogy intéztétek el az ügyet. Amikor szombaton hazajöttél az ülésről, rögtön láttam, hogy bosszus vagy, ezért nem akartam kérdezgetni. Nos, ide-oda húzták az ügyet. A Hronovi önkormányzat kijelentette, hogy nem fog gondoskodni a gyermekekről, mert az apjuk hozzánk tartozott. A miénk pedig azt mondja, hogy itt senki és semmit nem hagyott maga után. Évekig távol volt, gyermekei nem itt születtek, mi közünk hozzájuk. Csak a hatosságok határoztak úgy, hogy a gyerekek éppen az apa községébe tartoznak, annak kell gondoskodniuk róluk, vagy viselni az árva házi költségeket. Egyszer csak felállt Mártis bács, és kérte, hogy mégse adjuk oda gyerekeket. Ha olyan sokat táplálunk, akkor kettejükre telik még. Azután mindjárt azzal kezdte, hogy az Úr Jézus Krisztus megmondta, aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, az engem fogad be. Addig könyörgött nekünk, hogy nehogy kiutasítsuk ezeket a gyerekeket, Isten fiát a közösségünkből, míg Huskom Molnár rákiáltott. Na, bátyám, akkor fogjad csak őket Isten áldásával együtt, amit nekünk ígérsz. Hiszen a tiéd már felnőttek, és az egész világban szétszorodtak, feleséged meghalt, egyedül vagy. Mi nem vihetünk asszonyainknak a házhoz idegen gyerekeket a sajátjaink mellé. Elég bajunk van mindnyájunknak a sajátjainkkal. Gondoltam már erre, válaszolta a bácsi. Csak az egyedül létem miatt nem jelentkeztem, mert ilyen kis gyerekeknek szükségük van anyára. De az Úristen maga fog gondoskodni róluk, és ad annyi bölcsességet nekem, hogy a szegény kicsiknek mind apjuk, mind anyjuk lehessek. Így beszélt akkor az öreg, és mi azt gondoltuk, hogy csak úgy a levegőbe beszél, de amikor a tegnap megérkeztek a gyerekek, valóban magához vette őket. De miből fognak élni? A fiatalasszony felkelt, összehajtotta a munkát, és fekete szemét a férje arcára szegezte. Mikor nem kapott választ, összeráncolt homlokkal azt mondta, nekünk Zurovai asszonyoknak nem dicsőség, hogy az egész községben nem akad senki, aki azt szeretné tenni, amit az úr parancsol. Egyik azért nem tudja, mert túl sok, másik azért, mert túl kevés gyereke van. Mártis bácsi évek óta úgy él köztünk, mint azt az írás parancsolja. Saját gyermekét jól gondozta, és szétosztotta közöttük vagyonát. Önmagának csak annyit hagyott, hogy feleségével szerényen megélhettek belőle. Ő az egykori tehetős paraszt napszámosként dolgozik. Tehénhelye csak egy kecskéje van és három juha, amelyeket a községi pásztor legeltett. Az öreg összfegyasszony, Zuha most rá is süti neki a kenyeret azért a darabka földért, amik évek óta használ. Pedig már csak halni jár bele a lélek. Igazán nem tudom, hogy mit szól majd a megszaporodott munkához. Miért mondod nekem mindezt? Förmet rá a férfi. Talán el kellett volna hoznom a gyerekeket a házba. Szeretnéd őket? Ezt engem senki nem kérdezett. Meg aztán nálatok én nem akarhatok semmit. Nincs telenként vettél el, a házatokban semmi sem az enyém. Eleget mondta ezt nekem az édesanyát. Ha akarnám, sem tehetném azt nálatok, amit az úr rendel. Nincs semmi értelme erről beszélni, de azt meg kell mondanom. Nekem tetszik, hogy Máris bácsi a mi falunkban él, és megakadályozta, hogy Jézus Krisztus száműzzék innen. A fiatalasszony elhagyta a szobát, és a kovács sokáig állt az ablaknál. Homlokán komor felhő gyülekezett. Ezt a könyvet is sok más kiadványunkkal együtt ajánlom kedves rádió hallgatóknak. Bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélius Kopósz utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ítélet. Az ítélet helyes megítélést jelent. A görög nyelvben az ítélet, krisis, ami tisztázást, elvárást, döntést, majd ítéletet, elítélést, a gonosz határozott elutasítását, néha pedig kárhoztatást jelent. Jézus azt mondja a kora kegyeseinek, hogy kínos pontossággal tizedet adnak a mentából, kaporból és köményből, de elhagyják az ítéletet és az irgalmasságot. Máté evangéliuma 23. részének 23. verséből olvassuk. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Ezeknek a kegyeseknek fő vétkéül azt jelöli meg, hogy megtagadják a jogosságot az alacsony sorsú felebaráttól. Az ítélet az igazságtalanság tudtul adása. A mennyei atya lényének nem felel meg, hogy a világra kárhoztató ítéletet mondjon. Elküldi fiát, hogy megmentse azt. János evangéliuma 3. részének 17. verse. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha a világon uralkodó homályba beragyog az ő napfénye, hogy mindenki jól tudjon tájékozódni afelől, hogy mi a jó és mi a gonosz. Természetesen az, aki akkor, amidőn Isten teljes világosságot ad, előnyben részesíti azt, hogy sötétségben maradjon, Isten elutasító ítélete alá kerül, és végül teljességgel az Isten nélküliség sötétségébe jut. Addig, ameddig homály van, azaz, amíg nem jelennek meg Istentől küldött emberek, elfogadható még a bizonytalan magatartás. De ha felülről világosság támad, mindenkinek döntenie kell, hogy hová fordul. János evangéliuma 3. részének 19. verséből olvasom, az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Ehhez kötődik az apostolok cselekedetei könyve 17. részének 30. verse is. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Úr Jézus halála ítélet a világon. Az Úr Jézus halála mutatja meg nekünk azt, hogy Isten mennyire komolyan vette a jó és a gonosz közötti gyökeres döntés megvalósítását, azt, hogy a sötétség legfélre esőbb zugaiba is bevilágítsunk, és hogy a képmutatást elítéljük. Ebben a halálban megy végbe a világ kárhoztatása. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. János evangéliuma 12. részének 31. verse. Azok, akik az egyetlen teljesen jót és tisztát kitaszították körükből és kivégezték, maguk mondtak önmaguk fölött ítéletet arról, hogy lényük alapjaiban istentelenek és tisztátalanok. Ez az ő ítéletük, mivel pedig mi emberek a magunk erejéből a legjobb esetben is csak ilyen látszat egyességig tudunk eljutni, azért az, ami nagy pénteken történt, mindnyájunk ítélete. Itt nem csupán fölöttünk kerül ítéletmondásra sor, Isten Jézus Krisztus keresztjében megítélte és kárhoztatta a bűnt a testben.
ott, ami óemberünk vele együtt megfeszítetett, hogy felfüggesztessék a bűn teste. Olvassuk Pál apostol Róma beliekhez írott levele 6. részének 6. verséből. Isten ezzel a kereszttel kimondta az ítéletet minden bűnön és testen. Jézus Krisztus keresztje hatalmas ítélet bűneinken. Isten rajta ütötte agyon a mi óemberünket.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az ítélet című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben Keresztyén élet felekezetközi műsorunk múlt hétfői ismétlését sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában zenélőköntős könnyűzenei rovatunkat hallhatják Nagy Ibolya szerkesztésében, majd ezután jazzene szól.
2: Zenélőköntös
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Johann Sebastian Bachnak két házasságából összesen 20 gyermeke született, 10 érték meg a felnőtt kort, és 4 lettek maguk is híres zeneszerzők. Első házasságából származott Wilhelm Friedemann, a dresdai vagy Halley Bach, és Karl Philipp Emanuel, a berlini vagy hamburgi Bach. Második házasságából pedig a Bückeburginak mondott Johann Christoph Friedrich Bach és Johann Christian a milánói vagy londoni Bach. Mai műsorunkban Johann Christoph Friedrich Bach alakját idézzük fel, aki június 21-én született Lipcsében, 1732-ben, tehát ugyanabban az évben, mint Haydn, és hozzá hasonlóan életét ő is egyetlen gazdaszolgálatában töltötte el, mégpedig Wilhelm Schaumburg-Lippe gróf bükkeburgi udvari zenekarában, ahová apja halálának évében 1750-ben csatlakozott. Csembalistaként kezdte, 1759-ben pedig az udvari zenekar igazgatója lett, vezetése alatt a rezidencia, amely a német felvilágosodás egyik legpezsgőbb vidéki szellemi központja volt, zeneileg is híressé vált. Haydn gazdáját, a pompakedvelő vagy másképpen fényes Eszterházi Miklóst aránylag jól ismerjük, de érdemes ám Johann Christoph Friedrich Bach gazdájáról is egy-két dolgot megtudni. Wilhelm, avagy Vilmos Schaumburg-Lippe grófja felvilágosult abszolutista uralkodó volt. Erkölcsi alapon elítélte a támadó háborút, véleménye szerint egyetlen uralkodónak sincs joga más államok területét elragadni, kizárólag a védelmi háború legitim, vallotta. Katonai akadémiát alapított, amelyet a Steinhudi tó közepén egy mesterséges szigeten építetett meg. Itt tanult a későbbi hadseregreformátor Gerhard von Scharnhorst tábornok is, aki akkor kapott megbízást a haderő újjászervezésére, amikor Napóleon 1806-ban tönkreverte a régi típusú merev porosz hadsereget. A tábornok a bückeburgi gróf elveit ültette át a gyakorlatba, és ezzel alapozta meg a modern német hadsereget. Bückeburg ura udvarába vonzotta korának legjelentősebb gondolkodóit és művészeit, azokat a személyiségeket, akik később alapjaiban változtatták meg az európai gondolkodást. Gyakran látogatta meg például Voltaire is, az ő Candide című híres regényében kiemelkedő szerepet játszik a bückeburgi vár. A neves filozófus és teológus Johann Gottfried Herder 1771 és 1776 között volt Wilhelm gróf fő udvari lelkésze. Johann Christoph Friedrich Bach és Herder együttműködéséből 2 oratórium is született, a Jézus gyermekkora, valamint a Lázár feltámasztása, amelyből most következik egy részlet.

Ő hatására születtek meg a népköltészet felé forduló irodalmi mozgalmak is. A költészetet tartotta az emberiség ősi anyanyelvének, mert abban nem a ráció, hanem a képi elemek és hasonlatok dominálnak. Ezt a vonást főleg a népköltészet őrizte meg, ez a magyarázata jelentőségének, ez indokolja gyűjtését. Az 1791-ben megjelent Eszmék az emberiség történetének filozófiájához könyve egyik gondolata igencsak sokkoló nekünk, magyaroknak. Idézem. A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. A vészharang ilyen megkondítására a magyar értelmiség legradikálisabb válasza a nyelvújító mozgalom megerősödése volt, amelynek eredményeképpen több mint 10 000 új szó került a nyelvbe, és a magyar alkalmassá vált a tudományok, a jog és az államigazgatás művelésére is. Kazinczy Ferenc vitába is szállt Herderrel, és hamis prófétának nevezte őt. Mielőtt visszatérnénk Johann Christoph Friedrich Bachhoz, említsük még meg, hogy 1964 és 2006 között Európa keleti és délkeleti részein élő kiemelkedő tudósainak, művészeinek és íróinak évente több kategóriában ítélték oda a Herderről elnevezett díjat. A tekintélyes nemzetközi kulturális elismerés első kitüntetettjei közt volt Kodály Zoltán is, akiről Németh László megjegyezte, hogy rangot nem a Herder díj adott neki, hanem fordítva az ő jól ismert neve és műve emelte a Herder díj tekintélyét.

Johann Christoph Friedrich Bach C-dur trió szonátájának harmadik tételét hallottuk a Tiavoli Trió együttes előadásában. A szerző stílusa átmenetet képez a barokk és a bécsi klasszika között. Korai műveiben még jól érezhető apja hatása, későbbi darabjai már Haydnt és a korai Mozartot idézik. Jól tükrözik ezt az A vous dire je m'aime francia dalocska témájára írt variációi, amelyek ugyanakkor csembalójátékának virtuozitása felől sem hagynak kétséget.

0: Johann Christoph Friedrich Bach variációit az Abu Dirge Maman témájára Daniil Trifonov előadásában hallottuk. A zenélőköntös mai kiadása ezzel véget ért. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben a múlt szerdai zenélőköntös könnyű zenei rovatunkat hallották Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben Grendzsó István jazzzeneművei csendülnek fel.

Az elmúlt percekben Grencsó István jazzzeneműveit hallották. Ezzel homokóra adásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket az Ébresztő reggeli műsorunkba. A nap gondolatával búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem az Ébresztő műsorban. Fekete Istvántól származik, magyar írótól, és így szól. Vannak dolgok, melyeket megállítani, és vannak dolgok, melyeket sietetni nem lehet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Június 23-án kedreggeli ébresztő műsorunkban a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakában nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Vesteák a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, mondta Vesteák a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az államelnöknek ezután új miniszterelnök jelölttel kell előrukkolnia, előtte azonban konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemre méltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Kerbot nevű platform a tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A Kolozsvári Egészségügyi Intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. A szakemberek szerint a tüdőrák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a korai felismerés, hiszen a betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik. A CARE-BOT rendszer célja, hogy segítse a radiológusokat a gyanús elváltozások gyorsabb és pontosabb azonosításában, ezáltal növelve a korai diagnózis esélyét. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, valamint a Spiruhared Szakszervezeti Szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát. Sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrótták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az érdekvédelmi szakszervezetek képviselői szerint ugyanakkor több megyei tanfelügyelőség szándékosan nem engedte be az értékelő bizottságba azokat a tanárokat, akik tavasszal bojkottálták a próbaképességvizsgát. Ez a bosszú vezérelte, megtorló jellegű eljárás azonban rontja az értékelés minőségét. Hívták fel a figyelmet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,57-bani, 100 magyar forint pedig 1,49-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
1: Reklám.
2: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
2: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
2: Kukta.
4: Kukta.
2: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Jól ügyelj e napra című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit, Berekfürdői református lelkész vagyok. A mai napon a 116. Zsoltárt olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam,

Minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett, a szabadulásért? Fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Hiszek az Úrban, szint vallok a Teremtő Istenben való hitemről, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ezután a felütés után én is, bármelyikünk is mondhatná, imádkozhatná ezt a kicsit rendezetlen, rendszertelen zsoltárt. De hát milyen is legyen, amikor az ember kiönti a szívét. Az nem olyan előre megírt, átgondolt összefoglalás,

0: rémület spirálja magával ráncson. Tudom, hogy megtartasz, minden oldalról körülvettél, kezed rajtam tartod, és ha zuhannék, ott is vársz. S majd te leszel, aki megláttatja velem mindennek az értelmét. Amen.
1: Isten üzenete Csoma Judit Margit a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Jól ügyelj e napra című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Jól ügyelj a napra. Jól ügyelj a napra, mert ő az élet. Minden élet élete. Rövid folyásában ott nyugszik létünk minden valósága és igazsága. Ébren létünk gyönyöre. A tettek nagysága az erő pompája. A tegnap csak álom. A holnap csak vízió. A ma, ha jól éled. Minden tegnapot boldogsággal teli álommá, és minden holnapot reménytől teljes vízióvá tehet. Ezért hát jól ügyelj a napra, mert ő az élet. Szanszkrit eredeti nyomán.

Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. A 68. Zsoltár 20. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Jól ügyelj e napra című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit kett reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Fekete István magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Vannak dolgok, amelyeket megállítani, és vannak dolgok, melyeket sietetni nem lehet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Nézzük is, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következőkben hírösszefoglalón következik.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormány alakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakában nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Vesteák a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani. Mondta Vesteák a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezet csoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemreméltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Carebot nevű platform a tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A kolozsvári egészségügyi intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, valamint a Spiru Heret Szakszervezeti Szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát. Sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrótták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. A következőkben kalendáriumot lapozunk Varga Noémivel.

Június 23-át írunk, ez az év 174. szökőévben a 175. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 191 nap van hátra. Lássuk, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek június 23-ához.

1606. június 23-án megtörtént a bécsi béke megkötése II. Rudolf német-római császár és Bocskai István erdélyi fejedelem között. 1780. június 23-án Kolonik László erdélyi püspök Váradon szenteli fel az új székesegyházat. 1915-ben ezen a napon volt az első isonzói csata kezdete, ahol az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik. 1941-ben ezen a napon Szlovákia csatlakozik a Szovjetunió elleni hadjárathoz. 1961. június 23-án életbe lép a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét. 2016-ban ezen a napon népszavazás indult az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról. 2022. június 23-án Moldova és Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt az Európai Uniótól. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 23-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1750. június 23-án született Déodat-Gratté de Dolomieu, francia geológus, a Dolomit kőzet és az Olasz Dolomitok hegység névadója. 1795. június 23-án látta meg a napvilágot Török Ignác, honvédtábornok és aradi vértanú. 1874-ben ezen a napon született Sági János, magyar író, néprajzi író és lapszerkesztő. 1881. június 23-án született Geyer Steffi, magyar hegedűművésznő. 1894-ben ezen a napon született III. Eduard brit király, később Windsor hercege. 1921. június 23-án látta meg a napvilágot Buda Ernő, magyar bányamérnök. 1934-ben ezen a napon született Nepp József, Kossuth és Balázs Béla díjas, magyar filmrendező, forgatókönyvíró, tervező és zeneszerző. Filmjeit fanyar humora és kifejező karakterei teszik egyedivé. Az 1980-as évek elején kezdte írni a Macskafogó forgatókönyvét, ami először csak egy jazzdalhoz készült kis klip volt, majd nagy részletességgel kidolgozott, megrajzolt egy teljes történetet. Ternovszky Bélának ajánlotta megrendezésre, de ez csak jóval később sikerült. Dargai Attila Szafiának a forgatókönyvét írta, és háttereit is Nepp József tervezte. Az Erdőkapitánya című mozifilmjének írója, forgatókönyvírója volt. Régi barátság fűzte Ternovszky Bélához, akinek Modern edzés módszerek című rövidfilmjéhez szintén ő írta a forgatókönyvet. A rendező szerint azoknak, akik igazán ismerték és közel álltak hozzá, ő csak Dodi volt. Nepp József első egész estés filmje a Hófehér. Televíziós sorozatain, mint a Mézgal család és Kérem a következőt, generációk szórakoztak és nőttek fel. 1942. június 23-án született Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a nemzet sportolója. 1943-ban ezen a napon látott napvilágot Windsurf, Turing-díjas amerikai matematikus és informatikus, akire általában az internet egyik alapító atyaként tekintenek. 1977. június 23-án született Korodi Attila, román környezetvédelmi miniszter. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akinek születési évfordulójuk június 23-ához kötődik.

Most tekintsük át, hogy mely ismertebb személyek halálozási évfordulójuk kapcsolódik június 23-ához. 1906-ban ezen a napon hunyt el Kőrösi József statisztikus, a legnagyobb hatású 19. századi magyar statisztikusok egyike és az MTA tagja. 1942-ben ezen a napon hunyt el Oláh Gábor, magyar költő és író. 1995. június 23-án távozott az élők sorából dr. Jonas Edward Salk, a gyermekbénulás elleni vakcina kidolgozója. 1998. június 23-án hunyt el Marik Miklós, magyar csillagász. 2004-ben ezen a napon hunyt el Banda Ede, Kossuth díjas magyar Gordonka művész és zenepedagógus. Szintén 2004-ben ezen a napon hunyt el Izsák József, erdélyi magyar irodalomkritikus, irodalomtörténész és egyetemi oktató. Első írását az Erdélyi Helikon közölte, kritikai és irodalomtörténeti tanulmányait itt és az irodalomtörténet hasábjain jelentek meg. Három írói monográfiájában hőseinek irodalmi munkásságát egész életfolyamatok összefüggés rendszerében magával ragadó regényként mutatja be. 2005. június 23-án távozott az élők sorából Bandi Dezső, erdélyi magyar képzőművész, népművelő, művészeti szakíró. A kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizik 1941-ben. A budapesti képzőművészeti főiskolán Sidló Ferencnél tanult szobrászatot. Első jelentősebb művei a helybeli ácsokkal közösen faragott és felállított abásfalvi és ravai háborús emlékművek. A II. Világháború után Marosvásárhelyen rajzot tanított, majd az MNS művelődési aktivistájaként 1957-től több mint egy évtizeden át a Népi Alkotások Háza, majd a Kisipari Szövetkezetek Maros tartományi, illetve megyei népművészeti szakirányítójaként működött. Művészi kerámiával foglalkozott, s a hagyományos házi ipari mesterségek és a falusi ember művészi készségeinek serkentésével új alapokra helyezte hatáskörében az öntevékeny műkedvelő mozgalmakat. A jelenlegi Maros, Hargita és Kovászna megyékben 1963-ban már 170 népi alkotási kört irányított több mint 1000 taggal. Művészeti tömeg mozgalmának célja a korszerű otthonkép kialakítása és az ember művészi alkotókészségeinek ápolása a korabeli feltételek közt. Ezért falun, amíg ma is eleven szövés, fonás, kötés és varrás technikákat igyekezett új funkcióval és tartalommal telíteni, majd a fazekas és faragó központok mestereinek munkáiban jelentkező gicses ízléssel szállt harcba. A városon ugyanekkor a különböző képzőművészeti műfajokkal foglalkozó művelődést igyekezett utánzó dilettantizmus helyett eredeti alkotássá fejleszteni. Legutóbb a naív művészeti ágak, mint a festészet, szobrászat és a szellemi néprajz hagyományainak felkarolására és felfrissítésére vállalkozott. Tevékenységének elméleti indoklását egy cikk sorozatban is kifejtette, 1970-től kezdve pedig a Maros megyei Művelődési Bizottság füzeteiben egy-egy község népi kultúrájának teljes bemutatásával kísérletezett, szerves keretbe foglalta a vidék művészetének tárgyi és szellemi megnyilvánulásait. Cikkeit a Hét, az Utunk, az Előre és a Művelődés közölte. Önálló iparművészeti munkái a népi motivumkincsre alapozó kerámiák és szőnyegek, 2004-ig foglalkozott fiatal fafaragó mesterjelöltekkel és keramikusokkal, életének utolsó évében gyenge egészségi állapota miatt költözött leányához Békés Csabára. 2006. június 23-án hunyt el Aaron Spelling, amerikai producer. 2009-ben ezen a napon hunyt el Panett Farkas, világbajnoki ezüstérmes, zsidó származású, romániai-magyar asztalteniszező és edző. 2014. június 23-án hunyt el Fej László, magyar pedagógus és pedagógiai szakíró, aki tanári képesítését a Bábes-Bolyai Tudományegyetem kémia karán szerezte.
Ők voltak azok az ismertebb személyek, akinek haláluk évfordulója június 23-ához kötődik.

Ma van a Szent Iváni és Szent Iván napjának előestéje, amely évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből származik. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-ai megalapításának tiszteletére. Június 23-ai kalendáriumunkat hallhatták.

0: A napkalendáriumát hallották, a következőkben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta, ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
3: A mai kukta rovatunkban az egy tepsis paradicsomleves receptjét hoztam el Önöknek.

Most lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. 2 darab fürtős paradicsom, 2 darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktél paradicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom, 2 teáskanál szárított oregano, alaplé vagy víz.

Mossuk meg és daraboljuk fel a zöldségeket, de a koktélparadicsomokat hagyjuk egészben. A fokhagyma fejek tetejét vágjuk le, hogy látszódjanak a gerezdek. Tegyük az egészet egy tepsire, locsoljuk meg bőségesen olívaolajjal, és szórjuk meg sóval, borssal és a fűszerekkel. Süssük 200 fokra előmelegített sütőben, körülbelül 40 percig. Ezután kanalazzuk az egészet egy lábasba, nyomjuk ki a sült fokhagymát, öntsünk hozzá egy kevés vizet vagy alaplevet, és botmixerrel pürésítsük krémre. Utána forraljuk össze, és adjunk hozzá annyi vizet vagy alaplevet, hogy elérjük a kívánt krémes állagot.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek az egy tepsis paradicsomleves elkészítéséhez, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Két darab fürtős paradicsom, két darab ökörszív paradicsom, 6 darab koktél paradicsom, 1 darab kápia paprika, 1 fej vörös hagyma, 2 fej fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, 2 teáskanál szárított bazsalikom és szárított oregano, alaplé vagy víz.

Hogyha a délután folyamán ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következőkben névnaposainkat köszöntjük fel.
3: A mai napon, június 23-án a következő névnapokat ünnepeljük. Zoltán és Szidónia. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök szultán, szoltán szóból származik, jelentése uralkodó, fejedelem. A Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem ötödik fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg, fia, Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. Taksony unokája Vajk, azaz István király, dédunokája Első Endre és Első Béla. A Zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, már ritka volt, majd a 19. század elején újították fel. A Szidónia főniciai eredetű, a név jelentése Szidón főniciai városból való nő. Köszöntünk tehát minden Zoltán és Szidónia nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon a születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket sokáig, a következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel, enged, hogy vagyként olvadjon a szíve című dallal, a Fike Bentől.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat keddi Ébresztő információs magazin műsorunkban június 23-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír. Ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakában nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Vesteák a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, mondta Vesteák a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az államelnöknek ezután új miniszterelnök jelölttel kell előrukkolnia, előtte azonban konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemre méltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Carebot nevű platform a tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A Kolozsvári Egészségügyi Intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. A szakemberek szerint a tüdőrák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a korai felismerés, hiszen a betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik. A Carebot rendszer célja, hogy segítse a radiológusokat a gyanús elváltozások gyorsabb és pontosabb azonosításában, ezáltal növelve a korai diagnózis esélyét. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, valamint a Spiruhared Szakszervezeti Szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát. Sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrótták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az érdekvédelmi szakszervezetek képviselői szerint ugyanakkor több megyei tanfelügyelőség szándékosan nem engedte be az értékelő bizottságba azokat a tanárokat, akik tavasszal bojkottálták a próbaképességvizsgát. Ez a bosszú vezérelte, megtorló jellegű eljárás azonban rontja az értékelés minőségét. Hívták fel a figyelmet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgász.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

hangjukat. Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából. Jól ügyelj e napra című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit, Berekfürdői református lelkész vagyok. A mai napon a 116. Zsoltárt olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért,

amit velem tett a szabadulásért. Fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Hiszek az Úrban, szint vallok a Teremtő Istenben való hitemről, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ezután a felütés után én is, bármelyikünk is mondhatná, imádkozhatná ezt a kicsit rendezetlen, rendszertelen zsoltárt. De hát milyen is legyen, amikor az ember kiönti a szívét. Az nem olyan előre megírt, átgondolt, összefoglalt műlet spirálja magával ráncson. Tudom, hogy megtartasz, minden oldalról körülvettél, kezed rajtam tartod, és ha zuhannék, ott is vársz. S majd te leszel, aki megláttatja velem mindennek az értelmét. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit a magyarországi Berekföldői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából Jól ügyelj e napra című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Jól ügyelje napra. Jól ügyelje napra, mert ő az élet, minden élet élete. Rövid folyásában ott nyugszik létünk minden valósága és igazsága. Ébrenlétünk gyönyöre, a tettek nagysága az erő pompája. A tegnap csak álom, a holnap csak vízió. A ma, ha jól éled, minden tegnapot boldogsággal teli álommá, és minden holnapot reménytől teljes vízióvá tehet. Ezért hát jól ügyelje napra, mert ő az élet. Szanszkrit eredeti nyomán.

Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. A 68. Zsoltár 20. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Jól ügyelj e napra című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatókat kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig a napáhítata csendül fel. A pontos idő 7:30, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteá kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteá kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakába nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Vesteá a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, mondta Vesteá a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az Európai Unió eltükélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemre méltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Carebot nevű platform a tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A kolozsvári egészségügyi intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, valamint a Spiru Hered szakszervezeti szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát, sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrúgták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzése alapján készült. Elkezdődött a visszaszámlálás a 15. kolozsvári ünnepi könyvhétre a Kincsesvárosban, amely június 25-28-a között lesz megszervezve. A részletekről Kinizsi Zoltán programigazgatóval beszélgetünk. Riporter Bálint Enikő.
3: Tini korszakát éli a könyvhét, így is mondhatjuk, és elég színes a paletta. Mi alapján döntöttétek el, kik lesznek az idei meghívottak? Volt egy tematika? Volt valami a fejetekben?
4: Hát ugye tavaly kapott idézőjelben személyi igazolványt, hisz 14 éves volt a kolozsvár ünnepi könyvhét, és jól mondod, valóban idén, hogyha fogalmazhatunk így, akkor egy tínédzser korba léptünk, 15 éves, ami hát egyben egy szép jubileumi évforduló is. És hát nyilván ilyenkor fölmerülnek mindenféle ötletek, elképzelések, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni egy-egy ilyen születésnapot, hogy fogalmazzunk így. És hát arra gondoltunk, hogy igazából a legméltóbb megünneplése, ha már Kolozsváron vagyunk, Kolozsvárról beszélünk, és a nevében is benne van, hogy Kolozsvár ünnepi könyvhét, akkor talán egy picit jobban kellene idén fókuszálni Kolozsvárra és mindazokra az irodalmi hagyományokra, valamint azok képviselőire, akik elvitték a Kincsesváros hírét a világban irodalmi téren, és beszélnek róluk nem csak a Kárpát-medencében és nem csak magyar nyelvterületen, hanem olyan szerzőkről beszélhetünk Kolozsvár esetében, akik ilyen csak sokat letettek az asztalra, és ezért idén az eddig évek hagyományaival picit szakít nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen idős korban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben. Balla Zsófiáról pedig úgy szintén el lehet mondani, hogy líra vonalon, amit ő letett az asztalra, hát azt nagyon kevesen tudják jelen pillanatban. Nem azt mondanám, hogy felülmúlni, de egyáltalán közelébe érni annak a költészetnek, amit itt indult, Kolozsváron indult, és számos szállal kötődik mindkét szerző egyébként a mai napig Kincsesvároshoz.
3: És a visszaszemlélés elindult, most már fent van a részletes program az interneten, és minden egyes napnak van egy tematikája, hogy mikor, kit lehet elcsípni, és kivel lehet találkozni.
4: A visszaszámlálás valóban elindult, most vagyunk abban a fázisban, amikor körülbelül összedől minden, amit eddig úgy gondoltuk, hogy kitaláltuk, nem ez egy kicsit erős kifejezés. Óhatatlanul minden ilyen hasonló jellegű rendezvény esetében vannak olyan dolgok, amik igen az utolsó 100 méteren derülnek ki, hogy megfeledkeztünk, nem úgy értettük, nem úgy értették partnereink, ahogy ez, de hát ezek az élet apró örömei és velejárói, nem nincsen minden egyes napnak külön tematikája, viszont én arra tudok biztatni minden irodalom szerető embert, hogy a rendezvény mind a 4 napja alatt, és most kihasználom az alkalmat, ugye emlékeztetni a jövő hétvégén, azaz június 25-én csütörtökön, az ünnepélyes megnyitóval délben 2-től veszi kezdetét, akkor 15. Kolozsár ünnepi könyvét, és meggyőződésem, hogy eddig évekhez hasonlóan minden egyes nap van egy-két olyan szerző legalább, és most akkor nagyon szerényen nyilatkozom, aki nagyon sok mindenkit meg tud mozgatni, ezért mindenkit, aki teheti, csak arra tudok biztatni, hogy látogasson el a rendezvény mind a 4 napjára, mert minden nap vannak olyan programok, amik minden bizonyon fölkeltik kicsik és nagyok érdeklődését. Itt, hogyha már kicsikről beszélünk, kihasználnám az alkalmat, hogy természetesen idén is várjuk a gyerekeket, családokat, hiszen olyan programokkal készülünk minden évben, hogy eddig már megszokhatta a közönség, ami nem csak a felnőtteknek, de a kicsiknek is szól, és kiváló alkalom, hogy a gyereksarokban otthagyni a gyerkőcöket, és közben a felnőttek esetleg részt vesznek egy őket érdeklő könyvbemutató nyugodt körülmények között. És hát, hogyha ki kellene emelni néhány szerzőt, de itt jelzem, hogy a teljesség igénye nélkül én nem szeretem soha rangsorolást, minden meghívottunk az én szememben egyformán értékes, egyformán értéket képvisel, amit most nagy nyilvánosság előtt is idén meg fognak mutatni. Vannak visszatérő vendégeink, akikkel már találkozhattunk Kolozsváron az ünnepi könyvhéten, meg tudom említeni olyan barátainkat, mint például Nyári Krisztián, Cserna Szabó András, Gerlóci Márton, Lackfi János, aki most már 3 éve nem volt nálunk, és nagyon sokan hiányolták, és hasonló regiszterben, hogyha már gyerekirodalmról beszéltünk, azért Varró Dani idén is ellátogat hozzánk, ő tavaly előtt volt utoljára, azelőtt egy évvel pedig Harcos Bálint, aki szintén egy közkedvelt gyerekszerző, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni ilyen szinten. Hát folytatnám akkor a felsorolást olyan nevekkel, mint például Tisza Kata, ugye, aki tavaly jelentette be, hogy az életpályájának egy állomását, ami körülbelül 2 évtizedig húzódott, lezárta, és innentől kezdve teljesen más dolgokkal fog foglalkozni. Ez még számomra is rejtély, hogy mi lesz az, de bízom abban, hogy a szombat délutáni beszélgetésen, amit Tisza Katával fogok én folytatni, ki is fog derülni, hogy mik a jövőbeli tervek. Addig is viszont egyetlen erdélyi állomása, úgy tudom, a legutóbbi könyvén, ahol bemutatja az intimitás és hasadást, ami ennek a alkotói korszaknak a záró darabja. Most már jó néhány éve, azt hiszem 4. éve hagyomány az, hogy nemzetközi díszmeghívottja is lesz a Kolozsvár ünnepi könyvétnek. Szintén Skandináviában járunk még, ugye Izland és Norvégia után most már megérkeztünk Svédországba, és az idei díszmeghívottja a rendezvényünknek az nem más, mint Karin Smirnov, jelen pillanatban a svéd kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, és hát szintén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta ezt a meghívást, és az erdélyi közönség találkozhat vele péntek este, nem akarok butaságot beszélni, mert számomra is egy kicsit összefolyik a program, de péntek este Karin Smirnoffal fog beszélgetni fordítója Patat Bence, akinek a neve már szóba került, róla tudni kell, hogy nagyon sok skandináv írót ültet át magyar nyelvbe, és ebbe a tevékenységben most betekintést nyerhet a laikus közönség is, hisz péntek kora délután egy workshop keretében fog beszélgetni, és minden érdeklődött nagy szeretettel vár Patat Bence, aki el tudja mondani majd, hogy hogyan is születik egy fordítás, és minden bizonyan nagyon érdekes kulisszatitkokat árul el. Hát ezen kívül most tényleg nem szeretnék nagyon hosszan, hisz meg lehet nézni a Kolozsvár ünnepi könyvhét programját honlapunkon, az ünnepikönyvhét.hu-n, de azon kívül természetesen a közösségi médiában is aktívak vagyunk, és ott kerülnek fel az épp aktuális újdonságok.
3: Ezekre az eseményekre szükséges a regisztráció, vagy bárki oda mehet, beülhet és meghallgathatja. Gondolok itt a közönség találkozókra, mert ilyenkor mindig sokan vannak.
4: Nem szükséges a regisztráció, ezt egyetlen egy évben volt a Kolozsvár ünnepi könyvhéten regisztráció, azt már pedig a Covid utolsó évében, amikor még félig meddig ilyen lezárás szinten működtünk, és akkor kötelező volt, azon kívül nem, és nincsenek idén olyan programjaink se. Most említeném példaként, tavaly ugye a színházban volt egy előadás, idén sajnos azt most nem sikerült összehozni egy hasonló jellegű programot, de továbbra is minden program ingyenes, szabadon jöhet bárki. Most én nagyon szeretném, hogyha annyian lennének, hogy egy adott pillanatban be kellene zárni a kaput a Bánfi udvarba. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és akkor már megemlíteném azt is, hogy ugye idén is a korábbi évek hagyományát folytató három helyszínen működik a Kolozsvár ünnepi könyvfét, tehát az említett a Bánfi palota, palotán kívül, ami a rendezvény központi helyszíne, idén szintén a Vallásszabadság házában, valamint a Bulgakovi Odalmi Kávéházban, és egy nagyon tartalmas programmal várjuk a közönséget.
3: A hagyományokhoz híven egy koncerttel szokott zárulni a könyvhét, azaz még nem lesz teljesen vége, mert még vasárnap is tart.
4: Rögtön két koncert is lesz az idei ünnepi könyvhéten, tehát kísérő programunként idén kezdeném a csütörtöki nappal, amikor a Maksai Ágnes által készített Jokai dokumentumfilmet vetítjük le este a Bánfi palota udvarán. Pénteken már rögtön egy koncerttel folytatjuk, a Fun Corporation fog fellépni a Bánfi palota udvarán, szombaton pedig egy nagyon szimpatikus, fiatal, energikus zenekar a Skanzen ritmusaira lehet majd tombolni idézőjelbe, és igen, vasárnap folytatódik az ünnepi könyvét, akkor gyerekeknek szóló koncerttel Tarján Veronika által vezetett veronaki zenekar várja a kicsiket a Bánfi palota udvarán.
3: Mert semmi más nem marad hátra, csak mindenki menjen, vásároljon, nézelődjön, és érezze jól magát.
4: Így van, igen, ezt el is felejtettem, jó, hogy felhozta, természetesen idén is az emeleti termékben, a Bánfi palotában könyvvásár fog működni, ahogy ezt minden évben megszokatták, annyira egyértelmű már, hogy külön nem emeltem ki, de azért szólok, hogy lehet készíteni a bevásárló szatyrokat, akinek nincs az a helyszínen is tud ünnepi könyvhetes szatyrot vásárolni, és tömjék csak meg jó minőségi kiadványokkal ezeket a szatyrokat, hisz könyv mindmáig véleményem szerint az egyik legnagyobb érték, amivel hozzáadhatunk minden téren a magyar kultúrához, és hát fogyasszuk ezt a kultúrát. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 25-28-a között, akkor 15. Kolozsvár ünnepi könyvhéten. Köszönöm szépen a lehetőséget!
2: Kinizsi Zoltánnal, a 15. Kolozsvári ünnepi könyvhét programigazgatójával beszélgettünk a meghívottakról és programokról. Nézzenek be! A következőkben a napáhítat a Csendőfel Szabó Anita tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Terelgesd a nyájat. Legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. Péter első levele 5. fejezetének 2. verse. Mai áhítatunk szerzője: Kerry Knight, Kitzmiller, Egyesült Államokbeli testvérünk.

Bántalmazó és alkoholista férjem volt. Sokszor rettegtem, mi történik majd, ha hazaérek a munkából. A legnehezebb éjszakákon ébren feküdtem, azon aggódva, hogy bántani fog, amíg alszom. Rendőrségi és bírósági ügy lett ebből, és végül elváltunk. Szégyeltem magam a házasságom miatt, és nagyon elbátortalanítottak a történtek. Meglepődve tapasztaltam, hogy megrendült a kapcsolatom a barátaimmal és családtagjaimmal is. Úgy tűnt, ők is szégyelték az egészet. Egyedül éreztem magam, csak Isten volt velem. Folyamatosan imádkoztam, és éreztem, hogy Isten vezet engem. Aztán két idősebb gyülekezeti tag segített jobban megérteni Isten felém irányuló mindent átfogó szeretetét. Azt gondoltam, hogy leszólnak majd és elutasítanak, de ehelyett, meglepetésemre, irgalmasan fordultak hozzám. Nagyon megértőek voltak, segítettek és olyan együttérzéssel viseltettek irántam, amit azelőtt még sosem tapasztaltam. Most, sok évvel később, örömmel emlékszem vissza erre a férfire és nőre, arra, hogyan használta őket Isten, hogy terelgessenek a nehéz időkön keresztül. Az a reménységem, hogy Isten dicsőségére én is így segíthetek majd másoknak. Imádkozzunk! Kegyelmes és szerető Istenünk, köszönjük, hogy sosem hagysz el minket. Kérünk, vezess minket azokhoz, akiknek megértésre és együttérzésre van szükségük. Amen. Isten szeretete mindent felülmúl. Vallja ezt Kerry Knight Kitzmiller, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki a hit útján terelgetett.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várom Önöket déli magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Fekete István magyar író gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Vannak dolgok, amelyeket megállítani, és vannak dolgok, melyeket sietetni nem lehet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakába nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Veste a parlamenti szavazást követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani. Mondta Veste a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az államelnöknek ezután új miniszterelnök jelölttel kell előrukkolnia, előtte azonban konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemreméltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Kerbot nevű platforma tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A kolozsvári egészségügyi intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. A szakemberek szerint a tüdőrák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a korai felismerés, hiszen a betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik. A Kerbot rendszer célja, hogy segítse a radiológusokat a gyanús elváltozások gyorsabb és pontosabb azonosításában, ezáltal növelve a korai diagnózis esélyét. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, valamint a Spiruhared szakszervezeti szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát, sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrúgták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az érdekvédelmi szakszervezetek képviselői szerint ugyanakkor több megyei tanfelügyelőség szándékosan nem engedte be az értékelő bizottságba azokat a tanárokat, akik tavasszal bojkottálták a próbaképességvizsgát. Ez a bosszú vezérelte, megtorló jellegű eljárás azonban rontja az értékelés minőségét. Hívták fel a figyelmet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok, várások, környezeti hatások, csalódások.

0: térképét. Tarts velünk te is az év legnagyobb csürbulián augusztus 3-a és 6-a között. Jegyek elővételben a meraworldmusic.com honlapon és korlátozott számban a helyszínen. Találkozunk Mérán!
1: Reklám.
2: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
2: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
2: Kukta.
4: Kukta.
2: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlacházán.
8: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
7: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván.
9: Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
7: Az év doktorandusz díja.
10: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályára lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani, igazából az akadémiai életben vennék részt.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő Megmaradó Családi Nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlacházán, elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
11: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybe tartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesélkélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
8: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy

0: negyedikén tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtarthatjuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkóstolónkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén, a Velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Amint már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlac házán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
1: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
0: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamamakör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
2: Mit kell tudni a helyválasztásról?
0: Kiskunlac háza, mert azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni, és Kiskunlac házán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlac házi református egyház szívesen besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
1: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy-egy ilyen programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
0: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padenis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részét felelnek.
2: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbetekerik a Velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstoló 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
0: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
1: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
0: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az infokukac.hovar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
2: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek?
0: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
1: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Június 6-án már 12. alkalommal rendezték meg Boldva főterén, a Monostor téren a szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozót. Az ige hirdetésen túl valóban találkozó volt, ugyanis az ország minden részéből különböző felekezetű testvérek jöttek össze. A lelki feltöltődés mellett a gyermekek számára bibliai játékok és ugrálóvár is biztosított szóra. Bizonságtevések, a sajósenyei fogyatékos otthon lakóinak szolgálata, zsíros kenyér, sok szeretettel készített sütemény és a híres boldvai limonádé tette tartalmassá és felejthetetlenné a rendezvényt. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszínösszállítását hallják.
1: Prókai Árpáddal, a boldvai gyülekezet lelkészével, illetve hát a mai esemény szervezőjével, főszervezőjével kezdem az összeállítást innen a helyszínről. Mi is ez a mai esemény, amin részt vehetünk itt a keresztjének, min vehetnek részt ma Boldván?
2: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez az Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
1: Kicsit tekintsünk vissza a múltjára, hogyan, honnan indult ez a rendezvény, akár az első alkalmakra, hogyan emlékszik vissza, tiszteltes úr, és milyen céllal indították el?
2: Úgy indult, hogy itt Boldván van egy aludtejfesztivál, ami szombatonként volt megrendezve, és itt volt egy színpad, ami itt maradt másnapra is, és akkor indult el bennünk, hogy ne csak egy világi rendezvény legyen itt a templom előtti téren, hanem legyen egy olyan rendezvény, ahol Istent hívjuk segítségül, és ebből nőtte ki magát ez a rendezvény. Most már a kettő szétvált, az Alutej Fesztivál ősszel van, mi ilyenkor nyár elején szervezzük meg ezt az alkalmat, de az volt a célunk ezzel, hogy elsősorban a falubelieket megszólítsuk, hogy megismerjék Istent. Felekezettől függetlenül hívogatjuk erre a falubelieket, és ezen túlmenően pedig azokkal is kapcsolatunk legyen, találkozzanak egymással azok a keresztény testvérek, akik talán ismerik egymást, de itt Isten jelenlétében együtt tudnak lenni.
1: És hogyan képzeljük el, mekkora munka a gyülekezet, hogyan segít önöknek, mekkora munka, ez úgymond a háttérbe mi zajlik?
2: Nagy munka, hiszen általában 2-300 embert várunk, és ezt meg kell szervezni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és például a színpadot azt mindig fölállítják nekünk, itt a templom előtti téren leírják a füvet, tehát segítenek, hiszen úgy gondolom, hogy ez nem csak a gyülekezetnek, hanem az egész falu közösségnek fontos, és emellé odaáll az önkormányzat, odaáll a polgármesterasszony is, és hát persze a presbiterek gyülekezeti tagok, már a héten, egész héten erre készültünk, tegnap már sátorállítás volt, ma délelőtt székpakolás, tehát van, és hát utána lebonyolítani, vezetni, megkínálni az embereket, sokan a gyülekezetből süteménnyel készülnek, ahogy vendégül tudjuk látni azokat, akik ide érkeznek, tehát ezek a feladatok azért ott vannak.
1: Mi a mai nap programja, hogyan állították össze tiszteletes úrék, kiket várnak, mi a mai nap programja, esetleg itt már látom, hogy a sátraknál is kipakoltak, mivel és kikkel várják a résztvevőket?
2: Napprogramja, ez már olyan megszokott rendszerint zajlik. A szomszéd településen van egy református szeretet otthon, férfiak vannak ott, fogyatékkal élők, és ők mindig szolgálnak. Énekkel, verssel, nagyon szeretjük hallgatni őket, és ilyenkor az ember belegondol abba, hogy olyan ritkán adunk azért hálát, hogy mi egészségesek lehetünk, és ők a maguk kis fogyatékosságukkal együtt mégis Isten tudják dicsőíteni, ez csodálatos. Ők kezdenek mindig, polgármester asszonyunk mindig itt van és köszönti az egybegyűlteket, és dicsőítés lesz. Most egy ökumenikus csapat állt össze, baptista testvérek, és a mi IFI-ből és a Miskolci Belvárosi Református IFI-ből összeállt csapat, akik dicsőítik majd az Urat. Lesznek bizonyságtételek, egy ifisünk és az igehirdető felesége tesz bizonyságot. Erdélyből, Szilágy Nagyfaluból érkezett közzénk az ige hirdetője, ő fog igét hirdetni, és a végén pedig áldással bocsátjuk el az embereket.
1: Hogyan látja, mennyire népszerű a program, kik szoktak eljönni, honnan szoktak érkezni? Ha jól tudom, nem csak innen a falubeliek szoktak érkezni.
2: Nem, sokszor határon túlról is érkeznek. Most már tudom, mert láttam, hogy érkeztek Budapest mellől testvérek, és sok felől jövünk. Elsősorban a településnek van ez az alkalom, de örülünk annak, hogy most már országos híre van az alkalmunknak, és így együtt tudunk lenni azokkal is, akik máshonnan jönnek. És látom azt is, hogy a településünkről is nem csak reformátusok, hanem más felekezetűek is eljönnek, együtt vagyunk, vágynak arra, hogy közösségben legyünk.
1: Tiszteletes úr, hogyan látja, miért fontos, miért jelentős korunkban, napjainkban egy ilyen rendezvény? Láthatólag egy kicsit a gyülekezetek is ugye fogynak, zűrzavaros időket élünk. Hogyan látja, miért is fontos így egy ilyen időszakban egy ilyen rendezvény?
2: Az elidegenedés és az elmagányosodás korát éljük. Bezárkóznak az emberek. És ez a rendezvény arra jó, hogy nyissunk. Nyissunk egymás felé, legyünk nyitottabbak, és egy lelki élményt kapjanak, ami talán a hétköznapokban is, amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, vagy bármi, vissza tudnak emlékezni, hogy igen, ebben a közösségi élményben ott jelen volt Isten, jelen voltunk mi, és együtt valami olyat kaptunk, ami tovább lendít, tovább visz bennünket, talán el is segít bennünket Istenhez, Jézus Krisztushoz.
1: Tiszteltes úr, hogyan látja akár a szervezőcsapat, akár önök mit kapnak ettől a rendezvénytől, amikor már lecsengett, megszervezték, és már úgymond pakolnak elfele, milyen érzések vannak a végén ilyenkor önökben? Itt inkább a múltra gondolok, mert ugye még a mostani az most kezdődik.
2: Hát a nagy fáradtságon túl, mert azért nagyon elfáradunk, egy mély békesség, öröm, hogy Isten itt volt közöttünk. Csak egy emlék, jött a szolgálat tévő hozzánk pár évvel ezelőtt, és a szomszéd faluban még esett az eső. És gondolta magában, hogy mi lesz itt. És mikor beért Boldvára, itt sütött a nap. Isten fölöttünk tartotta a kezét. És amikor vége lett az alkalomnak, az utolsó széket is bevittük az udvarra, innen a térről, akkor leszakadt az ég, és ömlött az eső. De Isten, amíg ez az alkalom volt, addig fölöttünk tartotta a kezét, és ez egy olyan csodálatos, vissza-vissza emlékszünk erre, hogy hát igen, érdemes csinálni.
1: Ősz Ferenccel, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet lelkészével, tiszteletesével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, és hogyan kapcsolódtak össze a rendezvénnyel?
3: Hát Szilágy Nagyfaluból érkeztünk, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet részét képviseljük, és igazából ezzel a rendezvénnyel Árpén vagy Árpádon keresztül találkoztunk. Egy csendes hétvégén voltunk együtt egy férfi elvonuláson, mint férfiak, és ott szövődött egy ilyen úgy tűnik életre szóló barátság közöttünk, és próbáljuk besegíteni egymásnak azt, ami a mi részünk, amit meg tudunk csinálni, és szeretnünk a lehető legjobban megcsinálni Jézus Krisztus dicsőségére.
1: Árpáddal, tiszteltes urak, egy kicsit, ha szabad megkérdezni, milyen a kapcsolat, hogyan szövődött, hogyan tudják egymást segíteni, így akár a gyülekezetek vagy a közösségen belül.
3: Tehát azt kell látni rólunk, hogy két különböző természetű emberek vagyunk, két totál ezer idegen ember, akit Jézus Krisztus vére egybe mosott, egy vér alá jöttünk, és ezért igazi testvérek vagyunk. Olyan testvériség köt össze, amit nem tud a vértestvériség, semmiféle fajta emberi rokonság összehozni. Van egy olyan barátság, amelyik kölcsönös, amelyik kéltoldalú, ő is eljön, és feleségestől eljönnek hozzánk, amikor szellemi segítségébe van szükségünk, hogy együtt, egyerővel emeljük fel az Úr nevét, mert az mindig óriási hatással van, amikor ezer idegen emberek testvérként állnak oda egy közönség elé.
1: Mai alkalomra honnan jött a meghívás, a szólítás, illetve hogy mivel készült, hiszen ha jól tudom, ön lesz az ige hirdető itt a boldvai szabadtéri evangelizáción.
3: Hát ez nagyon érdekes volt, mert ismeretlen csapat felé szolgálok, és elgondolkoztam, hogy mit lehetne, és nem jutott eszembe semmi. Aztán, amikor imádkoztam, a következőt kaptam az Úrtól, hogy olyan emberek vannak itten, akik három területen kérnek bátorítást. Az egyik az, hogy valószínű lesz olyan, akinek újjászületése van szüksége, és arra is kell bátorítani az embereket, hogy van lehetőség. Lesz olyan, akinek új erőre van szüksége, mert megfáradt, leterhelt, és valószínű már kezdi megunni ezt az egészet a terhelés miatt. És arra van szükség, hogy új erőt kínáljunk fel Jézus nevében. És van egy harmadik csoport, amelyik arra lehet híres, hogy bár újjászületett, bár már túl van a leterhelésen, felemelkedett, de nem látja már az értelmét. Szolgál orvérzésig, és nem látja, hogy ebnek van, amikor van értelme, és megcsüggett a hitibe. És fontos, hogy felajánljunk egy olyan lehetőséget, hogy van egy új hit, hihetünk abba, hogy Isten meg fogja áldani azt a munkát, amit végeznek. Ez a három irány van, amit szeretnünk megcélozni.
1: Milyen igét hozott esetleg, és mit szeretne kibontani itt a közönségnek, ebben kapcsolatban mit lehet tudni?
3: Tehát az apostolok cselekedetei 13. rész 36. verse, az nagyon elragadó számomra, hogy ott azt írja, hogy mert Dávid miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint meghalt, eltemették atyái vagy elődei mellé, tehát elmúlás látott. És ebből azt láttam meg, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mi elmúlást fogunk látni, tehát az emberi lét az múlandó. Fontos az is, hogy Isten akarata szerint szolgáljunk, mert csak az örökkévaló, és fontos, hogy a nemzedékünkben, a magunk nemzedékében szolgáljunk, ezért a mai alkalomnak a címe is, vagy a témánk címe az, hogy nemzedékünknek a felelőse vagyunk.
1: És hogyan látja, tiszteltes úr, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen közösségi gyülekezet? Egyáltalán most itt hogy érzi magát, hogyan látja a hangulatot, bár még majd ugye most fog kezdődni igazából a rendezvény, nagyon az elején vagyunk.
3: Tehát én jól érzem magam, a hangulattól függetlenül, amúgy a hangulat jó, de azt tartom, hogy hogy érezzük magunkat, az attól függ, hogy mi hogy gondolkozunk, és én jól akarom érezni magamat. Másodszorra pedig azt látom, hogy fantasztikus csapat verődik itt lassan össze, ez már egy óriási hangulat. Aztán nagyon fontosnak látom az ilyen alkalmakat, mert egy olyan világban élünk, ahol le vagyunk hajtva, le vagyunk terhelve, ahol követelik tőlünk azt, hogy teljesíts, mindenütt a teljesítményrendszerben vagyunk, itt pedig elengedhetjük magunkat, feloldozhatjuk egy kicsit a bűneinktől tulajdonképpen magunkat, hallunk egy kis vigasztalást, egy kis örömhírt, egy bátorítást, és emellett még találkozunk emberekkel, akik akár barátok, akár idegenek, akár testvérek, akár nem testvérek, de megláthatjuk, hogy egy közös csapatnak vagyunk a tagjai, és hogy felelősek vagyunk egymás iránt.
1: Bódis Sámuellel és Meleg Kristóffal beszélgetek, mint itt a dicsőítő csapat, mondhatjuk azt, hogy zenekar tagjaival. Sámuel, az első kérdésem az lenne, hogy hogyan alakult ki a mai napra ez a kis közösség, zenekari közösség?
4: Természetesen köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ez egy igen hirtelen ért felkérés volt a Boldvai Református Egyház részéről, ugyanis előre megszervezettem, volt egy olyan csapat, akit ők felkértek, és tudomásom szerint sajnos balesetet szenvedtek, ezért nem tudnak itt jelen lenni, és ez ártalmatlan kis kérdéssel készültünk. Hát a felkérés annyiból állt, hogy drága Sámuel, te vagy az egyik menedék várunk ebben a helyzetben. Ugye rájössz szombaton, egy zongora kell, meg hangosítás, és hát ez így indult a lelkész pár részéről, ez az ártalmatlan kérdés. És hát természetesen igyekeztünk készülni erre, de itt a helyszínen azért szembesültünk azzal, hogy nem csak zongora lesz, hanem így kiegészülünk, aminek én természetesen nagyon örülök, mert azért mégis egységben van az erő, meg ez a mai nap arról szól, hogy keresztény emberek felekezettől függetlenül egy adott településért megmozdulunk, és az evangéliumot, Jézus Krisztus munkásságát, a munkáját az életünkben demonstráljuk, megosztjuk az itt élőkkel, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök annak, hogy egy viszonylag összeforrott csapatnak egy kívülálló tagja vagyok ebben a konstrukcióban, de mégis hozzátehetek valamit, és mindezt Isten dicsőségére tehetem.
1: Kristóf, nektek hogyan alakult ez a felkérés, hogyan csatlakoztatok?
5: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hasonló a mi történetünk is, Prókai tiszteletes úr pont nálunk volt, amikor az IFI csapattal próbáltunk, és akkor odajött hozzánk, hogy sajnos történt egy baleset a dicsőítő csapattal, aki a szombati napra érkezett volna, és megoldható lenne, hogy esetleg beugrunk, és együtt dicsőítünk. És valakinek jó volt az időpont, valakinek nem, de hála Istennek összetudtunk szedni egy olyan csapatot, és összetudtunk állni úgy, hogy fel tudjunk utána állni a színpadra, és együtt tudjunk dicsőíteni. És tiszteletes úr mondta, hogy Sámuelék is el tudnak jönni, és tudják hozni a zongorát, a hangosítást. Szóval Isten kegyelméből összeállt az a zenekar, amivel ki tudunk állni, és mindenki tudott hozni egy hangszert, amin tud játszani. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy egy ilyen hirtelen és SOS esetben és helyzetben is meg tudtuk azt oldani, hogy ki tudjunk állni és dicsőíteni tudjunk együtt.
1: Hogyan látod, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen összejövetel? Úgy ugye Sámuel ugye említette, hogy felekezettől függetlenül itt mindenki találkozik, és nem csak falubeliek, hanem, ha jól hallottam, tiszteltes úrtól, Budapestről is érkeztek. Te, mint fiatal jelenkorunkban, hogyan látod ezt, miért is fontos egy ilyen összejövetel?
5: Én nagyon hálás vagyok az ilyen alkalmakért. Ez kicsit másabb, mint egy vasárnapi templomi istentisztelet, mert most jelen esetben a szabadtéren vagyunk, jó idő van, hála Istennek, és ahogy említve volt, több helyről tudnak jönni az emberek, több felekezetekből, ilyenkor össze tudunk gyűlni, és össze tudtunk most is gyűlni, és ez egy kicsit lazább hangulatú program, ami most itt lehetünk. És én fiatalként azért szeretem például az ilyen alkalmakat, mert itt nem egy ilyen kötött liturgia van, hanem ugyanúgy van igei része, van ének dicsőítés része az alkalomnak, de mellette nagyon sokat lehet beszélgetni az itt lévőkkel. A kisgyerekeknek van ugrálóvár, lehet festeni, rajzolni, lehet teázni, sütit kapni, amit csak szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmak nagyon összetudják hozni az itt lévő embereket.
0: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
1: Sok szeretettel köszöntelek a rádiunk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
2: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, hogy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így általa az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
1: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
2: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépést tartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba. Ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
1: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
2: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolt a tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezetőtanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első, második fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókuszt kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem, az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
1: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
2: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
1: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
2: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy ez sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyenlőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
1: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
2: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye, az excellencia díjnál. És hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
1: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
2: Hát ezek szerint.
1: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
2: Hűha. Hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt úgy említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra. Ha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
1: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktoranddusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Hírek.
4: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakába nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Vesteák a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani. Mondta Vesteák a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az államelnöknek ezután új miniszterelnök jelölttel kell előrukkolnia, előtte azonban konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az Európai Unió eltükélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemreméltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Carebot nevű platform a tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A Kolozsvári Egészségügyi Intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. A szakemberek szerint a tüdőrák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a korai felismerés, hiszen a betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik. A Carebot rendszer célja, hogy segítse a radiológusokat a gyanús elváltozások gyorsabb és pontosabb azonosításában, ezáltal növelve a korai diagnózis esélyét. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, valamint a Spiruhered Szakszervezeti Szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát. Sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrótták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az érdekvédelmi szakszervezetek képviselői szerint ugyanakkor több megyei tanfelügyelőség szándékosan nem engedte be az értékelőbizottságba azokat a tanárokat, akik tavasszal bojkottálták a próbaképességvizsgát. Ez a bosszú vezérelte, megtorló jellegű eljárás azonban rontja az értékelés minőségét. Hívták fel a figyelmet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,57-bani, 100 magyar forint pedig 1,49-baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
4: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk. A délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgász.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
5: Jó hír!
6: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a Véradók Világnapja lesz.

Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel az Európa Rádió jóvoltából, majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk a Beregszászi Pulzus Rádió jóvoltából. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Most következzen az Agnus Rádió szakértői tájékoztatója. A véradással kapcsolatban számos tévhités bizonytalanság kering. Ezeket oszlatjuk el a továbbiakban egy átfogó általános tájékoztatóban, mely dr. Kónya Judit családorvostól származik.

Az ország betegeinek gyógyulását sok esetben különböző vérkészítmények segítik, melyek élő emberektől származnak, vagyis a véradóktól. Azonban nagyon sok közkeletű tévedés is félreértés kering a köztudatban, ennek a menetéről, amelyet most jó tisztázni. A legfontosabb, hogy véradó minden egészséges nagykorú, de 65 évesnél fiatalabb személy lehet, amennyiben a súlya nagyobb, mint 50 kg. Véradásra több formában lehet vállalkozni. Vannak például állandó helyszínek, ahol az év minden időszakában lehetőség van véradásra. A vérkészítményekkel kapcsolatos legtöbb teendő ellátását végző és a véradásokat koordináló Országos Vérellátó Szolgálat, illetve más egészségügyi és civil szervezetek is évente több alkalommal előre meghirdetett időpontban és helyszínen szerveznek kampányszerű véradásokat. Egy év alatt egy személy csak meghatározott számú alkalommal lehet véradó. Férfiak maximum 5-ször, nők legfeljebb 3-szor adhatnak vért. A véradó egészségének védelme érdekében a szervezet regenerációját elősegítendő két véradás közt minimum 56 napnak kell eltelnie. Véradás előtt az alkalmasságot orvosi vizsgálattal állapítják meg. A vizsgálat során természetesen a vér egyes jellemzőinek meghatározására is sor kerül, legfontosabb ezek közül a vér hemoglobin tartalma. Olyan személyek esetében, akik első alkalommal adnak vért életük során, a vércsoport előzetes meghatározása is megtörténik. Az orvosi vizsgálat a részletes anamnézis felvételéből és egy tájékozódó jellegű fizikális vizsgálatból áll, mely során az orvos meghallgatja a szív- és tüdőhangokat, megtapintja a nyirokcsomókat, megvizsgálja a látható nyálkahártyákat, és a vérnyomás mérés sem maradhat el. Amennyiben a vizsgálatok során eltérések fedezhetők fel, a vizsgáló orvos mérlegeli, hogy a véradót átmenetileg vagy véglegesen kizárja-e a véradásból. A kizárás sokféle betegség vagy kóros állapot miatt szükséges lehet, a vér alacsony hemoglobin tartalmától kezdve a banális torokgyulladáson át a potenciálisan halálos veszélyt magában rejtő hepatitis fertőzésekig. Véradásra célszerű étkezést követően érkezni. Ügyeljünk arra, hogy véradás előtt ne fogyasszunk zsíros, koleszterindús ételeket, mert a levett vér magas zsírsav tartalma előnytelen lehet a feldolgozás szempontjából. Fontos, hogy véradás előtt elegendő folyadékot fogyasszunk az esetleges rosszulétek elkerülés érdekében. Mivel a véradás során viszonylag jelentős mennyiségű vér levételére kerül sor, a szervezetnek ez kisebb megterhelést jelent, amely ellen előzetes megfelelő kalória és folyadékbevitellel védekezhet a véradó.

0: Most következzen egy bizonságtétel, amelyet az Európa Rádió készített. Arany Barbara a Debreceni Egyetem református gyülekezetének egyik lelkésze. Barbara rendszeres víradó. A víradás fontosságáról, gyakorlatáról, ehhez kapcsolódó élményeiről és a segítő szolgálatról mesél. Szirák Sára interjúja.
1: Hogyan találkoztál a víradásnak a lehetőségével, és mikor adtál először vért?
2: A szüleim rendszeres víradók, úgyhogy egy kicsit benne volt a család kultúrájában ez, hogy vért adok, és mivel láttam őket is mindig vért adni, nekem természetes volt, hogy amikor már ugye betöltöttem a 18 évet, ami első éves egyetemista koromban volt, és meghirdették az egyetemen a víradást, nekem az volt a saját évfolyam társaimmal, meg teológus társaimmal az első víradásom.
1: És hogyan emlékszel vissza erre az alkalomra?
2: Nagyon jó volt társaságban elmenni, mert én egyébként úgy vagyok rendszeres víradó, hogy nem szeretem egyébként, hogyha megszúrnak. Ez még annak idején, amikor én kezdtem vért adni, ez azt jelentette, hogy tényleg két szúrás is volt. És azért, mivel nem szeretem, azért nyilván volt bennem feszültség, tehát mind nagyon jó volt diáktársakkal együtt elmenni, nevetgélni, úgy végigélni ezt, hogy nem csak egyedül, és annak a feszültsége, hogy most megszúrnak, ha oldalra nézel, rátod, hogy jön ki a véret, hanem ez így sokkal oldottabb volt. Tehát nekem jó élmény volt, nem lettem rosszul, tehát nem volt semmi, ami visszatartott volna a folytatástól.
1: Manapság milyen gyakran adsz vért?
2: Igen, most egy kicsit szégyenkezve kell bevallanom, hogy én is úgy vagyok vele, mint sokan, hogy amíg itt voltam az egyetemen, és az egyetemen akkor évente két alkalommal is szerveztek helyben víradást, akkor mindig elmentem, mert ott volt helyben, tényleg nem kellett elmenni. Most, hogy nincs részem ebben, hogy odahozzák a számba a víradást, így ritkábban fordul elő, hogy egy fesztiválon, vagy hogyha éppen otthon vagyok a szüleimnél, és ott rendeznek víradást, akkor megyek el, tehát most ez egy kicsit ritkább, úgyhogy nekem is ez a beszélgetés jó, hogy igenis keressem jobban a lehetőséget, hogy most megint rendszeresebben adjak vért, ne csak amikor éppen esik, sikerül.
1: És miért gondolod, hogy miért fontos vért adni?
2: Szerintem azért fontos dolog, mert nagyon sok segítséghez valamivel rendelkezni kell, vagy valamit tudni kell. Vagy ha valamit adományozni akarunk, és hát talán groteszkül hangzik, de vérünk van, mert mint akinek nincs egészségügyi oka rá, vagy nem vérszegény. Ez olyan dolog, amihez nem kell semmit tudni, és most már nem is két igazi szúrás van, csak egy szúrás, meg egy nagyon pici minta. Tehát nagyon kevés fájdalomért cserébe nagyon nagy segítséget lehet adni. És időben sem olyan sok, hogy most nem kell fél napot rádozni. Tehát valahogy az van bennem, hogy ez tényleg olyasmi, amiért nekem nem sokat kell tennem. Viszont másnak nagyon nagy segítség lehet is. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy hiány van. Tehát, hogy szükség is van rá.
1: Elmesélnéd a kedves hallgatóknak, hogy hogyan zajlik egy ilyen víradás? Nyilván, hogyha először megy az ember, akkor van benne egyfajta idegesség, és lehet, hogy ezzel segíthetünk az embereknek.
2: A legfontosabb, hogy a személyi adatait mindenki, tehát hogy a tajkártyát, személyigazolványát hozza el, mert hogy az szükséges, mert ezt nagyon komolyan számon tartják, tehát rögtön nyilván egy ilyen regisztrációval kezdődik az egész, és utána egy ilyen nagyon pici mintát vesznek, mert hogy azért meg kell vizsgálniuk azt, aki vért ad, mert ugye akármilyen vért nem használhatnak, és ez egyben az előnye is a véradásnak, hogy akkor megmérik a vérnyomást, tehát hogy egy orvossal, akinek már a gyors minta ott van a kezében, lehet beszélni, ki kell tölteni egyébként egy ívet is az általános kérdésekről, mert nyilván vannak bizonyos kizárókok a véradásnál, és ez így kiderül ebből a kérdőívből, hogy minden rendben van-e, és azért is jó, mert például nekem is egyszer, mikor alacsonyabb volt a vasszintem, így derült ki, hogy egy véradásnál megnézték, és akkor látszott, hogy erre figyelnem kell, tehát hogy ez egy orvossal való találkozás is, és miután megvan ez, hogy akkor az orvos is jó elhagyta, a vérnyomás is rendben van, mert például ha valakinek nekem alacsonyabb a vérnyomásom, volt már olyan, amikor így viccesen mondták, hogy googoljak párat, hogy meglegyen a megfelelő vérnyomásom ahhoz, hogy vért tudjak adni, tehát hogy van ez az orvossal való beszélgetés, és utána kerül sor arra, hogy egy ilyen elég kényelmes, ilyen nyugásszerű székbe le kell ülni, és akkor választhat mindenki, hogy a jobb vagy a bal karjából szeretné adni a vért, és akkor van az a bizonyos pillanat, amikor a szüleimtől tudom most már sokkal vékonyabb tűvel, mint régen megszúrnak, és akkor egy kicsit pumpálni kell, de pár perc alatt az a mennyiség az kipumpálódik, és utána pedig egy kis innivalót, ennivalót, vagy néha valami kekszet is adnak, mert nyilván fontos az, hogy regenerálódjon a szervezet, igen, és ez nagyon fontos. Ez nem egy olyan vérvizsgálat, mint amire néha szoktunk menni, hanem itt kötelező az, hogy enni kell előtte, hogy ne legyen valaki rosszul. A véradás után is ügyelnek arra, hogy még pár percig mindenkinek pihennie kell, hogy nehogy az legyen, hogy hirtelen feláll is rosszul lesz. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, hogy nagyon odafigyelnek a munkatársak, akik kiszállni járnak, ugye ők rendszeresen ezt végzik, tehát nagyon nagy tapasztalatuk van, nagyon fájdalommentesen tudják ezt a tűt beszúrni, és igazából ennyi. Hát egy olyan fél óra, 3-4 óra alatt általában le is szokott ez zajlani.
1: És azt tudod, hogy a véradással, vérünkadásával milyen betegségekben tudunk segíteni?
2: A betegségeket pontosan nem tudom, de nyilván mindenkiben alapból az van, hogy a műtét során, ugye, amikor vérre van szüksége valakinek, akkor használják, de azt tudom, hogy többféle készítményt is készítenek, tehát hogy gyógyszereket is készítenek a vérből, tehát hogy nagyon sokféle felhasználása van ennek. Úgyhogy konkrét példát nem tudok felsorolni, de azt tudom, hogy nagyon sok oldalú a felhasználása. Azt viszont a külföldi tapasztalatokból tudom, hogy van, ahol egyébként fizetnek is érte, ami nem feltétlenül pozitív, hogy van, aki pénzszerzésnek használja, úgyhogy talán így még szebb is, hogy gyógyszerekre, beteg emberek segítségére ingyen, önkéntes módon kell adni Magyarországon. Szerintem nem rossz ez a gyakorlat. Mondtam ezt, lehet, hogy valaki szívesen venni azt, meg nagyon régen a szüleim mondták, hogy volt, hogy szabad napot lehetett kapni a véradásért cserébe. Nekem ez így sokkal szebb és őszintébb, hogy ingyen ellenszolgáltatás várása nélkül adom a véremet, mint hogy most pénzt kapjak érte, vagy valamit. De ez csak az én filozófiám.
1: És az egyetemen kívül tudsz olyan fórumokat, vagy helyeket, ahol lehet tájékozódni a véradási lehetőségekről, vagy ezeket mindig figyelni kell?
2: Nagyon sok helyre, ahogy utaltam is rá, kiszállnak, tehát, hogy akár egy munkahely, fesztiválokon rendszeresen szokott lenni, ott nyilván fontos, hogy előtte azért az alkoholfogyasztáshoz meggátolja, hogy adhasson az illetővért. Egyetemi rendezvényeken is szokott lenni, tehát, hogy érdemes figyelni egy-egy ilyen nagyobb rendezvényen, hogy van-e lehetőség. Illetve Debrecenben ugye ott van a BEM téren a központ, ahova bármikor napközben be lehet menni és lehet vért adni. Tehát, hogy az egy állandó lehetőség bármikor, de mondom, hogy nagyon sok helyen falvakban is kiszállnak, vagy mondom, ilyen nagyobb rendezvényeken, tehát meg lehet találni a lehetőségeket.
1: Már említetted a filozófiádat, de hogyha meg kellene fogalmazni, hogy a hitéletedben mit jelent azt, hogy vért adsz, rendszeresen véradó vagy, ezt hogyan tennéd meg?
2: Szerintem erre talán a legkézenfekvőbb Jakab apostol levelében van az az ige, hogyha tudna valaki jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Senkiben nem szeretnék lelkismeretfordulást kelteni, aki nem ad vért, mert nyilván van, akinek tényleg egy túlságosan a komfortzónáján kívül van, hogy megszúrják, vagy esetleg egészségügyi okai vannak, de azt mondom, hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, hogyha nincsenek ilyen kizárókok, ha nincs túlságosan nagy félelem, akkor legalább egyszer érdemes megpróbálni. Mert lehet, hogy kiderül, hogy mégsem olyan félelmetes és nehéz az egész, mint ahogy azt az illető kívülről gondolta, és ez is egy olyan dolog, amivel adni lehet és szolgálni, valamivel, ami van.
0: Egy biztonságtételt hallottak. Arany Barbara a Debreceni Egyetem református gyülekezetének egyik lelkésze. Barbara rendszeres véradó, a véradás fontosságáról, gyakorlatáról, ehhez kapcsolódó élményeiről és segítő szolgálatáról mesélt. Vele beszélgetett Szirák Sára. Most jöjjön egy szakértői tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Dr. Pók László a Beregszászi Kórház véradási osztályának az osztályvezető főorvosának szakértői tájékoztatója a vérről, véradásról és annak fontosságáról.
3: Dr. Pók László vagyok, a Beregszászi Kórház véradási osztályának a osztályvezető főorvosa. Miért örökzöld ez a téma? Hát kérem szépen, a legelső dolog az, hogy éljük életünket, és soha nem tudjuk, hogy milyen baj érhet bennünket, vagy bármelyik rokonunkat, hozzátartozónkat, közeli embereket. És ha belegondolunk, hogy emberi életet tudunk emberi vér által megmenteni, akkor már egy forró érzés önt el bennünket. Olyan dologról van szó, hogy igen, állandóan arról beszélünk, hogy föltaláltak ezt, föltaláltak azt, megvannak azok a pótlók, melyek pótolnak ezt, vagy azt, vagy amazt, ma már el nem tudjuk képzelni a műanyagok nélkül a ruházkodást, a öltözködést, az lábbeliket. Igen, vannak pótlóanyagok, melyek mai nap már bizonyos anyagokat be lehet adni a betegnek intravénásan, de magát, az emberi vért semmivel pótolni nem lehet. Az a nagy helyzet, hogy a vérre mindig szükség van, és az élet maga diktálja, mikor több, mikor kevesebb a szükséglet. a vérpótlásban, mikor vannak ezek a balesetek, mikor vannak olyan betegek, melyek részére szükségünk van erre a vérre. Ezért, de viszont a vér és vérkészítményeknek megvan egy bizonyos szavatossági ideje. Mi nem tudunk spájzolni nagyon hosszú időre, tehát tulajdonképpen a levet, vér attól függően, hogy milyen konzerváló anyagot használunk, 30-35 napig használható, utána viszont már nem tudjuk, mint intravénás vérpótlót használni, csak feldolgozásra tudjuk elküldeni. Tulajdonképpen ez azt jelenteni, hogy a legideálisabb esetben minden véradási napra volna a járásba valaki, aki hajlandó volna, benne volna a hajlam, hogy vért adjon. Itt a probléma, kérem szépen, még az is, hogy mint ahogy a vért úgy nem adják a betegeknek, hogy levettük tőled, rögtön átadtuk a másik embernek. A vér, ameddig elérkezik ahhoz a szinthez, hogy át lehessen önteni, át lehessen adni valakinek, egy sor kivizsgáláson kell, hogy átkerüljön, hogy fertőző betegségek, melyekről a donor, a donáció előtt még nem is tudott, fel legyenek fedezve, és az, akinek amúgy is baja van, problémája van, ne kapja meg a fertőzött vér által egyik vagy másik betegséget. Ezek a kivizsgálások megint csak idő és energia igénylőek, a központi labor Kárpátalján, Ungváromban, tehát ha ma leadtuk a vért, ezt mai napon már beadni a vért igénylőnek nem lehet. A vérből mintát kell küldenünk, az eredményeket, a kivizsgálásokat el kell végezni, míg ez minden el van végezve, napok telnek el, és nem órák. Tehát feltétlen szükséges ahhoz, hogy normálisan működjön ez a rendszer, egy úgynevezett vérbank. Ez a vérbank megvan nálunk, ez működőképes, de viszont, hogyha azt mondjuk, hogy Beregszázban a lakosok száma, a donációk, a donorok számát megmérjük, akkor nem tudunk akkora tartalékokat képezni, melyek minden eshető problémára megoldást nyújtanának. Tehát egyetlen egy dolog van, hogy ezt a vérbankot szélesíteni kell, nagyobbítani. Per pillanat úgy oldjuk meg, hogy egész Kárpátalján minden jár megvan ez a kis vérbank, mely kapcsolatban van a központival, az ungvárival, és hogyha életmentésről van szó, akkor segítünk egymáson. Már nem egy eset volt balesetek után, vérzés esetén, hogy Ungvár kisegített, Szöllős húzt kisegített bennünket, és ugyanúgy mi is kénytelenek vagyunk, vagy mi is akarjuk ezt csinálni, hogy kisegítsük őket, mert az a kéz, mely időbe segít, az duplán segít, ugye?
4: Akik itt most vért akarnak adni, milyen procedúrán keresztül esnek, mennyire fájdalmas, vagy mennyire lehet akár másik nagy fertőzést kaphatnak egyébként?
3: A kérdést megértettem. Tehát az első dolog, hogy fertőzés. Semmiféle fertőzés lehetősége nincs meg a véradónál. Minden, amit használunk, egyszer használatos. Második dolog. Aki már vért adott, én adtam, kijelenthetem nyugodtan, ez a procedúra nem fájdalmas. Véradás után gyengeség, vagy még valami ilyesmi, hogy ne tudjak dolgozni, ne tudjam elvégezni a funkcióimat, nincs. Harmadik dolog arról szól, hogy hogyan lehetek donor. Tehát ahhoz, hogy donor lehessek, fertőző betegségek nem szabad, hogy legyenek nálam. Tehát ez hepatitis B, hepatitis C, szifilisz, TBC. Ellenjavallat a véradáshoz a pszoriázis, pikkely sömör magyar neve. Ellenjavallat a terhesség. Ellenjavallata a fertőző nemi betegségek, hogyha valaki az utóbbi hónapban műtve volt, ő nem adhat vért, a havi vérzés idején a hölgyek nem adhatnak vért, és hogyan zajlik ez a procedúra. Tehát közép-európai idő szerint délelőtt 8:30-kor hétfői és a csütörtöki napon rendelkezésére állunk a donációra hajlamosaknak, és ehhez egészségesnek kell lenni, nem szabad, hogy megfázásos betegségek legyenek. Már soroltam, a műtétről beszéltem. Mindenkinek magánál kell tartania a személyazonosságit, az úgynevezett paszportot, és ha megkérdezik, hogy szabad enni a donáció előtt, a véradás előtt, hát kérem szépen, feltétlen kell lenni. de nem valami nagyon zsíros, fűszeres magyaros ételt, hanem egy egyszerű zappehelykását, vagy valami olyasmit, ami megadja a teltség érzését a gyomornak, viszont nem fűszeres, nem csípős, és annak a valakinek, aki meg fogja ezt a vért kapni, annak nem fog okozni kellemetlenséget. A vér

0: Adás előtt feltétlen teját, forró, meleg, cukros teját adunk annak, aki vért ad, hogy kellően híg legyen az a vér, ne legyen túl sűrű a vér. A véradás előtti, véradást megelőző két napban nem szabad alkoholt fogyasztani. Tessenek belegondolni, hogy néha olyan butaságokat csinálunk. Hát hogy tudjuk mi azt a vért odaadni egy szülőszobában lévő kisanyukának, vagy egy kis terhesnek, hogyha a donor a tegnapi nap folyamán születésnapja volt, és azt mondja, hát miért? Hát azt a decit meg kellett inni, ha már decit bevallott, volt ott több is, és ezt a vért nem tudjuk használni. Nem tudjuk levenni egyáltalán ettől a donortól. Tehát alkoholt a véradás előtt nem fogyasztunk.
1: Dr. Pók László a Beregszászi Kórház véradási osztályának az osztályvezető főorvosának szakértői tájékoztatóját hallották a vérről, véradásról és annak fontosságáról. Az összeállítást készítette a Beregszászi Pulzus Rádió.

0: Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Gál Judit kórházlelkész igei tanítását hallják a vér és véradás témájához kapcsolódva.
1: A történelem nagy kérdéseit nem határozatokkal, hanem vassal meg vérrel döntik el, vallott a Bismarck. Vér. Sokféle értelemmel és szimbolikus jelentéssel bír e három betű. A Szentírásból most három fontos látást tanítson bennünket azokra az ajándékokra, amit Urunk a vér által adott az embernek. Mindenek előtt a vér az élet jele. Ez a folyékony szövet, amely oxigént, tápanyagokat, vizet, salakanyagokat szállít az élő szervezetben, és számtalan a fizikai létet biztosító folyamatban vesz részt, csodálatos alkotása a Teremtőnek. Milyen pontos jelzést ad egészségről és betegségről, és a gyógyításban is nélkülözhetetlen. Különösen az Ószövetségben, például a mózesi törvényekben találkozunk olyan törvényekkel, amelyek a vérre vonatkozó szabályozásokat, védelmet írtak elő. Például a húst a megelevenítő vérrel ne egyétek. Ki embervérét ontja, annak vére ontassék ki. Testünk élete a vérben van. Abban a korban, amikor nem álltak rendelkezésre sem modern műszerek, sem az orvostudomány csodálatos felismerései, Isten szava védelmébe vette a vért, mint az emberi élet egyik alapvető feltételét. Elzárta megfelelő csatornákba, gondoskodott a szervezet által a megfelelő működésről. Igen, lehet naponta rácsodálkozni és hálát adni testünk alkotójának. Azonban van egy történet is a Bibliában, ahol a vér a védelem jelévé válik. Isten népe Egyiptomban él, s a kemény szívű fáraó megengedő, elengedő akaratára vár. Ám a hatalmas úr nem enged. Egészen addig, amíg el nem ismeri a tőle is nagyobb isteni hatalom valóságát. Öldöklő angyal a tizedik csapásban jár szerte, és az első szülöttek életét veszi el. Kivéve ott, ahol az ajtó félfa a bárány vérével van megkenve. És Izrael fiai azon az éjszakán átélik, hogy a számukra érthetetlen, de Isten szavának engedelmeskedő cselekedet, a bárány vére védelmet és életet jelent. És ez a vér az engesztelés rítusaként újra és újra emlékeztette őket a félelmetes és mégis kegyelmes, az érthetetlen és mégis valóságos oltalomra, az Úrral való állandó közösség lehetőségére. És végül emlékezzünk Jézus szavára. Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Aki eszi az én testem és issza az én vérem, örök élete van annak. Jézus vére az, mely az új szövetség jele, mely az úrvacsorában hitáltal újra és újra emlékeztetővé és hitáltal részesévé tesz a bűnbocsánat és az örök élet ajándékának. Megérteni nem tudjuk, de hittel elfogadni, azzal élni, s ebben a tudatban élni, ez a csodálatos lehetőségünk. Az elfolyó vér életveszélyt jelent. Az értünk kiontatott vér életet és örök életet hozott. Igen, valóban, a legnagyobb kérdések vérrel, a Krisztus vérével dőltek el.
0: Gál Judit kórházlelkész igei tanítását hallották a vér és véradás témájához kapcsolódva. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a Véradók Világnapja volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakába nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Vesteák a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, mondta Vesteák a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az államelnöknek ezután új miniszterelnök jelölttel kell előrukkolnia, előtte azonban konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemreméltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Carebot nevű platform a tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A kolozsvári egészségügyi intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. A szakemberek szerint a tüdőrák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a korai felismerés, hiszen a betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik. A Carebot rendszer célja, hogy segítse a radiológusokat a gyanús elváltozások gyorsabb és pontosabb azonosításában, ezáltal növelve a korai diagnózis esélyét. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, valamint a Spiruhared szakszervezeti szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát. Sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrótták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az érdekvédelmi szakszervezetek képviselői szerint ugyanakkor több megyei tanfelügyelőség szándékosan nem engedte be az értékelő bizottságba azokat a tanárokat, akik tavasszal bojkottálták a próbaképességvizsgát. Ez a bosszú vezérelte, megtorló jellegű eljárás azonban rontja az értékelés minőségét. Hívták fel a figyelmet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A világzene és a népzene legjobbjai egy csűrszínpadon. A Méra Világzenei Csűrfesztivál idén a hazai kedvenceken túl, Dél-Amerikától egészen a Balkánig nyújtja a világzenei térképét. Tarts velünk te is az év legnagyobb csűrbulián augusztus 3-a és 6-a között. Jegyek elővételben a meraworldmusic.com honlapon és korlátozott számban a helyszínen. .com honlapon és korlátozott számban a helyszínen. Találkozunk Mérán!

0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének 5. és 6. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 5. és 6. verséből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Jákob forrása mellett ül Jézus. Jákob a 12 zsidó törzs ősatja. A zsidó ősforrásból nem csak a zsidók, hanem a később oda telepedett idegenek, a samáriaiak merítenek most. A teremtés óta jelkép a folyóvíz. Az élet, az áldás, Isten jelenlétének és kiáradó, előre haladó jóságának a jelképe. A víz, az evangélium, Isten megtartó, életet adó jó hírének a jelképe is. A forrás Jézus, akibe belemeríti magát a hívő, amikor megkeresztelkedik. És utána ő is forrás lesz, viszi az evangéliumot a teljes világba. Ott látjuk a kiáradó forrást, majd a jelenések könyvében is, amint Isten trónja alul indul, és ahogy halad, egyre dagad, és amerre megy, életet ad. A forrás Jákóbé volt, most a nem zsidójé. Jézus ezzel, hogy odaül a kút mellé, megmutatja. Ő a Jákób kútjánál, egy mély gödörbe gyűlő víznél több. Ő a folyóvíz. A vízfolyás iránya pedig Jákóbtól, a zsidóktól, az idegenek, a pogányok felé van. A samáriaiak, az a nép, akiket az északi országrész Asszíriába való deportálása után telepítettek be Asszíriából. És bár megtartották saját hitüket, a csak helybeli Istennek gondolt Jávé tiszteletét is gyakorolták azért, hogy az ne haragudjon meg rájuk. Emiatt visszaküldtek papot az Asszíriába elhurcoltak közül, hogy tanítsa őket meg a Jávé tiszteletére, amit a samáriaiak egy külön erre a célra épített templomban gyakoroltak. Jávé is, és a saját népi házi Isten is. Mindmáig ez a kétfelé sántikálás kísért. Így néz ki az egyik változata ennek, amit mi gyakorolunk. Van valamennyi bibliai Isten hitünk, de mellette jól megfér, sőt, vezető helyen áll a babona, vagy újabban a horoszkóp. A másik még elterjedtebb. A bibliás hitünket csak mint egy képkeretet használjuk, de belé Jézus helyett a magam alkotta hitemet, felfogásomat teszem. Régen ezt bálványkészítésnek nevezték. Sokan mondják, megvan az én saját hitem. A harmadik változat a szinkrétista hitforma, mindenféle vallásból, hitből összefőzött lecsóhit, mert így mindenkit tiszteletben tartunk. No meg, biztos, ami biztos. Ma is a magát bibliásnak tudó szigorú hívő lenézi az ilyen téveiköt, ahogy akkor a magukat hithűnek tekintő zsidók, a samáriaiakat. Jézus pedig ezekért a samáriaiakért odaül a forráshoz, átlépi a rossz társadalmi beidegződést. Nem akar részese lenni az évszázadok óta fenntartott gyűlölködésnek. Ezzel valami fontosat üzen. Jákob forrása. Izrael istenében hívő ember forrása. A több mint 20 méter mélyen levő víz felett ül Jézus, aki egészen más vizet kínál. Melyikkel inkább? A sürgető testi igényt enyhítő forrásai a mindennapi életünknek, vagy az éppen most munkanélkül felkínált lélekgyógyító Jézus víz, a benne visszahozott éden. Hiszen nem volt kis feladat egy 20 méteres kútból vizet húzni. Ezért Jákob kútja a törvény jelképe is.
A kút mellett ülő Jézus viszont a földre, Jézusban visszahozott Isten országának, a korábban elveszített Édennek a jelképe, ahol Isten a gazda, a király, és benne Jézus az élet forrása. Elég nekem a csak földi víz, ami csak egy ideig éltet? Vagy sietek Jézusból inni? Jézus, köszönöm, hogy azért vársz rám, mert jobban tudod, mint én, hogy rád van szükségem. Jövök. Amen.

A János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján áhítatot mondott Adorjáni László református lelkipásztor. A következőkben hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink címszavakban. Második alkalommal szervezett gyülekezeti napot a Sepsi Református Egyházmegye. Open Doors jelentés. Vatikáni felhívás. A 2026-os foci világbajnokság a pályán nem csak versengés. És most következzenek híreink részletesen. Második alkalommal szervezett gyülekezeti napot a Sepsi Református Egyházmegye. Töretlen lelkesedésről és mély hitről tett tanúbizonyságot a Sepsi Református Egyházmegye gyülekezeteinek közössége, amely az idén második alkalommal szervezte meg egyházmegyei gyülekezeti napját. A rendezvénynek június 20-án Fotos Martonos adott otthont, ahol a 31 egyházközségből 29 képviseltette magát. Mivel az idei esztendő a gyermekek éve az erdélyi református egyházkerületben, a prédikáció és a liturgikus mozzanatok kiemelten fókuszáltak a legfiatalabb generációkra, valamint a nagyszülők felelősségére, bevonva őket a liturgiába is, amelyen a Sepsi Szentgyörgyi Református Kollégium együttese szolgált. A bátorító és útmutató püspöki gondolatokat követően a jelenlévők közösen vettek úrvacsorát, amely előtt Marosi Árpád, a Sepsi Szentgyörgyi Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora mondott ágendás beszédet, megtérésre és lelki megújulásra hívva a híveket. Az istentisztelet után elsőként Dénes Előd, a Sepsi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyülteket, külön kiemelte a rendezvény egyik legmeghatóbb és legszebb pillanatát, amikor a gyermekek éve alkalmából a nagyszülők unokáikért tettek ünnepélyes fogadalomtételt és mondtak közös imádságot. A házigazdák nevében Nagy János helyi lelkipásztor köszönetet mondott a gyülekezeti tagoknak és mindenkinek, aki kivette részét a háttérmunkából, valamint földrajzi iránymutatással is szolgált az érkezőknek, hiszen a dombok ölelésében fekvő Fotos Martonos fizikailag ma is két különálló település részt alkot. A gyülekezeti nap nem csak lélekben, de tettekben is megmutatta az egyházmegyei összefogás erejét. Az ünnepi alkalom persejpénzét teljes egészében a Fotos Martonosi Református Egyház közösségnek ajánlották fel. Ezzel a szimbolikus és gyakorlati segítséggel a Sepsi Református Egyházmegye teljes közössége hozzájárul a helyi gyülekezet azon vágyához, hogy a jövő generációi számára egy modern, otthonos gyülekezeti házat építsenek fel. Open Doors jelentés. Az Open Doors szervezet éves jelentésének nyilvánosságra hozatala Közel-Keletről. A dokumentum komoly aggodalomra ad okot a térségben maradt keresztény kisebbségek biztonságát illetően. A jelentés részletesen leírja a keresztények hátrányos helyzetét az újjáépítés során sok család számára, továbbra is rendkívüli, bizonytalan a jövő a régióban. Az Open Doors felszólítja a nemzetközi közösséget, az üldözött közösségek megsegítésére hangsúlyozzák, a vallásszabadság tiszteletben tartásának elengedhetetlen fontosságát minden közel-keleti országban. A szervezet helyi partnereken keresztül nyújt humanitárius segélyt a rászorulóknak. Kérik a világegyházat, hogy imádságban emlékezzenek meg a nehéz körülmények között élő testvéreikről. A hitükben kitartó keresztények példája erőt ad az egész egyháznak. A nemzetközi nyomásgyakorlás kulcsfontosságú a helyzet javítása érdekében. Vatikáni felhívás. Vatikáni ökumenikus felhívás közzététele Rómában a felekezetek közötti párbeszédet sürgeti.
A dokumentum hangsúlyozza, hogy a világ kihívásaira csak közös összefogással válaszolhatunk. Különös figyelmet fordítanak a menekültek méltóságteljes befogadására és a humanitárius munka összehangolására. A pápa üzenete szerint a közös segítő munka az egység leghatékonyabb eszköze. Arra kérik a helyi közösségeket, hogy keressék a közös cselekvés lehetőségeit. Az ökumenikus összefogás a békés társadalom építésének nélkülözhetetlen alapköve. A közlemény kitér a keresztény értékek védelmének fontosságára a modern világban. Ösztönzik a teológiai párbeszéd fenntartását a különböző felekezetek képviselői között. A hitvalló keresztények egysége tanúbizonyság a szeretet erejéről az egész világ számára. A 2026-os foci világbajnokság a pályán nem csak versengés. A 2026-os foci világbajnokság küzdelmei során a pályán nem csak a versengés, hanem az emberség és a hitvallás felemelő pillanatai is megmutatkoznak. Bár a kurakaui csapat a német válogatott elleni küzdelemben vereséget szenvedett, a mérkőzést követő percekben egy mélyen hitbeli jelenet tanúi lehettünk. A pályán a két csapat tagjai együtt álltak meg imádságban. Az Egyesült Államok válogatottjának tagjai szintén egy másik csoportban ugyancsak közös imádságban adtak hálát a pályán, szívből dicsőítve Istent. Ez a gesztus túlmutatott a játékon, a sportolók ezzel a csendes, bensőséges pillanattal vallották meg, hogy a küzdelem mellett a testvéri szeretet és a kölcsönös megbecsülés az, ami igazán értékessé teszi a tornát. A 2026-os világbajnokság pályáin látott közös imádságok a hit erejének tanúbizonyságai, amelyek emlékeztetik a nézőket arra, hogy a csoportcsaták felett a közös emberi méltóság és a teremtőbe vetett bizalom áll. A 2026-os foci világbajnokság küzdelmei során a pályán nem csak a versengés, hanem az emberség és a hitvallás felemelő pillanatai is megmutatkoznak. Bár a kurakaui csapat a német válogatott elleni küzdelemben vereséget szenvedett, a mérkőzést követő percekben egy mélyen hitbeli jelenet tanúi lehettünk. A pályán a két csapat tagjai együtt álltak meg imádságban. Az Egyesült Államok válogatottjának tagjai szintén egy másik csoportban ugyancsak közös imádságban adtak hálát a pályán, szívből dicsőítve Istent. Ez a gesztus túlmutatott a játékon, a sportolók ezzel a csendes, bensőséges pillanattal vallották meg, hogy a küzdelem mellett a testvéri szeretet és a kölcsönös megbecsülés az, ami igazán értékessé teszi a tornát. A 2026-os világbajnokság pályáin látott közös imádságok a hit erejének tanúbizonyságai, amelyek emlékeztetik a nézőket arra, hogy a csoportcsaták felett a közös emberi méltóság és a teremtőbe vetett bizalom áll. Híreinket a református.hu, a református.ro, a parokja.hu, az opendoors.org, a vatikannews.va hírei alapján állítottuk össze. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fajschmidt Mária.

Ítélkezni. Ítélkezni, illetve elítélni csak azt tud, akinek hatalma van azt végrehajtani. Ilyen vonatkozásban az ítélet csak megvizsgálás lehet, mennyire ige szerinti valakinek az életmódja, vagy valami. Egyetértek vele, vagy elvetem. Az Úr Jézus megkívánja tanítványaitól, hogy meg tudják ítélni embertársaikat. A hegyi beszédben azt mondja az Úr Jézus Máté evangéliuma 7. részének első versében: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ezzel természetesen nem gondol arra, hogy a tanítványok ne ítéljenek, ne vizsgáljanak meg az íge mércéjén. Sőt, kell, hogy világos ítéletük legyen embertársaik tettei és cselekedetei felől. Ítéleteiket bizonyos körülmények között határozottan ki is kell nyilvánítaniuk. Erre gondol Jézus Krisztus azzal a véleményével, amikor azt mondja: legyen bennetek só. Márk evangéliuma 9. részének 50. verse. Jézus Krisztus elveti azonban az ítélkezést másokon. Az az ítélet, amelyet Jézus Krisztus elvet, az ítélkezés. Amikor a bíróság az emberen már kimondta az ítéletet, ezzel az ügyet elintézték, nem foglalkoznak többé vele. Arcátlan merészség az, hogy egy ember, akin Isten ítélete még nem hangzott el, elintézetnek vegyenek, sutba dobják azzal a megjegyzéssel, hogy ez már csak ilyen, és ilyen marad. Valakiről, aki egyszer hazudott, azt mondani, hogy általában hazug ember. És mert volt, aki valaha könnyelmű hangon beszélt, azt mondani róla, könnyelmű ember, és mivel valaki egyszer csődbe került így ítélni, ez semmire való, mindez ítélkezés. Az ítélni ellentéte a remélni. A szeretet mindent remél. Számol azzal, hogy Isten irgalmassága még nagyon sokat tehet az olyan emberrel, akivel mi már mit sem tudunk kezdeni, hogy ott fent korán sem mondanak le arról, akire itt már csak legyintenek egyet. A szeretet hisz abban, hogy a mindenható átformálhat embereket, és számol is ezzel. Krisztus igen súlyos ítéletet mond ellenségein, Máté evangéliuma 23. részében. De hogy ezzel még nem ítéli el őket, azt a kereszten értünk elmondott imádsága bizonyítja.

Jó. Egyedül Isten jó. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus Krisztus pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Márk evangéliuma 10. részének 17. és 18. versei. Az Úr Jézus itt nem vonja kétségbe, hogy ő jó, csak rendre utasítja azt a fiatal embert, aki alapjában véve egyáltalán nem ismeri őt, és a jó szó könnyelmű használatáért. Ez a fiatal ember Jézust valószínűleg híres tanítómesternek, rabbinak gondolja, és ezért illeti őt a jó jelzővel. Feleletként azután azt kapja, hogy lehet egy mester akármilyen tudós, ettől azonban még nem jó. Csak Istentől küldött tanító lehet jó, mert egyedül csak Isten jó. Isten közelsége adja meg a jó mértékét. Nem úgy áll a dolog, hogy Istent azért mondjuk jónak, mivel ő a mi jóról alkotott fogalmainknak megfelel, mert hiszen a jónak mértékét egyáltalán csak akkor kaphatjuk meg, ha Istennel találkozunk. Mint ahogyan egy kisváros lakói egész másképp kezdenek vélekedni arról, hogy mi a jó zene, amikor egyszer egy nagy zeneművész látogat el körükbe. Nem az a helyzet, hogy Isten munkáját mi jónak ítéljük, hiszen Isten munkája teremti meg bennünk az ítéletet afelől, hogy mi a jó. Ami a Teremtőtől ered, jó. Jakab apostol levele első részének 17. verséből így szól az ige, minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá. A jó cselekvés jelentése azt tenni, amit Isten mond. Mária a jó részt választotta. Olvassuk Lukács evangéliuma 10. részének 42. versében. Ez nem azt jelenti, hogy önmagában jobb dolog áhítatot tartani, mint a háztartással törődni. Sokkal inkább azt mondja, hogy abban az egyedül álló pillanatban egyenesen isteni intés az, hogy lábast és tányért otthagyva elcsendesedjék és figyeljen. Más alkalommal az lehet a jó, ha valaki az áhítat gyakorlásával hagy fel, és valami egészen szerény munkát végez. Elvek vagy eszmék segítségével nem lehet eldönteni azt, hogy egyes élethelyzetekben mi a jó és helyes. Ehhez felülről származó irányításra van szükségünk. Pál apostol a rómaiakhoz írott levele 12. részének 2. verséből így szól hozzánk az ige. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részeket felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez műsorunkban. Isten üzenete a János Evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szólt hozzánk Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhették figyelemmel, és műsorunk befejező részében pedig az Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Ítélkezni és a Jó című részeket felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért a rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjon.

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed, de egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia,

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nem szavazták meg Adrián Vesteák kormányát. Brüsszel felgyorsítaná Moldova csatlakozását. Mesterséges intelligencia segíti a tüdőrák korai felismerését a kolozsvári sürgősségi kórházban. Hozzá nem értéssel vádolják az oktatási szakszervezetek a minisztériumot a vizsgaplatform akadozása miatt. Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk, a délután folyamán esőre is. Most pedig következzenek a részletek. Kudarcot vallott a bukaresti parlamentben tegnap Adrián Vesteák kormányalakítási kísérlete, amely a szükséges 233 szavazathoz képest mindössze 189 voksot kapott a törvényhozás késő éjszakába nyúló ülésén. A szavazás eredményét éjfél előtt nem sokkal ismertették. 23 törvényhozó szavazott a kabinet ellen. A kormány beiktatásához legalább 233 támogató szavazatra lett volna szükség. Nikus Ordán második kormányfőjelöltje ott bukott el, hogy a szélső jobb Aur honatjái a szavazás előtt kivonultak a teremből, holott a nap folyamán még úgy tűnt támogatásukkal átmehet a kabinet. Adrián Veste a parlamenti szavazás követően kijelentette, hogy felelősen kezelte a kormányalakítást, és jó szándékkal vállalta ezt a feladatot. Úgy gondoltam, hogy válaszolnom kell erre a kihívásra. Sajnálom, hogy ezt nem sikerült megvalósítani. Mondta Veste a parlamentből távozva, miután kiderült, hogy a képviselők és szenátorok elutasították kormánya beiktatását. Az államelnöknek ezután új miniszterelnök jelölttel kell előrukkolnia, előtte azonban konzultálnia kell a parlamenti pártokkal. Az Európai Unió eltökélt abban, hogy Moldova uniós csatlakozásának minden szakaszában támogatást nyújtson, és a bővítési folyamat révén egy erős országot üdvözöljön majd az európai családban. Jelentette ki Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben tegnap a második EU-Moldova csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón. Costa emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozóra alig egy héttel azután került sor, hogy Moldova történelmi mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozási folyamatban, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitásával. Az Európai Tanács elnöke méltatta Maia Sandu moldovai elnök szerepét, hangsúlyozva, hogy bátorsága és elkötelezettsége jelentősen hozzájárult az ország előrehaladásához, írja az MTI. Mint mondta, a moldovai nép Európát választotta, és az ország a tagjelölti státusz elnyerése óta figyelemre méltó gyorsasággal haladt előre az uniós integráció útján. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a Moldovának szánt növekedési terv már kézzelfogható eredményeket hoz, és továbbra is támogatja az ország kulcsfontosságú beruházásait. Costa szerint a partnerség kölcsönösen előnyös, és Moldova a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés terén szerzett tapasztalataival más országok számára is példát mutatott. Újabb mesterséges intelligencia alapú rendszert vezetett be a Kolozs megyei sürgősségi kórház. A Kerbot nevű platforma tüdőgócok felismerésében segíti a radiológusokat, ezzel hozzájárulva a tüdőrák minél korábbi diagnosztizálásához. A kórház szerint az új technológia nem helyettesíti az orvosokat, hanem egyfajta második digitális szemként támogatja munkájukat. A kolozsvári egészségügyi intézmény az elmúlt években több lépést tett a szolgáltatások digitalizálása érdekében. Ennek részeként a radiológiai és orvosi képalkotó laboratóriumban most egy olyan mesterséges intelligencia alapú informatikai megoldást kezdtek el alkalmazni, amely automatikusan elemzi a képalkotó vizsgálatok eredményeit, és képes felismerni a tüdőben megjelenő elváltozásokat, csomókat. A szakemberek szerint a tüdőrák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a korai felismerés, hiszen a betegség sok esetben hosszú ideig tünetmentesen fejlődik. A Kerbot rendszer célja, hogy segítse a radiológusokat a gyanús elváltozások gyorsabb és pontosabb azonosításában, ezáltal növelve a korai diagnózis esélyét. Hozzá nem értéssel vádolják a tanügyi szakszervezetek az Oktatási Minisztériumot, miután a digitális platform összeomlása miatt káosz alakult ki az országos képességfelmérő első vizsganapján. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, valamint a Spiru Heret szakszervezeti szövetség tegnap délutáni közleménye szerint a beszkennel dolgozatok feltöltésére használt platform többször leállt a nap folyamán. Emiatt tanárok ezrei órákon át nem tudták befejezni a munkát. Sokan akár 8 órán át kénytelenek voltak az iskolában maradni. A szakszervezetek felrúgták, hogy a minisztérium próbálta bagatellizálni a problémát, kisebb fennakadásokként állítva be a történteket, ami szerintük arról árulkodik, hogy nincs kapcsolatuk az iskolák mindennapi valóságával és közönnyel viszonyulnak a problémákhoz. Az érdekvédelmi szakszervezetek képviselői szerint ugyanakkor több megyei tanfelügyelőség szándékosan nem engedte be az értékelő bizottságba azokat a tanárokat, akik tavasszal bojkottálták a próbaképességvizsgát. Ez a bosszú vezérelte, megtorló jellegű eljárás azonban rontja az értékelés minőségét. Hívták fel a figyelmet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk. A délután folyamán eső, zivatar is lehetséges. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorai.

0: hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 23-án keddéli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Fekete István magyar író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Vannak dolgok, amelyeket megállítani, és vannak dolgok, melyeket sietetni nem lehet.

Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Nem sokára áhítat kalendárium és névnap köszöntő csendül. Ezek után aranyszalagtár rovatunkat sugározzuk. 13 órakor híreket mondok. Utána a legkisebb rádióhallgatóinknak kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután hangos könyvtár rovatunk következik, melyben ma Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg 2 fejezetet. 14 órakor ismét híreket mondok, majd 14 óra 15 perckor versrovatunkat sugározzuk, melyben ma Ady Endre az Úr érkezése című verse csendül fel. És ahogy megszokhatták, 14 óra 20 perckor keresztény élet felekezetközi műsorunkkal várja Önöket Szecsődi Árpád kollégám. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Mai áhítatunk címe: Terelgesd anyájat. Legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. Péter első levele 5. fejezetének 2. verse. Mai áhítatunk szerzője: Kerry Knight, Kitzmiller, Egyesült Államok beli testvérünk.

Bántalmazó és alkoholista férjem volt. Sokszor rettegtem, mi történik majd, ha hazaérek a munkából. A legnehezebb éjszakákon ébren feküdtem, azon aggódva, hogy bántani fog, amíg alszom. Rendőrségi és bírósági ügy lett ebből, és végül elváltunk. Szégyeltem magam a házasságom miatt, és nagyon elbátortalanítottak a történtek. Meglepődve tapasztaltam, hogy megrendült a kapcsolatom a barátaimmal és családtagjaimmal is. Úgy tűnt, ők is szégyelték az egészet. Egyedül éreztem magam, csak Isten volt velem. Folyamatosan imádkoztam, és éreztem, hogy Isten vezet engem. Aztán két idősebb gyülekezeti tag segített jobban megérteni Isten felém irányuló mindent átfogó szeretetét. Azt gondoltam, hogy leszólnak majd és elutasítanak, de ehelyett, meglepetésemre, irgalmasan fordultak hozzám. Nagyon megértőek voltak, segítettek és olyan együttérzéssel viseltettek irántam, amit azelőtt még sosem tapasztaltam. Most, sok évvel később, örömmel emlékszem vissza erre a férfire és nőre, arra, hogyan használta őket Isten, hogy terelgessenek a nehéz időkön keresztül. Az a reménységem, hogy Isten dicsőségére én is így segíthetek majd másoknak. Imádkozzunk! Kegyelmes és szerető Istenünk, köszönjük, hogy sosem hagysz el minket. Kérünk, vezess minket azokhoz, akiknek megértésre és együttérzésre van szükségük. Amen. Isten szeretete mindent felülmúl. Vallja ezt Carrie Knight Kitzmiller, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek az imént a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki a hit útján terelgetett.

A napáhítatát hallhatták Szabó Anita tolmácsolásában. A következő percekben június 23-ai kalendáriumunkat lapozzuk fel Varga Noémivel.

Június 23-át írunk, ez az év 174. szökőévben a 175. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 191 nap van hátra. Lássuk, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek június 23-ához.

1606. június 23-án megtörtént a bécsi béke megkötése II. Rudolf német-római császár és Bocskai István erdélyi fejedelem között. 1780. június 23-án Kolonich László erdélyi püspök Váradon szenteli fel az új székesegyházat. 1915-ben ezen a napon volt az első isonzói csata kezdete, ahol az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik. 1941-ben ezen a napon Szlovákia csatlakozik a Szovjetunió elleni hadjárathoz. 1961. június 23-án életbe lép a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét. 2016-ban ezen a napon népszavazás indult az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról. 2022. június 23-án Moldova és Ukrajna megkapta a tagjelölti státuszt az Európai Uniótól. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 23-ához kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. 1750. június 23-án született Déodat-Gratte de Dolomieu, francia geológus, a Dolomit kőzet és az Olasz Dolomitok hegység névadója. 1795. június 23-án látta meg a napvilágot Török Ignác, honvédtábornok és aradi vértanú. 1874-ben ezen a napon született Sági János, magyar író, néprajzi író és lapszerkesztő. 1881. június 23-án született Geyer Steffi, magyar hegedű művésznő. 1894-ben ezen a napon született III. Eduard brit király, később Windsor hercege. 1921. június 23-án látta meg a napvilágot Buda Ernő, magyar bányamérnök. 1934-ben ezen a napon

Ahhoz, akinek Modern edzés módszerek című rövid filmjéhez szintén ő írta a forgatókönyvet. A rendező szerint azoknak, akik igazán ismerték és közel álltak hozzá, ő csak Dodi volt. Nep József első egész estés filmje a Hófehér. Televíziós sorozatain, mint a Mézga a család és Kérem a következőt, generációk szórakoztak és nőttek fel. 1942. június 23-án született Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a nemzet sportolója. 1943-ban ezen a napon látott napvilágot Windsurf, Turing-díjas amerikai matematikus és informatikus, akire általában az internet egyik alapító atyaként tekintenek. 1977. június 23-án született Korodi Attila, román környezetvédelmi miniszter. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akinek születési évfordulójuk június 23-ához kötődik.

Most tekintsük át, hogy mely ismertebb személyek halálozási évfordulójuk kapcsolódik június 23-ához. 1906-ban ezen a napon hunyt el Kőrösi József statisztikus, a legnagyobb hatású 19. századi magyar statisztikusok egyike és az MTA tagja. 1942-ben ezen a napon hunyt el Oláh Gábor, magyar költő és író. 1995. június 23-án távozott az élők sorából dr. Jonas Edward Salk, a gyermekbénulás elleni vakcina kidolgozója. 1998. június 23-án hunyt el Marik Miklós, magyar csillagász. 2004-ben ezen a napon hunyt el Banda Ede, Kossuth Díjas magyar gordonka művész és zenepedagógus. Szintén 2004-ben ezen a napon hunyt el Izsák József, erdélyi magyar irodalomkritikus, irodalomtörténész és egyetemi oktató. Első írását az Erdélyi Helikon közölte, kritikai és irodalomtörténeti tanulmányait itt és az irodalomtörténet hasábjain jelentek meg. Három írói monográfiájában hőseinek irodalmi munkásságát egész életfolyamatok összefüggés rendszerében magával ragadó regényként mutatja be. 2005. június 23-án távozott az élők sorából Bandi Dezső, erdélyi magyar képzőművész, népművelő, művészeti szakíró. A kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizik 1941-ben. A budapesti képzőművészeti főiskolán Sidló Ferencnél tanult szobrászatot. Első jelentősebb művei a helybeli ácsokkal közösen faragott és felállított abásfalvi és ravai háborús emlékművek. A II. Világháború után Marosvásárhelyen rajzot tanított, majd az MNS művelődési aktivistájaként 1957-től több mint egy évtizeden át a Népi Alkotások Háza, majd a Kisipari Szövetkezetek Maros tartományi, illetve megyei népművészeti szakirányítójaként működött. Művészi kerámiával foglalkozott, s a hagyományos háziipari mesterségek és a falusi ember művészi készségeinek serkentésével új alapokra helyezte hatáskörében az öntevékeny műkedvelő mozgalmakat. A jelenlegi Maros, Hargita és Kovászna megyékben 1963-ban már 170 népi alkotási kört irányított több mint 1000 taggal. Művészeti tömeg mozgalmának célja a korszerű otthonkép kialakítása és az ember művészi alkotókészségeinek ápolása a korabeli feltételek közt. Ezért falun, amíg ma is eleven szövés,

más kötés- és varrástechnikákat igyekezett új funkcióval és tartalommal telíteni, majd a fazekas és faragó központok mestereinek munkáiban jelentkező gicses ízléssel szállt harcba. A városon ugyanekkor a különböző képzőművészeti műfajokkal foglalkozó művelődést igyekezett utánzó dilettantizmus helyett eredeti alkotássá fejleszteni. Legutóbb a naív művészeti ágak, mint a festészet, szobrászat és a szellemi néprajz hagyományainak felkarolására és felfrissítésére vállalkozott. Tevékenységének elméleti indoklását egy cikk sorozatban is kifejtette, 1970-től kezdve pedig a Maros megyei Művelődési Bizottság füzeteiben egy-egy község népi kultúrájának teljes bemutatásával kísérletezett, szerves keretbe foglalta a vidék művészetének tárgyi és szellemi megnyilvánulásait. Cikkeit a Hét, az Utunk, az Előre és a Művelődés közölte. Önálló iparművészeti munkái a népi motivumkincsre alapozó kerámiák és szőnyegek, 2004-ig foglalkozott fiatal fafaragó mesterjelöltekkel és keramikusokkal, életének utolsó évében gyenge egészségi állapota miatt költözött leányához Békés Csabára. 2006. június 23-án hunyt el Aaron Spelling, amerikai producer. 2009-ben ezen a napon hunyt el Panett Farkas, világbajnoki ezüstérmes, zsidó származású, romániai-magyar asztalteniszező és edző. 2014. június 23-án hunyt el Fej László, magyar pedagógus és pedagógiai szakíró, aki tanári képesítését a Bábes-Bolyai Tudományegyetem kémia karán szerezte. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akinek haláluk évfordulója június 23-ához kötődik.

Ma van a Szent Iváni és Szent Iván napjának előestéje, amely évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe még a kereszténység előtti időkből származik. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-ai megalapításának tiszteletére. Június 23-ai kalendáriumunkat hallhatták.

0: Mai napon, június 23-án a következő névnapokat ünnepeljük. Zoltán és Szidónia. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök szultán, szoltán szóból származik, jelentése uralkodó, fejedelem. A Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg, fia, Taksony fejedelem révén azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. Taksony unokája Vajk, azaz István király, dédunokája Első Endre és Első Béla. A Zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, már ritka volt, majd a 19. század elején újították fel. A Szidónia főniciai eredetű, a név jelentése Szidón főniciai városból való nő. Köszöntünk tehát minden Zoltán és Szidónia nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon a születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik, Isten éltesse őket sokáig, a következő dal nekik szóljon.
1: Nem bírod már elviselni.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel az LGT együttestől Ringasdál maga című dalával. Isten éltesse őket! A következőkben aranyszalagtárovatunk következik.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Credónk mai kiadásában folytatjuk Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunkat, a mai alkalommal a negyedik rész első felével jelentkezünk. Rádió közelben továbbra is. Fájsmit Mária várja önöket.
3: Papság. Vajon gondolható-e, hogy lakózhatnék az Isten a földön? Íme az ég és az egeknek egei be nem foghatnak téged. Mennyivel kevésbé a ház, amelyet én építettem. Te tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, ó, Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amellyel a te szolgád könyörög előtted e mai napon. Hogy a te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal, e helyre, amely felől azt mondtad, ott lészen az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amellyel könyörög a te szolgád e helyen. Királyok első könyve 8. részének 27-től 30-ig terjedő versei. Mivel már kisgyerekkoromban azt mondtam, hogy pap leszek, el sem tudtam képzelni, hogy más legyek. Nem is bántam meg soha. Ma öreg fejjel is csak azt mondom, hogy újra és újra papnak mennék. Ebből a hivatásból nem lehet nyugdíjba menni. Aki pap létére nyugdíjba megy, az sosem volt igazán pap. Vagy mindig pap valaki, vagy sosem az. Pap vagy mindörökké. Idézzük a zsidó levél szavait, és méltán. 1939-ben édesapám kedves öreg barátja Kovács István püspök helyettes áldott meg és szentelt pappá. Bár mi protestánsok inkább a lelkész szót használjuk. Így lettem hát ifjú lelkészé a Kálvin téri templomban. Voltunk vagy 5-6 abból az évfolyamból. Halványan emlékszem, hogy olyan különleges élményt nem jelentett szentelésem. Hazamenve ovációval fogadott a családom, és ünnepi ebédet ettünk. Nem akkor, hanem később és fokozatosan lett élményé bennem. Amikor megéreztem, hogy most már nekem is szabad a szentséget nem csak venni, hanem adni is. Ezen annyira megrendültem, és tulajdonképpen ez a szolgálat tett engem lelkészé, pappá. És így szolgáltam a gyülekezetben. Számomra az ember szeretet és az Isten szeretet, azaz a szeretet volt az alap. Sokféle szeretet van. Engem a Jézusféle szeretet, ez a vadonatúj fogalom és élet bűvölt meg. Mi az, amit csak Jézus hozott erre a véres bolygóra, se Buddha, se Mohamed, se senki? Mi az a vadonatúj? Az ágápé. A szeretlek akkor is, ha nem szeretsz. A nem tudlak nem szeretni. Ez a Jézusféle szeretet. Az Isten így szeret. János evangélista írja levelében, Isten pedig szeretet. Jézus a testet öltött agapé. Ez titokzatos valami, de én hiszem, akárhogy is gondolkodunk az Istenről, a lényeg az agapé lesz. Fiatal káplán Rákospalota óvárosában voltam, Benkő István esperesnél. Nagyon jól éreztem magam. Főnököm igen nagy és jó ige hirdető volt. Több nyelven beszélt, rendkívül olvasott volt. Én pedig megszomorodva néztem, hogy az egyszerű fejkendős parasztasszonyok milyen édesdeden alusznak az Isten tiszteleten. Egyik másik mondta is. Jaj, de szépen beszél a nagy tiszteletű úr, még csak nem is értjük, de azért nagyon szépen beszélt. Ez engem arra figyelmeztetett, hogy amikor lelkészként igét hirdetek, mindig olyasmiről beszéljek, ami érdekli az embereket. Olyan problémát vettem elő, ami nem Jákobról, Mózesről vagy Istvánról, a vértanúról szólt, hanem mondjuk egy újpesti melósról vagy annak feleségéről, aki nekem sírta el a bánatát. Arra nagyon vigyáztam, hogy senki magára ne ismerjen. A gondokat meghallgatva mindig ez volt a kérdés, mit szólna ehhez Jézus? Ezt kíséreltem meg elmondani, megértetve mindenkivel, hogy bajainkban merjék megkérdezni, Uram Jézus, te mit szólsz ehhez? Egyre többen lettek a templomban. Palotán először vallástanár lettem. Volt egy gimnázium, a Wagner, meg a polgári iskola, akkor még ilyen is volt, és több elemi. Ezekben hittant tanítottam, vasárnap és ünnepnap pedig ígét hirdettem. Van egy kedves emlékem ebből az időből. Nagyon fiatal voltam még, és úgy tanítottam, ahogy tudtam. Elmondtam Noé történetét, aztán kérdeztem vissza. Na, Jancsika, mondd el, hogy is volt ez a történet? Így kezdte. Noé és a többi állatok bementek a bárkába. Azonnal rájöttem, hogy én a világon mindenről beszéltem, az állatok seregéről, a bárkáról, csak arról nem, hogy Noé ember volt. Persze volt sok csintevés is akkoriban. Nagy László, aranyos hitoktató barátom egyszer beállított hóna alatt egy nagy papírcsomaggal. Lecsapta az asztalra megrendülten. Nézd, mit kaptam! Egy fejfa volt ráírva rendesen, hogy Nagy László élt ettől eddig. A csibészkőkük a megyeri temető elkorhat, kidobott fejfái között találták, és rátették a katedrájára. Képzeld, bemegyek, és ott a fejfám az asztalon, mondta elkeseredve a barátom. Ez valóban nagyon buta, rossz tréfa volt, engem is sokkolt, hát még őt. Aztán összecsomagolta, és visszavitte oda, ahová való volt, a temetőbe. Egy szót sem szólt róla, mintha mi sem történt volna. Sokszor bizony az a legjobb elintézés, ha nem intézünk semmit, mert az csak felkavarja a dolgot. Volt azért sok kedvesség is. Amikor például bementem a hittanórára, és pár szál virágot találtam az asztalon, az elemista kislányok tépdesték kint a mezőn, és elhozták a tiszteletes bácsinak. Nagyon jól esett ez nekem. És mondta neki az Úr, meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, amellyel könyörögtél előttem. Megszenteltem a házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor. Királyok első könyve 9. részének 3. verse. Aztán egyszer elhatároztam, hogy a MÁV telepen, ott Rákospalota peremén építünk egy kis templomot. Akkor még a régi világ volt, és édesapám a MÁV igazgató helyettese és kormányfő tanácsos volt. Az ő befolyására a MÁV igen sok pénzzel hozzájárult az építkezéshez, a híveknek csak egy kisebb részt kellett előteremteniük. A templom ma is áll. Amikor felépült, ott kaptam szolgálati lakást, és Svájcból odavittem a feleségemet. Itt kezdtem a lelkészi szolgálatot. Innen hívtak meg Újpestre, és azóta itt is maradtam, bizony 50 évig. Most nem régiben, amikor 50 éves jubileuma volt ennek a mávtelepi kis templomnak, feleségemmel együtt engem is meghívtak, mint templomépítő és egyház alapító lelkészt. Sok szeretettel vettek körül azok, akik 50 évvel ezelőtt velem együtt alapították ezt a kis gyülekezetet. De az ő gyerekeik, akiket még elemiben tanítottam, azok is nagy szeretettel jöttek. Persze, mind felnőtt emberek már. Egy nagy szakállú fiatalember jött hozzám. Hát, Bandi bácsi, nem ismer meg? Ne haragudj, nem. Pedig Bandi bácsi keresztelt. Hát, édesem, ott a pólyában nem volt ekkora szakállad, meg 2 méter magas se voltál. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek, az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének első részéből a 4. és 5. vers az íge. Itt Újpesten már nehezebb volt templomot építeni. Nem volt könnyű egy óriási munkásváros lelki pásztorának lenni. A kertvárosi gyülekezet vezetőjeként mindent újra kellett kezdeni. Amikor ostrom után kibújtunk a pincéből, hát nem volt templom, és semmi sem volt. Csak a rákosi idő, amelyben templomépítésre gondolni se lehetett. Ekkoriban örököltünk itt egy családi házat. Ha építésre nem is kaptunk soha engedélyt, renoválásra igen. Volt egy aranyos főmérnök az újpesti tanácsházán, aki rám kacsintott, és azt mondta, hát renováljanak még egy kicsit, renováljanak. Nem megyek megnézni a munkát. Ez azt jelentette, hogy ilyenkor bátran építkeztünk. Megtoldottuk a házat 5-6 méterrel, nem is tudom, talán 4-szer toldottuk így meg, míg a mai formájára megnőtt. Lépésről lépésre. Áldja meg a jóisten azt a főmérnököt, mert az ő behuny szemének köszönhettük az egészet. A jó szívének, emberségének. Lehet, hogy ő maga is templomos ember volt, csak abban az időben nem volt nagyon dicsőséges az embernek ezt bevallani. A lényeg az, hogy megértettük, Isten angyalai még kommunista párt titkárokban is megjelenhetnek. Hála Istennek, emiatt semmi meghurcolásban nem volt részem. Talán azért nem, mert ezek az akkori kommunisták az én valamikori osztálytársaim voltak. Szóval az örökölt családi házból nagyon szép, modern templom lett. Fűthető és hűthető, parkettás. Elszívó berendezés van beépítve, amely az elhasznált levegőtől megszabadítva frisset áramoltat be. Kényelmes, mert nem túl magas, és télen jól fűthető. Az óriási templomok, ahol 40-50 ember meg se látszik, kongóan üresnek tűnnek állandóan. Itt 50 ember meglátszik. Ez is valami, mert sajnos, mintha kevesebben járnának templomba. El is tűnődöm ezen. A rákosi időkben dugig volt a templom, most pedig kevesebben vannak. Ez a magyar lélek sajátossága lenne, a csak azért is. Ha nem engedik, akkor elmegyek. Ha engedik, akkor minek menjek? Az újpesti templom szószékének az oldalára 4 K betűt vésettem egyszer. Még élt nagy Benő, aki a templom faragásait végezte. Arra kértem, Benő bácsi, vésen ennek a szószéknek az oldalába 4 K betűt, ha én már nem élek, találgassák azok, akik nem tudják, hogy mi is lehet az a 4 K betű. Most elárulom. Akkor kezdett alakulni a templomi közösség az 50-es évek közepén, és így neveztük magunkat Krisztus kinyújtott kezének közössége. Elhatároztuk, hogy mi nem leszünk passzív, csak hallgató közösség. Megpróbálunk valamiképpen így együtt Krisztus kinyújtott kezének közössége lenni. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt,

0: aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelének negyedik részéből az első és a második vers. Hogyan voltam én itt vezető lelkész? Egyszerű. Komolyan vettem azt a szót, hogy demokrácia, ahol a közösség emberei közösen határozták meg az irányt, a cselekedetet. Igyekeztem sose dirigálni. 32 presbiterem volt. Még fiatal volt a gyülekezet, sok volt a tennivaló a probléma. Ezeket mind megbeszéltem velük. Magam is megdöbbentem, hogy ezek az egyszerű emberek, melósok, milyen bölcsességgel, szeretettel és egyház iránti tisztelettel tudták mondani. Tiszteletes úr, mi így gondolnánk, hogy... Bizony számtalanszor csodálkoztam. Úristen, hogy ez nekem nem jutott eszembe. De eszébe jutott az én Feri bácsimnak, Józsi bácsimnak, János bácsimnak, és megértettem, hogy ezért jó a kollektív vezetés. A lelkészi munka másik fele, a szolgálat, számomra nem kezdődött valami könnyen. Háború volt, ostrom. A bombák köröttünk csapkodtak. Mint lelkésznek sokat kellett temetnem, akár a bombazáporban is. Szinte hasoncsúszva mentem a temetőig, meg vissza. Közben lőttek, és az orosz repülőgépek géppuskázták azt az ipari várost, ahol sok pusztítani valót véltek. Még ma is csodálkozom, hogy életben maradtam. Hányszor jöttek az orosz ratagépek, és végig géppuskázták a temetőt. Még az is előfordult, hogy a sírásóval beugrottunk a sírba, és csak nevettünk. Azt mondja a sírásó. Na, tiszteletes úr, itt helyben vagyunk. Ha eltalálnak, csak éppen ránk kell kotorni a földet. Áldott humor. Még ha kínjában is, de tudott nevetni az ember, hogy könnyebb legyen. Ma pedig szinte már csak a komikumára emlékszem. De azt tudom, hogy nem volt leányálom. A szolgálat másik része az ige hirdetés. Naponta olvasom az igét, sokszor eredetiben, görögül. Addig, amíg egyszerre megakad valahol a szemem, aztán a szívem is. Néha hangosan is kimondom, jé, mintha most olvasnám először. Akkor az lesz az igém arra a vasárnapra. Főleg az Új Testamentumot prédikáltam, és ritkábban az Ó Testamentumot. Mert miért rágjam én a gyökeret, ha ehetem a gyümölcsöt? Az Ó Testamentum az Új Testamentum fájának a gyökere. A gyümölcsöt kell továbbadni, ezért szinte újra és újra az Új Testamentumot tanítottam, főleg az evangéliumokat, meg a Cselekedetek könyvét. Aztán a bibliaórákon Pál apostol leveleit prédikáltam. Szerettem egy-egy levelet teljesen végigvenni, a korintusit, a kolosseit vagy a római levelet. Az volt a legnehezebb. Alig mertem hozzáfogni, mert a legnagyobb teológusok, akik tanáraim is voltak Svájcban, azon próbálták ki teológiai erejüket, hogy egy mini dogmatikát írtak a római levél alapján. Sosem voltam dogmabarát. Őszintén szólva, a kereszténység gyakorlatát szerettem, nem a tanait. Azt hiszem, nem is lehet sokra menni a tanokkal. Tapasztalom, hogy sok a névleges a száj keresztjén. Vallják a dogmákat, régen még pofoszkodtak is a hitoktatók, ismertem is olyat, aki hatalmas pofonokat adott a szeretet nevében. Szóval az biztos, hogy a világnak gyakorlati, hitüket valóban megélő keresztényekre van szüksége. Azért is nehéz szolgálni lelkészként, mert az embereket nem a szó ragadja meg, hanem valaminek a lénye, kisugárzása. Így voltam az első főnökömmel, Benkő Istvánnal. Bár a hívek nem igazán értették, de rám is és őrájuk is a lénye hatott. Ebből sokat tanultam. Utána viszont kevésbé ígéző, de nagyon melegszívű főnökhöz kerültem, Szabó Miklóshoz. Fiának tekintett, és én is annyira szerettem, hogy fényképe ma is édesapám képe mellett van. A felesége, Sárika néni egy erdélyi püspök lánya volt. Meghívott egyszer és minden kórra, hogy ebédeljek náluk. Ne biciklizzem haza, mert még elütnek, vagy bajom esik. Azokat a kedves ebédeket, de főként az asztalnál folytatott beszélgetéseket, míg élek, nem felejtem el. Drága jó Szabó Miklós bátyám egyszer egy rendkívüli 18-20 fokos hidegben ült a fűtött szobájában, én meg éppen összefagyva érkeztem egy temetésről. Bejött egy csapzott, összefagyott, rongyos alak, és kezdte a mesét. A nagymama Gödöllőn, 5 pengő. Mosolyogtam, mert már ismertük. A nagymama Gödöllő, 5 pengő. Ám Miklós bácsi benyúlt a zsebébe, odaadja az 5 pengőt. Miután az ember elment, megjegyeztem. De Miklós bácsi, dőlt belőle a pálinka, ezt is arra költi. Miklós bácsi azt mondta, édes fiam, ha ilyen szegény és ilyen rongyos volnék, amikor kint ilyen hideg van, én is innék. Hát így tanítgatott engem Miklós bácsi szeretetre, igazi empátiára. Összesen ez a 2 főnököm volt, és már meg is választottak lelkésznek. Ravasz Lászlóval, a püspökömmel rendkívül jó viszonyom volt. Nem mertem azt mondani, hogy a barátja voltam, bár az biztos, hogy ő engem annak tekintett, de én gyermeki módon tiszteltem őt. Onnan tudom, hogy szeretett, mert amikor már halálán volt, megkérte a lányát. Hívd el a Gyökösit, ő adja fel az utolsó úrvacsorát. Úgyhogy bizony sírva, én adtam fel püspökömnek az utolsó úrvacsorát. Ma is meghatódom, ha visszagondolok arra az imára, amit halálos ágyán mondott. Azon rendültem meg, hogy az nem egy püspök, egy főpap imája volt, hanem egy bűnös, nyomorult, esendő ember könyörgése az Istenhez. Utána még sokáig ott ültem az ágya mellett. Fogtam a kezét. Egy jó negyed óra múlva megszólalt. Bandi, itt vagy még? Itt vagyok, Laci bácsi. Add ide a kalapom, és megyek. Ez hagyomány volt. Amikor indult haza a püspöki hivatalból, a fiatalok szinte a nyakukat törték, hogy kiadhassa oda nagyszélű, szinte művészies püspöki kalapját. Néha sikerült nekem odaadni. Ő pedig megbólintott a fejét, köszönve. Ott, a halálos ágyán, fölrém lett benne valami. Add ide a kalapom, és megyek. Ez szimbólum lett, mert másnap tényleg elment. Meghalt. Sajnos a temetésére betegség miatt nem tudtam menni, a szívem nem engedett. Még ma is sajnálom, hogy kedves püspökömet nem kísérhettem el utolsó útjára.
1: A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra!
2: Krédó. A megtartó hit műsora.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit kedd déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Hamarosan híreket mondok. Utána a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosár rovatunkkal. Ezután 13 óra 30 perckor hangos könyvtár rovatunk következik, melyben folytatjuk tovább Móra Ferenc Rabember fiai című regényét. 14 órakor ismét híreket mondok, majd ezután 14 óra 15 perckor kezdődő versrovatunkban ma Ady Endre az Úr érkezése című verse csendül fel. Adásunk utolsó részében pedig keresztény élet felekezetkező műsorunkat közvetítjük. Ezzel várom Önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilie Bolozsán szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége. Grinde János szerint Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. Erdély szerte kezdődik a parlag fűvirágzása. Kemény bírságok várnak a hanyag telek tulajdonosokra. Havi időjárás előrejelzés. Az előrejelzések alapján felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délutáni órákban csapadék is lehetséges. Most pedig következzenek a részletek. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, jelentette ki ma Ilie Bolozsán ügyvívő kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt elnöke a Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítás után leszögezte. Olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül. A háttéralkuk és az árulások megmutatták korlátaikat. Ami nem elvekre, komolyságra és tisztességre épül, az előbb-utóbb összeomlik, fogalmazott Facebook bejegyzésében Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt 6 hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz. A Nemzeti Liberális Párt készen áll arra, hogy hozzájáruljon a megoldáshoz, de csak akkor, ha ez a megoldás korrekt, vállalható, átlátható, és valóban Románia érdekei szolgálja, szögezte le. Szorin Grinde János, szociáldemokrata pártelnök arra számít, hogy Nikus Ordán államfő a következő napokban ismét konzultációra hívja a pártokat a Cotroceni palotába. Ugyanakkor szerinte Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. A Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítása után a politikus gratulált Adrián Vesteának, amiért vállalta a kormányalakítási kísérletet. Felelős embernek nevezte a kijelölt miniszterelnököt, aki szerinte azt akarta, amit minden jóhiszemű ember, stabil kormányt Romániának olyan közpolitikákkal, amelyek megakadályozzák a gazdaság kisiklását. A szociáldemokrata pártelnöke ugyanakkor bírálta azokat, akik szerinte saját tisztségüket fontosabbnak tartják a közérdeknél. A parlamentben nyilatkozó Grinde Jánost arról is kérdezték az újságírók, részt vesz-e a cotroceni konzultációkon, miután Paul Stănescu volt szociáldemokrata párt főtitkár azt nyilatkozta, hogy őt látná szívesen miniszterelnöknek. A politikus közölte, ha az államfő meghívja, elmegy a konzultációkra. Hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártban demokrácia van. A párttagok elmondhatják véleményüket, de végül közösen döntenek. Azt is elmondta, hogy a szociáldemokrata párt nem fogja megszavazni a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS koalíciójának kisebbségi kormányát. Közeledik a parlagfű virágzása, ezért Erdély szerte felszólítják a hatóságok, a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollenszórásba kezd. A hatóságok az elmúlt hetekben hangsúlyosan felhívták a figyelmet, hogy kötelező és haladéktalan a védekezés az allergiás tüneteket okozó parlagfű ellen. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtani a parlagfüvet. Június döntő fontosságú időszak a parlagfű elleni védekezés tekintetében. Temesváron például a helyi rendőrség több mint 100 barlangfűvel fertőzött területet azonosított, amelyek tulajdonosait felszólították a haladéktalan beavatkozásra, számolt be a realitatea.net. A hatályos jogszabály szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a barlangfüvet. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő 4 hétben az ország egész területén a hőmérséklet az időszakhoz jellemző átlag feletti marad, és szinte végig csapadékhiányra számíthatunk néhány régió kivételével. Az előrejelzések szerint június 22 és 29-e között a hőmérsékleti értékek az egész országban magasabbak lesznek az időszakra jellemzőnél, írja a news.ro. Június 29 és július 6-a között a hőmérsékletek továbbra is a klimatológiai átlag felett maradnak minden régióban, különösen nyugaton, északon és az ország középső részén. Július 6 és 13-a között a meteorológiai szolgálat az egész országban az időszakra jellemzőnél magasabb hőmérsékleti értékeket jósol. Minden régióban kevés csapadékra kell számítani, különösen a hegyvidéki területeken. Július 13-a és 20-a között a hőmérsékleti átlagok továbbra is meghaladják az időszakra jellemző értékeket Románia egész területén. Ezzel szemben a csapadék mennyiség a legtöbb régióban megközelíti a sok éves átlagot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk. A délután folyamán eső és zivatar is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba.

0: tengeri veszélyben. Éder megint bosszankodott az örökké csöpögő kád csapja miatt. Hiába csavarta el erősebben. A zuhany meg már olyan ócska volt, hogy mindig rá kellett ütni az emelőkarra, hogy megeredjen a víz.
1: Sok pénzbe kerül a vízcsap csöpögését elmulasztani?
0: Tutakolta Pumukli, a törülköző tarton egyensúlyozva.
2: Nem sokba, de manapság nincs olyan iparos, aki ezért kijönne.
1: Keressek egyet?
0: Ajánlkozott Pumukli. Éder nevetett.
2: Nem kell messze keresgélned, hiszen Lechner úr a vízvezetékszerelő éppen szemben lakik. De biztosan nem ér rá.
0: Pumukli erősen eltöprengett. Kicsit még ide-oda billegett a törülköző tartón, majd leugrott, és kiszaladt. Éder ügyet se vetve rá, folytatta a munkáját. Lechner úr, a vízvezeték szerelő éppen ebédelt a feleségével. Egyikük sem vette észre, hogy az ajtó résnyire kinyílik, és nem sokkal ezután megrezzen a fikusz, mintha valaki fölmászna rajta.
2: És valaki tényleg fölmászott rajta. Ez a valaki addig mászott, amíg el nem érte az ott függő, fából levő nagy fali órát. Az óra hangos robajjal a földre esett. Lechner úr rémülten hajolt fölé, miközben a felesége borzalmasan jajveszékelt, mivel az órát a nagyapjától kapta.
1: Te még ketyeg,
0: állapította meg Lechner úr, miután a fatok két felét összeillesztette.
2: A fakeretet asztalos tudná megjavítani,
0: állapította meg, de ugyan kivállalná el?
1: Édermester,
0: suttogta Pumukli. Lechner úr abban a hiszemben, hogy a feleségétől hallja ezt a nevet, rábólintott.
2: Jó ötlet, mindjárt át is viszem hozzá az órát.
0: Amikor ezt Pumukli meghallotta, hazarohant. És valóban, kisvártatva megjelent a szerelő az eltörött órával. Éder nem hitt a szemének. De amikor meghallotta, hogy mi történt, egyből világos lett számára minden. Somolyogva állapodott meg Lechner úrral abban, hogy Édermester megjavítja az órát, Lechner úr pedig cserébe új zuhanyt és új vízcsapot szerel be neki. És így is történt. Éder vidáman ült a fürdőkádban, Pumukli pedig az új kézitusoló tömlőjén hintázva időnként vizet fröcskölt a lábával Éderre.
2: Ejha, de jó lenne, hajóm, lenne vitorlás, a fürdőkád tengeren hajókáznék vele, te pedig a szél lennél, aki a szélrózsa minden irányába fújnál engem.
0: Éder nevetett. Hát, rendben van, esetleg készíthetek neked egy hajót. Pumukli fölugrott a kád peremére.
2: Most azonnal!
0: Éder elhárította. Most azonnal nem érek rá.
2: De nekem most azonnal kell!
0: Kiabált dacosan Pumukli, és akkorát csapott a vízbe, hogy Édernek tele lett vele a szeme. Ezzel a hanggal nem érsz el semmit.
2: De elérek!
0: Vágta rá Pumukli, neki keseredve. Éder nem válaszolt. Befejezte a fürdést, és mivel csöngettek, a műhelybe sietett. A fürdővizet elfelejtette leengedni.
2: A hanggal nem érek semmit, de a deszkával igen,
0: dünnyögte a Manó. A műhelybe lopódzva kikeresett egy apró deszkát, fölvitte és beledobta a fürdővízbe. A kád peremétől óvatosan ráugrott. A deszka hevesen megingott, de elbírta Pumuklit. A kád falától ellökte magát. Nem is lett volna semmi baj, ha nem úszik arra a fürdőkefe, amivel a deszkácska összeütközött. Pumukli feljajdult, és placs, becsobbant a vízbe. Még elkapta a zuhanytömlőt, de az kicsúszott a kezéből. Kapálózva felbukkant, a tömlőt újra megragadva föltornázta magát, és telé torokból sikította.
2: Segítség! Segítség!
0: Éder egy megrendelőjével beszélgetve segélykiáltásra lett figyelmes. Látogatójától hamar elbúcsúzott, és felrohant a fürdőszobába.
2: Még éppen jókor.
0: Pumukli megint lecsúszott, és bugyborokba merült el. Éder még épp, hogy el tudta kapni a vörös hajbozontot, hogy kihúzza a vízből a koboldot. Ezután

lábánál fogva fejjel lefelé rázta, hogy kijöjjön a füléből és a szájából a víz. But ajó! Nyögdécselt Pumukli. Éder az ijegységtől sápadtan csak ennyit mondott. Buta Pumukli. És vastag frottírtülő közőbe bugyolálta. Örültek, hogy a kobold ezúttal megúszta, ha nem is szárazon. Pumukli a frottír törölközőből hálásan pislogott kifelé. A víz is nagyon-nagyon buta, úgyhogy ne is készíts nekem majót. Kicsit eltűnődött, majd így folytatta. De ha mégis akkor olyat, ami a levegőben úszik. Éder mester Pumuklit a törölközővel együtt fölvette, és úgy hintáztatta, mintha függőágyban lenne. Esetleg hajóhintát csinálok neked, abban legalább nem fulladsz meg. Hajóhintát! Ujjongott Pumukli, és vidám danászásba fogott. Hajó, a hajó, az a jó, hajó! Éder elnevette magát. Hát, rendben van. Ha te gondoskodtál nekem szerelőről, én gondoskodom. Hajóhintáról! Fejezte be Pumukli. Így történt, hogy pár nap múlva a szerszámok között egy hajóhinta lengedezett. Az odalátogatók nem kis megrökönyödésére, hiszen nem láthatták, milyen remek kapitány vezérli ezt a hajót.

0: Mesekosár rovatunkat hallották, melyben ma Pumukli című mesének első részét hallgattuk meg. Holnap folytatjuk. Most hangos könyvtár rovatunk következik, melyben Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg két fejezetet.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

11. fejezet. A rongyosok. Pár hét alatt mindenfelé megfordult a vizek országában az Isten szigete. Csendes időben a víz sodorta, vitte, máskor a szél hajtotta előre-hátra. S a rabember fiainak nagyon kedvére való volt ez az utazgatás. Legalább megjárták a vízi világnak olyan tartományait is, ahol ember még soha nem járt. Olyan ez, mint egy náttutaj, mondotta Tamás. Az ám, azt mondja rá Ádámka, csak az a kár, hogy nem lehet kormányozni. Nem mi megyünk vele oda, ahová akarunk, hanem ő visz bennünket, ahová akar. Az öreg pipitér azonban minden bajra tudott orvosságot. Nem kell félni, kieszeli ő a módját annak is, hogy hogy lehessen parancsolni az Isten szigetének, merre menjen. Mit gondoltok, gyerekek? Kérdezte egyszer az öreg. Nem nagy nekünk ez az ország. Hát, ha eresztenénk bele zselléreket is. Kik lennének azok, öreg pipitér? Hát olyan magatok formájú legénykék, mert ne gondoljátok ám azt, hogy ti rajtatok kívül nincs egyéb gyerek az ecsedi lápon. De bizony egyéb sincs inkább, csak gyerek, meg öreg ember. A maga bíró férfi odakint verekszik a törökkel, némettel. S csak ugyan, amikor a part felé verte a szél a szigetet, pipitér megint megfújta a nátkürtöt. Nem sokára jöttek a bujdosok csapatostul, öreg emberek és ifjú legények. No, gyerekek, fordult hozzájuk pipitér, ki akar a hajónkra ülni? Mindenkit fölveszünk az Isten szigetére, aki ráfér, s nem kérünk tőle hajópénzt se. Ajánkozó mindjárt akadt seregestül, ágról szakadt szegény gyerekek, a legtöbbnek se apja, se anyja már. Úgy éltek a nádban szegények, mint az erdei vadak, s nem tudtak hová lenni örömükben, mikor pipitér sorba állítgatta őket a gunyhó előtt. No, fiaim, beveszlek benneteket a rongyos hadseregbe. A zsoldotok ingyen lakást meg ingyen koszt, ott hevertek, ahol akartok, s azt esztek, amit találtok. De hadakoznotok se kell, csak a szúnyogok ellen. A rongyos hadseregnek nagyon tetszett ez a csataterv. Még azt se bánták, mikor pipitér nekiállította őket egy kiszáradt nyárfának, hogy gajjazzák le azokat a fákat. No, az hamar megvolt. Akkor aztán pipitér kiáskálta, szekercével megfarigcsálta őket, s azt mondta a két szitári gyereknek. No, csirkéim, van már evezőnk, arra hajtjuk már a szigetünket, amerre nekünk tetszik. Bírjuk is hajtani, mert vagyunk már hozzá elegendően. Most már csak a hadsereggel.

0: kell szót érteni. Az azonban egy kis időbe került, míg a rongyos hadsereg összeverődött. Ki a tors közt keresett fészket, ki a fák hegyében, ki a tocsogókon szedte kézzel a csíkot, ki a tisztáson szedrezett. Akinek még egyéb dolga nem akadt, leült a sziget szélére, és lógatta a lábát a vízbe. S ha halacska ütközött hozzá, kacagott, ha sikló csavarodott rá, jajgatott. Mikor aztán glédába álltak a lápi vitézek, Pipi térbeszédet intézett hozzájuk. Buzogány helyett tövestül kiszakajtott vadmákot forgatott a kezében, nagyobb tekintély okából.
1: A naplopásnak már most vége legyen, mert abból meg nem élünk. Mától fogva szétosztalak benneteket tizenként a sziget négy sarkára. Minden 10 ember kap 2-2 evezőt, azzal hajtjátok a szigetünket olyankor, mikor a víz nem viszi, vagy a szél nem fújja arra, amerre nekünk tetszik. A főhadisátor lészen az a gúnyhó itt a sziget közepén. Itt lakik a hadnagyotok, Szitári Ádámka, meg a kapitányotok, Szitári Tamás. A generálisságot már csak magamnak tartom. Jó lesz-e így, vitéz katonáim?
0: Pipi tér vitéz katonái olyan helyeslő üvöltésbe fogtak, hogy a generális jónak látta mind a két fülét befogni.
1: Ne visítsatok úgy, nem vagytok ti szélkiáltó madarak. Akinek pedig nem tetszik, amit mondtam, az menjen az Isten szigetéről, amerre lát.
0: Dehogy is nem tetszett, dehogy. Ádámka csak annyit mondott, hogy még fejedelmet is kellene választani.
1: Ne félj, szolgám. Kerülhet ide még az is, pislogott rá Pipi tér a fél szemével.
0: A nagyobb Szitárinak azonban egyre jobban elborult a képe. Mentül vidámabban hancúroztak a többiek, annál hallgatagabb lett ő. Nem törődött vele, ha csapatostul verték is felrejtekén a kócsagot, nem találta már örömét a lábban, pedig az csak most mutatta meg igazán, hogy mit tud. Smaragdtenger ott, ahol víz, paradicsomkert ott, ahol föld.
1: Mi bajod neked, szolgám?
0: Fogta egyszer vallatóra Pipi tér a gyereket, mikor behunyt szemmel heverészett egy öreg égerfa tövében.
1: Semmi. Hallgatom, hogy mit beszél a láp. Az is szép mesterség.
0: Érted-e legalább, szolgám?
1: Nagyon.
0: Minden zizzenését, minden fuvallatát.
1: Azt mondja ez mind, hogy
0: haszontalan teremtés vagy te, Szitári Tamás.
1: Egy ujjadat sem mozdítod az édesapádért. Azt se tudod, éle, hale.
0: Pipi tér ümmögött valamit, de a rongyosok olyan égtelen lármát csaptak a sziget orrában, hogy egy szavát se lehetett érteni.
1: Mi baj, fiaim?
0: Kiáltott oda hozzájuk. A víz nekiviszi a szigetet Sárvárnak.
1: Se baj, fiam. Csak arra vigyázzatok, hogy a falába ne ütődjünk, mert akkor reggelre megesznek bennünket a halak.
0: Egy puskalövésnyire csak ugyan ott feketén lettek már öreg bástyafalai Sárvárnak. Erdélynek ez a hatalmas végvára valamikor messzire esett a láptól, de a láp addig dagadozott, növekedett, hogy ebben az időben már a vár nyugati tövét nyalogatta a vizével. Annál nagyobb volt a becsülete az erdélyiek szemében, mert így nem kellett félteni se töröktől, se némettől. Egyik oldalon megvédelmezte a hatalmas mocsár, a másik oldalon válogatott őrsége színejava az erdélyi hadaknak. Az őrség most kint tanyázott a lápra néző bástyafalakon, s elállt csodálkozásában szeme szája, ahogy meglátta a város tövében elúszó szigetecskét, s rajta a sok rongyos gyereket. A szigetbeliek is észrevették a katonákat, s Pipi tér annál kevélyebben igazgatta hadseregét. Tamás nem is állhatta meg szó nélkül ezt a nagy hősködést.
1: Pipi tér, ha a lármánál egyéb nem kellene a hadvezérséghez, mindjárt elfoglalhatnánk Sárvár várát.
0: Az öreg csak nevetett.
1: No, szolgám, elfoglaljuk még azt, ha nem ma, holnap.
0: Aztán a szeme fölé tette széles tenyerét, s úgy pislogott föl a bástyákra.
1: Úgy látom, buzát uram a sárvári kapitány. Azám, a sárvári kapitány buzát uram. Tudjátok, az a dupla szájú, aki akármit mond, kétszer mondja. No, hadd lássa meg, micsoda derékvitézek laknak az Isten szigetén. Hát, ha kedve támad velük megismerkedni. Hajrá, fiúk!
0: A rongyosok nekiveselkedtek az evezőknek, s megkerülve egy rekettyés földnyelvet, a sziget elkanyarodott a vár alól. Tamás sóhajtva nézett vissza. Lám, milyen jó azoknak a várbelieknek, azok bizonyosan tudnak valamit az ő édesapjukról. Aztán odaállt Pipi tér elé, aki kimelegedve a nagy hadvezérkedésben egy üres nátszálon nagyokat szítt a lápvizéből. Hallod-e, Pipi tér? Kérdeznék én tőled valamit. Hallom, szolgám, hallom, intett vissza az öreg a fejével. Szólni még nem szólhatott, mert most kortyolgatta a legjobb ízűt. Hadsereg, katonásdi, csavargás előre-hátra, naplopás hónapszámra. Mi szándékod van neked ezzel a sok bohósággal, öreg Pipi tér? Pipi tér kivette a szájából a nádat, s megkínálta vele Tamást. Olyan hideges szolgám, mint a jég. Beleütött volna a fogamba, ha ki nem hullott volna régen. Próbáld csak, ha nem hiszed. Tamás haragosan hajította el a nádat. Nem értelek téged, öreg ember. Miért hoztál bennünket ide a vizek sivatagába, ahol csak úgy el vagyunk temetve, mint édesapánk apafi tömlöcében? Látod, nem jobb lett volna, ha eresztesz bennünket a magunk útján. Azóta rég megszabadítottuk volna az apánkat. Vagy rég elvesztettétek volna magatokkal együtt, vágott közbe az öreg, és sajnálkozva csóválta ősz fejét. No, szolgám, majd megbánod, hogy nem ittál ebből a fölséges vízből. Egészen megfiatalodtam tőle. Kiállnék birkozni akár veled is, vitéz kapitányom. Nem ért semmit a tréfálkozás. Tamás föl nem derült tőle. Járathatod én tőlem az eszed, öreg ember, gondolta magába. Azért reggel, ha partot érünk, mégiscsak elmegyek én innen, s vissza se jövök többet, hanem az édesapámmal. Addig pedig azzal mulatta magát, hogy a sziget közepén keresett valami sűrűséget, oda bevette magát, s a nadájtővirágok lila koronás fejét ütögette le egy kűris fagallyal. Pipi tér mosolyogva nézett utána. Korán kellene akkor fölkelned, hogy a tivén szolgátok eszén túljárhass, mormogta magában, s elment Ádámkát megkeresni. Nem nagyon kellett ugyan keresni, mert ott feküdt a hosszú sejmű pázsitban a gunyhó előtt, s arcával a két karjára borulva úgy zokogott, hogy a legöregebb sirály se tud különben. Milált kis szöszkém, térdelt melléje ilyetten Pipi tér, tán te is meguntad már az Isten kertjét. Tán jobb szeretnél a piszlicár kertjében kergetőzni. Kivel, no? Hadd találjam ki. Az Ilucival vagy a Murmuccal? A gyerek fölemelte a fejét, s elelcsukló szóval rebegte. Pipi tér, az elébb láttam egy sólyó madarat. Pipi tér, édes Pipi tér, szeretnék az édesapámhoz menni. Elmegyünk, kis szőszkém, el, mondta megindultan az öreg, s végig-végig simogatta a gyerek elkócosodott, hosszú fürtjeit. S úgy elkomolyodott ő maga is, hogy többet egész nap nem esett neki jól a tréfa. Este megakasztották a szigetet valami zátonyban, s az öreg rögtön takaródót parancsolt. Ő maga azonban nem nyugodott le. Sokáig tetvett, szöszmötélt kint a holdvilágos nyári éjszakában, s mikor bement a gunyhóba, megállott a két gyerek vackánál. Sokáig nézte őket, ahogy összeölelkezve aludtak. Tamás még most is dacosan összeszorított ajkakkal, Ádámka még most is sírásra görbült szájjal. Nézte-nézte őket, aztán legugolt melléjük, s utoljára megcsókolta a napsütötte, evező törte barna kezüket. Előbb Tamásét, aztán az Ádámkájét. Tizenkettedik fejezet. Pipi tér elvész, de megkerül. Másnap reggel még a dobos gémsevert ébresztőt, mikor Tamás már talpra ugrott. Az álomméz ugyan össze-összehúzta még a pilláit, de hogy megbuktatta a fejét vagy háromszor a lábkútban, egyszerre neki frissült. Összecsókolta az édesen alvó Ádámkát, betakargatta a gyékény paplannal,

0: mert hűvös hajnali szellőcske lengedezett, s neki indult a világnak, amelyikben olyan régen nem járt. Hanem azért mégis nehéz volt egy kicsit a szíve, s meg nem állhatta, hogy a küszöbről egy háládatos pillantást ne vessen vissza a pipitér sásnyugvó helyére. Nini, a pipitér vacka üres. Pipitér nem hált idebent az éjszaka. Az jutott eszébe, hogy nyilván megharagította tegnap, s el is szégyelte magát egy kicsit. Mégsem megy el anélkül, hogy legalább a szemével búcsút ne venne a hű öreg cselédtől. Bizonyosan kint alszik valahol a vitézei között. Sorra járta a rongyosokat a sziget négy sarkán. A vitéz hadsereg olyan mélyen aludt, hogy el lehetett volna vinni szigetestül. Némelyik isten adta gyerek úgy horkolt, hogy hajlongott bele a nád. Pipitér azonban nem volt közte egyik felekezetnek se. Tamásnak elkezdett gyorsan dobogni a szíve. Tán bánatában világnak ment a jó öreg. Elkóvájgott a szigeten az éjszakában, s ingó bűrűre lépett, amelyik leszakadt alatta. A gyerek elfeledkezett arról, hogy ő szökni akart mindenki tudta nélkül, s töltsért csinálva a két tenyeréből elkezdett kiabálni. Pipitér! Pipitér! Nem haragszom már, öreg pipitér! De az öreg pipitér bizonyosan haragudott, mert semmilyen hívásra se jött elő. Ellenben a levegőben támadt olyan zsibongás, hogy csak úgy szédelgett bele a Tamás feje. A sziget szárnya zsellérei, őslakói voltak inkább, mind kirepültek a hajnalt köszönteni a maguk nyelvén, s magasztalni az urat, a magasságbelit, kinek kristálypalotájában egymás után hunytak ki az ég aranylámpái, a csillagok. Fölébredt Ádámka is, s nyugtalanul sietett ki Tamáshoz, aki még jobban megijesztette, elmondván neki, hogy pipitér elveszett. A két gyerek most már együtt hújjántgatott, aminek aztán lett is eredménye, mert erre már a hadsereg is éledezni kezdett. Nagy ásítozva jöttek elő a vitézek, de ahogy megértették a dolog állapotát, egyszerre elfelejtették az álmosságot. Nagyon ragaszkodtak szegények öreg generálisukhoz, s kétségbeesve szélettek szét a keresésére. Külön-külön megnéztek volna minden nátszálat, nem bújta bele az öreg, ha Tamás ki nem adja nekik a parancsot. Nem ér a semmit, cimborák. Pipitér nincs a szigeten, mert ha itt volna, ezt a riadozást ki nem bírta volna szó nélkül. Hanem fordítsuk meg a szigetet, s kerüljük meg ezt a nyírfás zátonyt. Hát, ha a másik végében van a gazdánk. Lehet, hogy valami őzike átcsalogatta az éjszaka, aztán elnyomta valahol a buzgóság. A rongyosok szétfutottak az őrállomásaikra, de egyben vissza is szaladtak rémült arccal. Nem lehet innen mozdulni se sehova. Az éjszaka egytől egyig elvesztek az evezők, s most nincs mivel eltaszítani a szigetet a zátonytól. Ez a hír valamennyire megnyugtatta Tamást. Az evezőrudakat csak pipitér rejthette el. S miért tette volna másért, ha nem azért, hogy azon a helyen várják vissza, ahol elhagyta őket. S mit csinálhatnak egyebet, mint hogy várakoznak, ha nem akarnak is? A szigetről át lehet menni a zátonyra, s onnan talán kigázolhat a partra, aki úgy ösmeri a lápot, mint a tenyerét. Aki tudja, hová lehet lépni, hol kell úszni, hol lehet gázolni. Aki tudja, melyik a csillagos hínár, amelyik az embert is elbírja, melyik a suta hínár, amelyik csak vizet ereszt, ha rálépnek, s meghimbálja az embert, de le nem szakad alatta, s melyik a gyilkos hínár, amelyik a legharagosabb zöld, s olyan sűrű, összetartó szemre, de a legkönnyebb láb alatt is megnyílik, s feneketlen örvényt budjant föl maga alatt. Tamás ugyan neki mert volna vágni akármilyen útnak, de hogy hagyja itt magára ezt a sok gyámoltalan gyereket, aki már is olyan, mint a megriadt nyáj. Itt maradunk, pajtások, ahol vagyunk, s visszavárjuk pipitért. Addig szabad a vásár, dolog semmi, mindenki úgy mulat, ahogy legjobban esik neki. Nem is kellett ezt a parancsot kétszer kiadni. Még olyan jókedvű nép soha nem taposta az Isten szigetét, mint most. Játékban, hancúrozásban telt az egész napjuk. Estére aztán el is törődtek úgy, hogy mire a nap lement, mind aludtak, mint az édes tej. Csak Tamás virrasztott fél-fél éjszakákon át, fölneszelve minden rezzenésre, jön-e már vissza Pipi tér. Az pedig csak nem jött, hiába teltek a napok, hetek. Helyette beköszöntött a láp legnagyobb ellensége, a nyár. Kéve számra szórta tüzes nyilait a vizek világára, s felszívogatta a láp langyos vérét. A karcsonádak ruganyos dereka meghajlott, koronás fejük ingva lengve kereste a frissítő harmatot. Fonnyadó füvek párázata reszketett a légben, stikkattan röpködtek benne a szivárvány csillogású szitakötők is. Halálos nagy lomhaság borult a vizekre. Fönt nem fodorodott felhő, lent nem bodorodott hullám. Annál kedvesebbek voltak az esték, s Tamás alig várta, hogy a nap tüzes fáklyája kialudjon a messzi vizekben. Ilyenkor ő tüzet rakott a gúnyhó előtt a tisztáson, hogy elfüstölje a szúnyog felhőket, s mellé heveredve hallgatta a leveli béka kunkogását. Ez is azt jelenti, hogy nem lesz mostanában eső, pedig a láp ugyancsak szomjúhozik utána. Mintha az ő mély sóhajtása volna esténként a szellő libbenés, mely átsuhan az Isten szigetén, s hűsítő nyugodalmat hoz a rajta lakóknak. Egy este mást is hozott, kesernyés, folytó füstszagott. Tamás körülnézett, s megakadt a szeme a keleti ég alján. Izzott az, mint a parázs, mintha már visszatért volna a nap, amely épp az imént áldozott le nyugaton, s a piros zsarátnuk aztán elkezdett fehér és sárga lángokat hányni, fekete fellegeket ereszteni. Valahol a messzeségben égett a láp. Ki tudná azt megmondani, mitől gyulladt meg a vízi világnak egy-egy tartománya? Szikra pattam valahonnét a száraz zsombékba? Bújdosó nádi emberek gondatlansága vagy oktalansága csinálja a tüzet? A maguk belső melege lobbantja lángra az összefüllett fűrétegeket. Mindegy az, akárki keleszti, bizonyos, hogy valami rémületesen szép látvány a lápégés. Tamás óraszámra el tudta nézni a legyező gyanánt hajlongó lángnyelveket, s el tudta hallgatni a bent szorult lápivadak halállármáját, a róka üvöltését, a farkas nyívását, a borz röfögését, a hiúszkölykök makogását. Egyszer aztán az ég megirigyelte ezt az ijesztő tűzi játékot a földtől. Gyújtott ő másikat, fölségesebbet és méltóságosabbat. A sötétkék augusztusi égen szikrák lobbantak ki, hosszú, fényes csóvákat hagyva maguk után, mint láthatatlan ujjak titkos betűit. Hangtalanul, nesz nélkül suhantak az egek tündöklő vándorai, néha sűrűn, mint a pelyhek, a nagyobbak egyesével, s néha tarka szikra záporrá hullottak szét, s tűzpillangók gyanánt lebegtek le, hogy egyesüljenek földi testvéreikkel, melyeket az égő láb köszöntőképpen küldött eléjük. Tamás, ahogy ott hevert a hamvadó tűz mellett, ölében a mélyen alvó Ádámka fejével, eltűnődött az egyre sűrűbben hulló égi tüzeken. Mik lehetnek ugyan? Tűzrózsák letépett szirmai, amiket játékos angyalkezek szórnak szét a hallgatag égi mezőkön. Addig-addig tűnődött a gyerek, míg utoljára az ő feje is lecsukódott a fűbe. Elaludt, s álmában egyszerre rájött, mik azok a hulló csillagok. Nagy tüzes kardok, amiket az Úristen hatalma bizonyságképpen villogtat a gyarló föld felett. Áj, ha nekem ilyen kardom volna, gondolta magában, de ki szabadítanám ezzel az édesapánkat. S már éppen azon törte az eszét, hol vehetne ő olyan lajtórját, amin fölmehetne az égbe ilyen tüzes kardért, mikor egyszerre csak megrázza a vállát valami nehéz kéz. Hely, szolgám, szolgám, nem félted a fejed, hogy ráesik valami bolond csillag, s kipróbálja, hogy benőtte már a fejed lágya. Hely, hogy ugrott föl Szitári Tamás, s elfelejtett tüzes kardot, hulló csillagot. Pipitér, kedves Pipitér, hogy jöttél vissza, kedves Pipitér, borult a nyakába az öregnek. Mind a vízig szárazon, szolgám, mondta az öreg, s maga is letelepedett a tűz mellé. Már akkor Ádámka is fölébredt, s úgy leste a két gyerek a szót az öreg szájáról, hogy a pillájuk serebbent. Az öreg pedig sorra rendre előszedte, ami a tarisznyájában volt. Nagy darab földet bekóborolt odajártában. Megfordult Kolozsváron is. Megtudta, hogy Szitári Kristóf még most is rabul sínylődik. Elő se hozták abból a tömlőcből, amelyikbe akkor dugták, mikor Hajdárbasától elhozták. Meg se kérdezték tőle, vétkese vagy ártatlan. Úgy lehet, meg is feledkeztek már róla. Sokkal nagyobb dolgon töri most a fejét a fejedelem ő nagysága. Azt szeretnék kitalálni, hogy miért csavarodik a karó körül a passzúj balra, a komló jobbra. Semmivel se törődik azóta, hogy ennek a tudománynak nekiadta magát. Még a kis Mihály herceget is elküldte a háztól, hogy ne lábatlankodjon otthon. Elküldte Kővárra, hogy hadd tanuljon bele a hadi mesterségbe az Ebecki uram keze alatt. Tud is már a kis herceg úgy bánni a puskával, hogy az apja se különben. Mit? Te láttad a herceget, jó Pipitér?
1: De beszéltem is vele.
0: Jaj, Pipitér, de jó volt te neked. Aztán mit üzent legalább a herceg?
1: Nem üzent a semmit, lelkeim, semmit.
0: A két gyerek egy kicsit elszomorodott, de Tamás rögtön felütötte a fejét. Kikacagott ott a nádban.
1: Cseng a füled, szolgám.
0: Jól hallottam én, meg is nézem ki az, ugrott föl Tamás.
1: Majd inkább én, mondta Pipitér.
2: Lehet az is, hogy a kacagó sirály álmodik valami szépet.
0: Azzal az öreg fölkelt, odament a nád szélibe, s beletapsolt egyik tenyerével a másikba. Csörgött, ropogott a nád, s kilépett belőle a két szitári elé, Apafi Mihály herceg. Lett is olyan ölelkezés, hogy még a csillagok is megálltak rá. Ahelyett, hogy elszaladoztak volna, azt nézték, hogy örül egymásnak a három gyerek. Elcsendesedett a csacskanád levelek zizegése is. Azt hallgatták, hogy hogy került Mihály herceg az Isten szigetére. Egyszerű sora volt annak nagyon. Pipitér meglátta a kis herceget a kővári vár kapujában, s elmesélte neki, hogy milyen nagy urak lettek az ő pajtásai. Azok nem is hercegek, hanem fejedelmek. Az Isten szigete az országuk, ahol nem parancsol se török császár, se német császár. Pedig hadseregük is van nekik, különb, mint a fejedelemnek. A fejedelem csapatai közül egyiknek piros a dolmánya, a másiknak sárga, a harmadiknak zöld. A szitári vitézek mind egyforma gúnyában járnak. Rongyosan. Nosza Mihály hercegnek egyéb se kellett. Egyszerre azt kérdezte Pipitértől, befogadná-e őt is az Isten szigetére. Pipitér meg erre azt mondta, hogy itt a kezem, csapj belé, hercegem. S a herceg akkorát csapott bele, hogy úgy szólt, mint egy ágyú. S illaberek, nádakerek, úgy elfüstöltünk Kővárról, hogy nyomunk se maradt, nevetett a kis Apafi. Tamás azonban aggódva simogatta a homlokát. Félek, hercegem, baj lesz ebből.
1: Ha baj lesz, Ebecki uramnak lesz baj.
0: Miért nem vigyázott rám jobban?
1: Keresni találnak. Keresni keresik, de találni nem találják, szólt közbe Pipitér. Hol leszünk mi már akkor, mikor a fejedelem megtudja, hogy a herceg úrfi elveszett?
0: Ugyan hol leszünk?
1: Hol ám, fiaim, valahol Törökországban.
0: Mert ezt még nem is tudjátok, hogy én eladtalak benneteket a töröknek a rongyosokkal együtt. Ádámka összeborzongott. A másik két fiú megvárta, mi lesz ebből.
1: Pipitér alig tudott szólni, olyan nagy volt a nevethetnékje. Hát mikor megléptem innen a szigetről, Sárvárnak vettem utamat. Bementem Buzát uramhoz, s azt kérdeztem tőle, venne-e gombát, mert annak nagyon bőviben vagyunk itt az Isten szigetén. Edd meg magad, vénkoldus,
0: mordult ő kegyelme vissza.
1: Csinálnék én te veled jobb vásárt is.
2: Mi vásárt, vitéz kapitány uram, kérdeztem én.
0: Miféle gyerekek azok, akikkel a minapában itt úszkáltál Sárvár alatt? Kérdi ő.
1: Bíz azok a senki gyerekei, mondom én.
0: Hát azokat add el nekem, vénrontyházi.
1: Óhó, mondom én, hát mit csinálna azokkal, vitéz kapitány uram? Öreg már kegyelmet dajkának. Nem a te eszedhez való az, mondja. Eladnám őket a töröknek. Az nagyon szereti inasnak, apródnak, ételfogónak, kuktának az eféle gyereknépet. Mindnyájan jól járnánk, azt mondja. A gyerekeknek gyöngyéletük lenne, Selyemben, Bársonyban járnának. Kapni kértük szép summa aranyat, s tied lenne a fele. Itt a kezem nem borjúláb, mondom én erre.
0: De, ezt mondja,
1: tán egy negyedével is beérnéd az aranyaknak. Azt se bánom, mondok. Hát tán 10 arany is elég lenne? Jó nekem az is, mondom én. Mit is csinálnék én az aranyjal itt a bibicek közt? No, akkor elég lesz neked egy ezüst 20-as is. S mindjárt a markomba is nyomta. Elhol el, nézzétek meg, ha nem hiszitek.
0: S azzal megcsillantott a holdfényben egy olyan holmit, ami még sose fordult meg az Isten szigetén. A pénzt.
2: Hát aztán mi lesz most, Pipitér? Kérdezték a gyerekek.
1: Megmondom, úrfiak, de lépjenek közelebb.
2: Nagyon csacska jószág ez a nád, bizony még kilocsogná, ha meghallaná, amit tervelünk.
0: Mit súgtak, búgtak, mit se, mindegy az. Csak hogy a három gyerek tapsolt örömében. Pipitér azonban lecsendesítette őket. Gyerünk aludni, még kunyhatunk vagy 3 órát, mire a fiastyúk lecsúszik odáig, ahol a máramarosi hegyek ködlenek, akkor nekünk ott fent kell lennünk, ahol a sárvári vár feketéllik.
2: Míg Pipitér ágyat vetett a fejedelem fiának a legpuhább mohából, Szitári Tamás fölnézett az égre. Megtalálta már azt a lajtórját, amelyik fölvezet a jó Istenhez. Imádkozott.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek hallható változata.
4: Hangos könyvtár rovatunkkal sugároztuk, melyben Móra Ferenc Ravember fiai című regényéből hallgattunk meg 2 fejezetet. Jövő héten ugyanekkor folytatjuk tovább a regényt.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit keddéli magazin műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szende. Adásunk utolsó órájában híreket mondok, majd versrovatunkat sugározzuk. Az óra utolsó részében pedig keresztény életműsorunkat közvetítjük, melyet Szecsődi Árpád munkatársunk szerkesztett. Ezzel várom hallgatóinkat a következő egy órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége. Grinde János szerint Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. Erdély szerte kezdődik a parlag fűvirágzása. Kemény bírságok várnak a hanyag telek tulajdonosokra. Havi időjárás előrejelzés. Az előrejelzések alapján felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délutáni órákban csapadék is lehetséges. Most pedig következzenek a részletek. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, jelentette ki ma Ilija Bolozsán

0: vívő kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt elnöke a Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítás után leszögezte. Olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül. A háttéralkuk és az árulásuk megmutatták korlátaikat. Ami nem elvekre, komolyságra és tisztességre épül, az előbb-utóbb összeomlik, fogalmazott Facebook bejegyzésében Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt 6 hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz. A Nemzeti Liberális Párt készen áll arra, hogy hozzájáruljon a megoldáshoz, de csak akkor, ha ez a megoldás korrekt, vállalható, átlátható, és valóban Románia érdekei szolgálja, szögezte le. Szorin Grindeanu, szociáldemokrata pártelnök arra számít, hogy Nikus Ordán államfő a következő napokban ismét konzultációra hívja a pártokat a Cotroceni palotába. Ugyanakkor szerinte Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. A Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítása után a politikus gratulált Adrián Vesteának, amiért vállalta a kormányalakítási kísérletet. Felelős embernek nevezte a kijelölt miniszterelnököt, aki szerinte azt akarta, amit minden jóhiszemű ember, stabil kormányt Romániának olyan közpolitikákkal, amelyek megakadályozzák a gazdaság kisiklását. A szociáldemokrata pártelnöke ugyanakkor bírálta azokat, akik szerinte saját tisztségüket fontosabbnak tartják a közérdeknél. A parlamentben nyilatkozó Grindeanut arról is kérdezték az újságírók, részt vesz-e a cotroceni konzultációkon, miután Paul Stănescu volt szociáldemokrata párt főtitkár azt nyilatkozta, hogy őt látná szívesen miniszterelnöknek. A politikus közölte, ha az államfő meghívja, elmegy a konzultációkra. Hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártban demokrácia van. A párttagok elmondhatják véleményüket, de végül közösen döntenek. Azt is elmondta, hogy a szociáldemokrata párt nem fogja megszavazni a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS koalíciójának kisebbségi kormányát. Közeledik a parlagfű virágzása, ezért Erdély szerte felszólítják a hatóságok, a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollenszórásba kezd. A hatóságok az elmúlt hetekben hangsúlyosan felhívták a figyelmet, hogy kötelező és haladéktalan a védekezés az allergiás tüneteket okozó parlagfű ellen. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtani a parlagfüvet. Június döntő fontosságú időszak a parlagfű elleni védekezés tekintetében. Temesváron például a helyi rendőrség több mint 100 parlagfűvel fertőzött területet azonosított, amelyek tulajdonosait felszólították a haladéktalan beavatkozásra, számolt be a realitatea.net. A hatályos jogszabály szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a parlagfüvet. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő 4 hétben az ország egész területén a hőmérséklet az időszakhoz jellemző átlag feletti marad, és szinte végig csapadékhiányra számíthatunk néhány régió kivételével. Az előrejelzések szerint június 22 és 29-e között a hőmérsékleti értékek az egész országban magasabbak lesznek az időszakra jellemzőnél, írja a news.ro. Június 29 és július 6-a között. A hőmérsékletek továbbra is a klimatológiai átlag felett maradnak minden régióban, különösen nyugaton, északon és az ország középső részén. Július 6 és 13-a között. A meteorológiai szolgálat az egész országban az időszakra jellemzőnél magasabb hőmérsékleti értékeket jósol. Minden régióban kevés csapadékra kell számítani, különösen a hegyvidéki területeken. Július 13-a és 20-a között. A hőmérsékleti átlagok továbbra is meghaladják az időszakra jellemző értékeket Románia egész területén. Ezzel szemben a csapadék mennyiség a legtöbb régióban megközelíti a sok éves átlagot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk. A délután folyamán eső és zivatar is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A világzene és a népzene legjobbjai egy csőrszínpadon. A Méra Világzenei Csűrfesztivál idén a hazai kedvenceken túl, Dél-Amerikától egészen a Balkánig nyújtja a világzenei térképét. Tarts velünk te is az év legnagyobb csűrbulián augusztus 3-a és 6-a között. Jegyek elővételben a meraworldmusic.com honlapon és korlátozott számban a helyszínen. Találkozunk Mérán!
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Versrovatunk következik, melyben Ady Endre az Úr érkezése című verse csendül fel.

hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.

0: A mai vers rovatunkban Ady Endrétől az Úr érkezése című verse csendült fel. Most Szecsődi Árpád várja önöket a Keresztjén Élet felekezet közi műsorunkkal.
1: Keresztjén Élet. Keresztjén Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének az 5-től 7-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően mai műsorunkban a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, a gyülekezet lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét, a János evangéliuma 4. részének 5-től 7-ig terjedő verseiből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt a Jákób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz. Mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondta neki Jézus, adj innom. Energiafüggők vagyunk. Ezért, mint ez az asszony, mi is a kúthoz vagyunk kötve. Víz nélkül néhány nap alatt végünk. De ez a történet a földi létnél távolabbra mutat. Fáradt Jézus, és a szomjas, csalódott, megfáradt asszony. Valószínű, hogy cserépedénnyel jött, amit visszafele a vállára emelve vitt. Cserépedény az ember. Teremtőnk gyakran használja ezt a képet. Mi sárból vagyunk, ő a fazekas. Jeremiás és Pál apostol is így adja tovább. Az edényünk a test, állandóan kiürül és csorbul, netán elreped. Repett víztárolóink vannak, amelyekből nem csak mi fogyasztjuk el, de el is szökik az öröm. Elszívja a külvilág is. Jeremiással üzente ezt így Isten, elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Emiatt állandóan járnunk kell a kútra. Kútra, azaz valamilyen örömforrás után lólunk. Kinek-kinek más nyújt enyhülést. A samáriai asszony nem akkor megy a kútra, amikor hűvös van, hanem délben, a legnagyobb hőségben. Ez a napkeltétől számított 6. óra. A megszokott idő este szokott lenni. Amikor Izsák feleségéért megy a szolga, olvassuk a Mózes első könyve 24. részében, megpihentette a tevéket a városon kívül egy kútfőnél estefele, amikor a leányok vizet meríteni járnak. Ez a névtelen samáriai asszony viszont nem akkor megy, amikor végül

végre találkozhatott és beszélgethetett volna a településről való asszonyokkal, amikor a falusi Facebook működni szokott, hanem amikor nincs ott senki. Nem akar senkivel sem találkozni. Mégis ott van valaki. Egy ellenfélnek tekintett zsidó férfi. Jézus akkor is, ma is idegennek vagy éppen kellemetlennek tűnő emberbe öltözik bele. Ahogy Ézsaiáson keresztül üzente előre, nem volt ábrázata kívánatos. Alkalmanként Isten küld embereket, akik beleszólnak az életembe. Akik mondanak olyat is, ami kellemetlen. Vagy kéréseikkel borítják fel kigondolt tervemet. Először nem örvendünk ennek, de mennyiszer megtörtént, hogy hamarosan, hálásan nyugtáztuk azt, hogy Isten áldásai voltak a tövissek közé rejtve. Ilyen kellemetlenkedő, sőt, provokáló Jézus kérése, adj innom, beleszól az életünkbe, mert terve van vele. Nem szeretjük, ha beleszól, mert ez többletmunka. Van elég dolgunk nekünk, ugye? Most meg Jézus is beáll a sorba és kér. Nekem van tervem az életemmel, de hogy Jézusnak mi a terve az enyémmel, tudom-e? Egyáltalán érdekel-e? Mert amikor ő kér, valójában adni akar. Hiszen minden az övé. 50. Zsoltárban mondja, ha megéhezném, nem mondanám meg neked, mert enyém a világ, és ennek mindene. Mit tettem csak Jézusnak? Csak Jézusért. Mert az, hogy én állandóan parancsolgatok neki, elhalmozom minden nap rendeléseimmel, azt természetesnek tartom. De ha ő kér valamire, csak egy kis vizet például, megteszem? Mit tettem csak úgy érette? Valaha tettem valamit érette, minden hátsó számítgatás érdek nélkül. Úgy, őszintén. Nem az jár a fejünkben, hogy ha megteszem, akkor megfizet, meghálálja. Visszakapom többszörösen, netán beszámít az üdvözülésembe. Jézus gyakran egy idegen emberen keresztül szólít meg, és nem várt ajkakat használ fel. Nyitottságom próba, provokálás is, ahogy Rebekát, Izsák jövendőbeliét is azzal mutatta meg Isten, hogy a sok leány közül hajlandó volt egy idegennek, és még az állatainak is vizet meríteni a kútból. Nem csoda, hogy Isten jelként is adta azt a törvényt, hogy az idegent, jövevényt be kell fogadni. Vendégül kell látni, mert tudta, hogy Jézus hajléktalanként, idegenként fog járni közöttünk, születése pillanatától kezdve. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt, írja János evangéliuma. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Befogadtam-e Jézust? Köszönöm, Jézus, hogy a kellemetlen helyzetekben is ott vagy. Segíts, hogy felismerjelek.

Isten üzenete ma Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének, az 5-től 7-ig terjedő versek alapján.

0: Keresztény életrovatunk folytatásában, mai műsorunkban a Várkodói Református Egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünk a következőkben a gyülekezet lelkipásztora, Lapohos Attila. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és újból eljöttél az Agnus Rádió stúdiójába. Hát most Várkodújról beszéljünk, egy kicsit ismerkedjünk a Várkodói Református Egyházközséggel, a gyülekezettel. Mit lehet erről a faluról, erről a helységről tudni?
1: Békesség Istentől, szia Árpád! Én köszönöm a meghívást, bár a teológián, ha valakit visszatapsoltak, az nem volt feltétlenül jó ilyen, ma szerintem elbukott az első vizsgán, úgyhogy remélem ez nem annak a helye. És Várkodúban szolgálok, igen, 2001 óta, hát a 26. évemben vagyok. A mostani Dézsi Református Egyház megyéhez tartozik, a Várkodúi Református Egyházközség 230 lelket számlál. Én 350 lélekkel vettem át 2001-ben, tehát azóta a különbség az elég jelentős az apadás, de egy élő, élni akaró lelkes gyülekezetről beszélünk, amely soha nem volt nagyon nagy. Az egyházi adatok alapján 500 léleknél nem volt nagyobb, az a múlt század közepére tehető. Viharos évszázadai vannak a gyülekezetnek, egy nagyon régi gyülekezet, ugyanis a reformáció utáni évtizedekben már fölvették a református vallást a hívek, tehát egy régi gyülekezetnek lehetek a lelkipásztora, és örömmel.
0: Mit lehet tudni a faluról? Érdekes a neve, hogy Várkodú. Van egy vár közelben valahol?
1: Eleve Kudu volt, vagy Kudunak a változatai. Hát nagyjából 600 év alatt több mint 10-szer változott a falunak a neve. Az első írásos bejegyzés 1392-ből származik, akkor Koldov volt a neve, és egy Árpád-kori vár volt a falu keleti oldalán, ahonnan a Szamosra jó rálátással lehettek, illetve nagyon fontos volt a Szamoson haladó forgalom, kisebb hajós vagy csónakos forgalom, kisebb kereskedelmet bonyolítottak itt, és ebből a várból, vagy innen figyelhették az ottani mozgást. Most már csak egy árok van, de minden tavasszal látszik az, hogy ott a föld az ilyen vereses, miközben a körülötte rész az fekete.
0: Térjünk vissza a gyülekezethez. Most az utóbbi időben, vagy régebben, tehát voltak valami újítások ott, építkezések, vagy nem volt semmi?
1: Hát igen, 2021 és 2022-ben egész pontosan volt egy általános megújulás. Sikerült több forrásból mintegy 65 ezer eurónyi pályázatot összekalapozni, és akkor parokia körülgyülekezeti ház, melléképületek, udvarkerítések, templomnál szükséges beavatkozások, ezeket elvégeztük, tehát egy ilyen általános frissítő, újító munkálatok sorát végeztük elkor.
0: Mi más lehet tudni a gyülekezetről? A gyülekezeti élet hogyan alakul ott Várkodújon? Vannak-e fiatalok, vannak-e gyerekek, vagy inkább egy ilyen előregedett gyülekezet?
1: Hát is. Nagyon keveset keresztelünk évente. Egyet se, kettőt maximum, tehát ez az intervallum sajnos, ez nagyon szűkös keret. Miközben már mostanig volt 5 temetésünk az idén. Nagyjából amúgy ez az évi átlag, 5-5 szoktunk temetni. A gyerekekről van egy nagyon-nagyon lelkes gyerek csapatom, mintegy 12 gyerek körül azok, akik szinte valamennyien ott is vannak a gyülekezeti alkalmakon. Nagyon éles eszű, nyitott, kedves gyerekek, nagyon szívesen vagyok velük együtt, tehát nagyjából 10 vallásolás, 2 kátésom van most, kis kátésom, tehát ez a gyülekezeti, a kis gyerekcsoport. a fiataljaim, hát ők sajnos, ez az a fejezet, ahol nem tudok dicsekedni, ugyanis ők, a legnagyobb részük Kolozsváron tanul, illetve Kolozsváron dolgozik. És nagyon ritkán jönnek haza, vagy nagyon ritkán tudok velük találkozni, ennyit a fiatalokról. A presbitérium az egy középkorosztálybeli gárda, akikkel ütőképesek tudunk lenni, tehát nem szó szerint, nem átvitt értelme, teljesen az egyházi tendőket illetően, illetve azok, akik a templomba jönnek, mint egy 30 és 50 fő közötti ez az átlag templomlátogatás vasárnaponként. Hát ők középkor idős, idősebbek, tehát többnyire, de néhány ifjú, néhány gyerek is rész szokott lenni, tehát ők alkotják a várkodói gyülekezetet.
0: Milyen eseményeknek ad helyet a várkodói református egyházközség? Szokott-e történni valami? Mondjuk így gondolok erre, hogy mit tudom én, gyereknap például.
1: Igen, minden évben, több mint 20 éven keresztül tartottuk, és aztán a pandémia éveiben befejeztük, de aztán újra, vagy megszakadt, utána megint visszavezettük az úgynevezett vakációs Biblia hét, de Kuduban ez a gyermek hét. És ezt nagyon szeretik, ilyenkor hazajönnek a gyerekek a nagyszülőkhöz, egy-két szomszéd faluból, Betlehemből, Málomból, vagy máshol is átjönnek a gyerekek. Tavaly is ilyen 20 körüli átlaggal tudtuk ezt a hetet szervezni, ezt rendszerint augusztusban tartjuk, és ez nagy örömöt jelent számunkra. A másik a kiemelkedő események, azok az ünnepélyek, amiket megtartunk, március 15, anyák napja, illetve a karácsonyi ünnepély. Karácsonyi ünnepély az kiemelkedően fontos, és ilyenkor mindenki jön a faluból, mindenki hazajön, ilyenkor olyan 150 körül is szoktunk lenni, ez csodálatos alkalom. És emellett pedig nagyon szeretik az egyetemes imahetet, mindig vendéglelkészekkel tartjuk meg, illetve évente, hál' Istennek, minden évben sikerült meg a pandémia idején is megtartani a családlátogatást. Tehát ezekhez nagyon ragaszkodnak, ezek a gyülekezet olyan meghatározó eseményei, amelyeket nagyon szeretnek, és amelyeket én is szívesen végzek, és ahol nagyon-nagyon közel lehet kerülni egyháztagokhoz, és a gyülekezettel is a kapcsolatot fönntartani és erősíteni.
0: Milyen érdekességeket lejt magába várkudó, mondjam így, hát a templom maga, gondolok itt a harangra, vagy esetleg, mit tudom én, egy orgonára, vagy ha nincs ilyen, akkor milyen más különlegesség van, amit megosztanál a hallgatókkal
1: velünk? Hát sok lenne, de az idei keret kapcsán talán mondjam el azt, hogy lehet a legnagyobb kincsünk, vagy értékünk, az a férfi kehely, ami 1647-es, tehát 379 éves, és amiről tudjuk, hogy egy Kovács János nevezetű hívünk adományozta, aranyvirágokkal van díszítve, lilium formájú, aranyozott ezüst pohár, így jelenik meg, és ezt mi szeretettel használjuk minden urvacsora vételkor, kelyhes urvacsora osztás van, és erre nagyon büszkék vagyunk. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, az, hogy 2010-ben sikerült visszaállítani a Turó szobrot a templom udvarán. Ezt én már 5-6 éve a gyülekezetben voltam, és akkor egyik egyháztagunk azt mondta, hát itt találtam egy képet a fiókba. Mit tud erről? És megmutatta, hogy a 40-41-ben az Észak-Erdély visszacsatolása után akkor rengeteg országzászlót állítottak, több százat Erdély szerte is, és bizonyos helyeken Turó szobrokat is állítottak. És hát nálunk is volt ilyen, de aztán a visszacsatoláskor mármint Romániához visszacsatoláskor, akkor lerombolták, széttörték. És akkor én föltettem a kérdést, hogy nem akarják-e vissza, hogy visszaállítsuk. Nagyon szkeptikusak voltak, és akkor figyeltem fel, hogy azért mennyire jön bennünk, mint az a félelem, vagy az elmúlt rendszer milyen kegyetlenül belénk súlykolta, de a presbiterium mellém állt, fölkarolták, és hál' Istennek sikerült visszaállítani. Csodálatos nap volt, több mint 500-an voltunk együtt az istentiszteleten. Világi egyházi méltóságok jelenlétével emlékezetes. Na, és azóta hál' Istennek a turul szobor ott van a templom udvaron, illetve az árpásávó zászló az mindig leng mögötte, és a nemzeti ünnepélyeket is itt szoktuk tartani, megemlékezéseket, koszorúzásokat, és figyelmeztet bennünket a református, mi voltunk mellett a magyar öntudatunkra, főleg azért, mert Kutunak voltak olyan évszázadai, amikor a nyelv nagyon meggyengült. Hál' Istennek mindig jöttek olyan lelkészek, és mindig voltak olyan teendők, belmissziós körök és foglalkozások, amelyek nem engedték, hogy ez teljesen megszűnjön, és valahogy mindig főnix madár talpra tudott állni. Már csak azért is, mert háromszor elpusztították a falut. A tatárjárás idején a 600-as évek 1601-2 a bástahadai, 1703-ban Labanc-Kurunc felkelések és harcok idején pedig egy tigetábornok hadai, akik a templomba összegyűlt híveket lemészárolták, és ott temették el is valószínűséggel, mert a templomépítés ekkor csontokat találtak. Tehát mindez következtében látjuk, a falu mindig újra tudott születni, mindig meg tudott újulni, a templom mindig fontos volt számára, úgyhogy ezek büszkeségeink. Illetve van még egy érdekes, illetve két, nagyon röviden mondom, érdekes esemény a falu történetében. Az egyik az az 1700-as években, egész pontosan 1761-ben az esperesi vizitáció megállapítja, hogy Sós János és felesége nem jár templomba, és megfenyítik, és a következő bejegyzést találjuk, hogy az ország artikulusára való tekintettel megkalodáztassák és megvesszőztessék, hogyha mulasztja a templom látogatást. Tehát egy párról van szó, egy családról, férj és feleség. Ezek szerint mindenki más hűségesen jár templomba az egyház tagok közül, hol vagyunk ma ettől. És sajnos ez egy keményfejű ember lehetett, ez a Sós János, mert három évvel később az egyházi vizitáció 1766-ban megint egy ultimátumot ad neki, és azt mondja, ha három egymás követő vasárnap nem jár templomba, akkor ezt véghez is vigyék, tehát kallodába zárják, illetve megvesszőzzék. Sajnos azt már nem tudom, hogy ezt akár Sós János és felesége, vagy pedig az egyház részéről kik voltak azok, akik változtattak, vagy véghez vitték, illetve elkezdett járni templomba. És főleg nagyon remélem, hogy nem az a Sós család, ugyanis szintén ebben az időszakban 1670 és korábban egy nemzedékkel 1670-1720 között élt Kuduban, illetve kudui szülöttje, Sós Ferenc nevezetű, aki talán az egyháztörténészek rögtön rájöttek, aki az egyházunk püspöke lett, sajnos rövid életű volt, csak 50 évig élt, illetve csak 3 évig volt püspök, de számunkra a büszkeséggel tölt el az is, hogy a falunk egy püspököt adhatott a református egyháznak.
0: Sajnos az időnk az nagyon szalad, és hamarosan lejár, úgyhogy akkor hát próbáljuk egy kicsit nem csak, hogy összefoglalni, hanem kicsit milyen jövőbeli tervek vannak, és mi az, amit esetleg a hallgatóknak most már egyszer már üzentél, de hát miért ne üzennél még egyszer befejezésképpen? Tehát milyen terveid vannak, és mit üzensz a hallgatóknak?
1: Hát 25 évi várkudui szolgálat után elmondhatom, hogy ismerem nem csak a minden egyes egyháztagomat, hanem már lassan 2-3 nemzedékre visszamenőleg a családokat is, és ismerem gyerekeket, kiket neveltem, most már anyukák, már presbitereim egyesek, tehát ennek ismeretében tudom és merem azt mondani, hogy az én tapasztalatom szerint nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a híveinkkel. hogy ez milyen formában történik, azt mindenki eldöntheti magába, de a vasárnap Isten tisztelet mellett én is látom azt, amikor el tudok menni, néha így szabad napjaimba bevezetem, és akkor elmegyek családokhoz, akkor leülünk beszélgetni, nem kell hivatalos kerete legyen. Ez nagyon fontos. Azon kívül azokat az egyházi tevékenységeket, amelyeket, vagy amelyekről én látom, vagy mások, vagy kollégáim látják azt, hogy a gyülekezet szereti, hogy támogatja, hogy felkarolja, azoknak a megtartását mindenképpen, arra biztatok mindenkit, illetve a presbitériumnak a szerepének, annak fontosságát, amikor jó munkatársak vannak, akiket érdekel az egyház sorsa, akik szívvel, lélekkel mellette vannak, erős mozgatórugói tudnak lenni a gyülekezetnek, illetve erős köteléket tudnak, erős kapcsolatot tudnak létrehozni a lelkész és a gyülekezeti tagok, a körzetekkel, és én úgy gondolom, hogy mikor ezek így együtt működnek, mikor közös akarat, közös szándék van, akkor csodálatos dolgokat lehet véghez vinni a gyülekezetekben. Nagyon fontosnak tartom a belső építkezés, a belmissziós munkákat, és én nagyon fontosnak tartom a külső építkezést is, az egyház épületeinek karbantartását, javítását, a méltó a kereteknek a megteremtését, és ott, ahol ezek nagyjából működnek, én úgy látom, hogy csodálatos erő van egyház községeinkben, ott is, ahol néhány tíz lélek van, ott is, ahol néhány száz, néhány ezer lélek, és egy akarattal, Jóisten segítségével, én úgy gondolom, hogy születnek csodák, és nagy dolgokat tudunk véghez vinni továbbra is.
0: Úgy legyen, szülessenek csodák, és nagy dolgokat vigyünk véghez továbbra is. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy itt lehet.
0: Az elmúlt percekben a Válkodói Református Egyházközséggel ismerkedtünk, ebben volt segítségünkre Lapohus Attila, a gyülekezet lelki pásztora. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán, a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Lassan adásunk végéhez érkezünk, de továbbra is hallgathatnak minket online a www.agnusradio.ru honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Ha tehetik, online is tartsanak majd velünk. Fekete István magyar író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Vannak dolgok, amelyeket ön megállítani, és vannak dolgok, melyeket sietetni nem lehet. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Békesség Istentől, legyen szép délután.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

játékom, add már, add már a játékom, add már, add már a játékom, add már, add már a játékom, add már, add már.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége. Grindeanu szerint Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. Erdély szerte kezdődik a parlag fűvirágzása. Kemény bírságok várnak a hanyag telek tulajdonosokra. Havi időjárás előrejelzés. Az előrejelzések alapján felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délutáni órákban csapadék is lehetséges. Most pedig következzenek a részletek. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, jelentette ki ma Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt elnöke a Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítás után leszögezte. Olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül. A háttéralkuk és az árulások megmutatták korlátaikat. Ami nem elvekre, komolyságra és tisztességre épül, az előbb-utóbb összeomlik, fogalmazott Facebook bejegyzésében Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt 6 hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz. A Nemzeti Liberális Párt készen áll arra, hogy hozzájáruljon a megoldáshoz, de csak akkor, ha ez a megoldás korrekt, vállalható, átlátható, és valóban Románia érdekei szolgálja, szögezte le. Szorin Grindeanu, szociáldemokrata pártelnök arra számít, hogy Nikus Ordán államfő a következő napokban ismét konzultációra hívja a pártokat a Cotroceni palotába. Ugyanakkor szerinte Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. A Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítása után a politikus gratulált Adrián Vesteának, amiért vállalta a kormányalakítási kísérletet. Felelős embernek nevezte a kijelölt miniszterelnököt, aki szerinte azt akarta, amit minden jóhiszemű ember, stabil kormányt Romániának olyan közpolitikákkal, amelyek megakadályozzák a gazdaság kisiklását. A szociáldemokrata pártelnöke ugyanakkor bírálta azokat, akik szerinte saját tisztségüket fontosabbnak tartják a közérdeknél. A parlamentben nyilatkozó Grindeanut arról is kérdezték az újságírók, részt vesz-e a cotroceni konzultációkon, miután Paul Stănescu volt szociáldemokrata párt főtitkár azt nyilatkozta, hogy őt látná szívesen miniszterelnöknek. A politikus közölte, ha az államfő meghívja, elmegy a konzultációkra. Hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártban demokrácia van. A párttagok elmondhatják véleményüket, de végül közösen döntenek. Azt is elmondta, hogy a szociáldemokrata párt nem fogja megszavazni a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS koalíciójának kisebbségi kormányát. Közeledik a parlag fűvirágzása, ezért Erdély szerte felszólítják a hatóságok, a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollenszórásba kezd. A hatóságok az elmúlt hetekben hangsúlyosan felhívták a figyelmet, hogy kötelező és haladéktalan a védekezés az allergiás tüneteket okozó parlagfű ellen. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtani a parlagfüvet. Június döntő fontosságú időszak a parlagfű elleni védekezés tekintetében. Temesváron például a helyi rendőrség több mint 100 parlagfűvel fertőzött területet azonosított, amelyek tulajdonosait felszólították a haladéktalan beavatkozásra. Számolt be a realitatea.net. A hatályos jogszabály szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a parlagfüvet. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő 4 hétben az ország egész területén a hőmérséklet az időszakhoz jellemző átlag feletti marad, és szinte végig csapadékhiányra számíthatunk néhány régió kivételével. Az előrejelzések szerint június 22 és 29-e között a hőmérsékleti értékek az egész országban magasabbak lesznek az időszakra jellemzőnél, írja a news.ro. Június 29 és július 6-a között a hőmérsékletek továbbra is a klimatológiai átlag felett maradnak minden régióban, különösen nyugaton, északon és az ország középső részén. Július 6 és 13-a között a meteorológiai szolgálat az egész országban az időszakra jellemzőnél magasabb hőmérsékleti értékeket jósol. Minden régióban kevés csapadékra kell számítani, különösen a hegyvidéki területeken. Július 13-a és 20-a között a hőmérsékleti átlagok továbbra is meghaladják az időszakra jellemző értékeket Románia egész területén. Ezzel szemben a csapadékmennyiség a legtöbb régióban megközelíti a sok éves átlagot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 57 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk. A délután folyamán eső és zivatar is előfordulhat. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT tábor.
1: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégek és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
0: A Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozója.
2: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá az esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetekkel is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb.
0: Az év diákja díj.
3: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni. Illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes Bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
1: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégek és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösség.

0: csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a Mi Atyánkról szól, vagy a Mi Atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a Mi Atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg ajánlások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás. Vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozló fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még kátésként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a káté táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal is, Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis kátés táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a kátés táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok. És az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel helyettesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
1: Jónika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor kátés tábor.
2: Bodnár István, a Sára Szoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva a napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem a programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan venni az egészet.
1: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
3: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Ionika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Az anyaország. Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol már 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök ige hirdetése, valamint egy személyes bizonságtétel követte, miközben a gyermekeket is számos program várta. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Barna Sándorról, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen ige hirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
2: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetekkel is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 ezer katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Cöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok, családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törődsz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákób istene, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákób istene, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
1: Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
2: Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk több mint 600-an, regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
1: Vadnai Zoltánnal, a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
3: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt öt esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az ötödik ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
1: Milyen programok várják a résztvevőket?
3: Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket, és épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Úrdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz báb előadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről. Aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is fél kettőtől, ahol az imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
1: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
3: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra ígérnek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. Ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm Uram, hogy részese lehettem ennek.
1: Bóné Bélával, a mostani alkalom bizonyságtevőjével folytatjuk az összeállítást, a beszélgetést. Hogyan csatlakozott ehhez a rendezvényhez?
4: Én szerte az országba járok bizonyságot tenni, 3,5 évet értem meg. Sok helyen megfordultam, és a Tóth Viktória tiszteletes asszony ajánlott engem ide Sárospatokra, hogy akkor itt nem lenne kedvem bizonyságot tenni. Nekem mindig van kedvem bizonyságot tenni. Úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben is.
1: És hogyan történt a megtérés, a bizonyságtétel, miről fog szólni, majd itt miről hallhatnak a rendezvényen résztvevők?
4: Hát én alkoholista voltam, tudni kell, hogy nehéz időket éltem meg a feleségemmel, a családommal együtt. Nagyon mélyre süllyedtem, ott voltam, hogy elvesztem mindenemet, és amikor úgy döntöttem, hogy ebből elég, akkor elmentem Dömösre, Kékkereszt alapítványnak a gyógyítójára, és ott utolsó előtti napon találkoztam Jézussal. Lelki szemeimmel láttam Jézust a kereszten, és ez a találkozás, ez meghatározó volt az egész életemre, az addigi életemre. Tehát 3,5 éve nem tudok másról beszélni igazából, csak Jézus Krisztusról.
1: Hogyan látja ezt a mai alkalmat? Miért fontos? Mi a jelentősége akár önnek? Miért jelentős, hogy itt ma el tudott jönni és bizonyságot tehet?
4: Hát nekem elsősorban öröm, meg talán úgy érzem, hogy kötelességem is elmondani mindenkinek, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az mindenkinek az életét meg tudja változtatni. Úgy érzem, mintha egy kalitkában lenne az emberiségem, külön-külön az emberek is, és nyitva van az ajtó a kalitkából. A kalitka az a függőségek, a bűnök, a bűneink. A kalitkának az ajtó nyitva van, és Jézus Krisztus ott vár előtte, az ajtó mellett. És várja, hogy hívjuk, várja, hogy kérjük, hogy segítsen, hogy új életünk lehessen, egy igazi élet Jézus Krisztus által. És ezt fontosnak tartom elmondani mindenhol, mert olyan nagy szükségünk lenne rá, hogy felismerjük, hogy szabadok lehetünk, de csak ő általa.
1: Az ön életét hogyan változtatta meg Jézus Krisztus, hogy felismerte, meglátta?
4: Ez napokig sírtam. Úgy kezdődött. De nem tudtam, hogy miért sírok, mert nem voltam egy istenes ember, nem volt közöm nagyon az egyházhoz. Kikonfirmáltam, tehát szó szerint onnantól kezdve nem találkoztam az egyházzal, vagy csak nagyon ritkán, mikor a feleségem nagy nehezen belángatott a nagyobb ünnepeken. És megtapasztaltam, hogy milyen csodálatos Jézusunk van. Azóta csütörtökön történt a megtérésem, vasárnap 2 istentiszteletem voltam. Amit addig unalmasnak tartottam, azonnantól kezdve vágyam volt, álmom volt, nem bírtam volna kihagyni egyiket sem. Azóta 3,5 éve járok 2 istentiszteletre, nem stréberségből, hanem azért, mert hogyha az egyiket kihagytam, és mindegy, hogy a 8 órásit, vagy a 10 órásit, utána mindig lelkiismeret furdalásom volt. És mivel úgy sem csinálok semmit vasárnap, mert a vasárnap az Úr napja, ezért úgy döntöttem, hogy addig, amíg a lélek visz, minden Isten tiszteleten ott leszek. Azóta nagyon-nagyon sok embernek próbálok segíteni, és öröm van a szívemben, mikor meg tudom mutatni Jézus Krisztus azoknak a szegény cigány gyerekeknek mondjuk, ahova viszek forrócsokit, van egy kávégépem, ami miatt forrócsokit is, és látom a ragyogó, csillogó fekete szemeket, amik tele vannak örömmel. Nagyon sok helyen segítettem, Nagyecseden, több településen is, ahol szükség van, és megszólítottak, ott mindig vágyott, éreztem arra, hogy segítsek. És bár nekem nincs túl sok mindenem, valahogy a Jóisten mindig megsegített, hogyha kérés volt, kiimádkoztam, és meg tudtam tenni. Volt olyan, hogy 2 autónyi, teljesen zsírúj bedobozolt cipőt tudtam vinni, mert azért imádkoztam. És az Úr megteremtette. Meg számomra is hihetetlen a mai napig is, de megtörtént, és azt mondanám, hogy jobb adni, mint kapni. Fodor Guszti tiszteletes úr erre azt mondta, hogy mondta ezt a híres boxolónk, Laci bácsi. És azóta nem tudok másról beszélni, csak Istenről.
1: Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
5: Mi a Miskolci Avasi gyülekezetből érkeztünk Miskolcról, és a gyülekezeten belül már 4.-5. éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden évben szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
1: Hogyan érzitek magatokat, milyen a hangulat, milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
5: A programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenést nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program, mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
1: Hogyan látod egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
5: Hát a gyülekezeti találkozón, hát mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes ember. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
1: Mező Arnolddal lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül, lelkészként miként vélekedik erről?
6: Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek, más perspektívájából a gondjaival, örömeivel találkozhatunk, és ebből erőt tudunk meríteni. Miért fontos a rendszeresség? Pontosan ezért fontos a rendszeresség, hogy lehetőleg több alkalommal itt legyünk, nem azért, mert változatosak vagy mások a programok, vagy valami újat nyújt. A mai világban minden arra mutat, hogy információ szükségünk van, és ami már ismétlődik, vagy megszokott, azt úgy kihagyjuk és elfelejtjük. Viszont pont az Isten tisztelet és az örökkévaló Istennek az ismerete mutat rá arra, hogy valami nem szabad változtatni, és nem kell változtatni. Itt, amikor találkozgatunk a többi gyülekezettel, ismerősökkel, lelkészekkel, akkor hatalmas élmény az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon talán, más körülmények között, de ugyanaz a célunk és ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban 3-szor voltak, hát a 4-et hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem 4-en is, most képzeld el, hogy én mennyire unom. Nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva ezért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
1: Kikkel mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
6: Aktelek, József Őszintpetri és Tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más reformátussal, más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
0: Az elmúlt percekben a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek találkozójáról készült helyszíni összeállításunkat hallhatták. Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
7: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót.
0: online világon keresztül is.
7: Szeretettel köszöntök mindenkit!
0: Miért iratkoztál be a mesteri szakra, református tanárképző zeneművészeti karon?
7: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
0: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
7: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
0: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
7: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
0: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben, vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
7: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program. Úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
0: Miért ajánlod a mesterin való tovább tanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
7: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a több

0: Igazából emiatt. Tehát, hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
1: És kaptál egy díjat is. Hogyan érintett?
0: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót!
2: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent a 168. énekünknek első és második verseivel. 168. ének, Urunk Jézus, fordulj!

igét hallgassuk az apostolok cselekedetéről írott könyv 4. részének első 22 verséről. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 1-től 22-ig terjedő verséből az ige így szól. Míg ők a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok. Neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk vették kezüket, és vették őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek, és lett a férfiak száma mintegy 5000. Másnap pedig egybegyűltek azoknak fejei, vénei és írástudói Jeruzsálembe. És Annás a főpap, és Kajafás, és János, és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek voltak. És mikor őket a középre állították, tudakozták, micsoda hatalommal vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. Akkor Péter, szent lélekkel megtelve, mondta nekik, népnek fejedelmei és Izraelnek népei. Ha-e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jó tétemény felül hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra mindnyájatoknak és Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek. Itt Isten feltámasztott halottaiból, és azáltal áll ti előttetek ő épségben. Ez az a kő, amelyet ti, építők, megvetettetek, mely lett a szegletnek fejére. És nincsen senkiben másban üdvösség. Nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartani. És mikor látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak. Meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ő velük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldték, tanácskoztak maguk között mondva, mit cselekedjünk ez emberekkel. Mert hogy nyilvánvaló csoda lett általuk, mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és ezt el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben. Azért beszólítva őket, megparancsolták nekik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak Jézus nevén. Péter és János pedig felelt, és mondták nekik, vajon igaz dolog-e Isten előtt? Rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljunk. Amazok pedig nem találva semmi módot, hogyan büntessék őket, még megfenyegetve elbocsátották őket a nép miatt, mert mindnyáján dicsőítették Istent azért, ami történt. Mert több volt 40 esztendősnél az az ember, akinek a gyógyításnak ez a csodája lett. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére. Válaszul az igére, halljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában
trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mivel ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mindékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért, a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén a felől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk Isten kegyelmes válaszát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsérjük Istent a 247. énekkel, 247. énekünket énekeljük, annak az első három versét most. Jézus az ígéretet, ím beteljesedett.

Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy itt van közöttünk Jézus az ő szent lelke által. És segíts, hogy az ő jelenlétében maradjunk most is itt az Isten tiszteleten, gondolatainkkal, szívünkkel. És segíts, hogy az ő jelenlétében maradjon meg az életünk, akkor is, amikor innen elmegyünk haza. Imádkozunk, hogy add nekünk azt a kegyelmet, hogy ne távolodjunk el messzire tőled. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor sok minden elsodor. De kérünk, hogy szent lelkeddel vezess minket tovább, és egyre közelebb és vissza a mi megváltó úrunkhoz, Jézushoz. Kérünk, Urunk, hogy add ezt a pünkösdi csodát ma nekünk, és adjad ezt a mi gyülekezetünknek, és adjad ezt a mi anyaszentegyházunknak, nem csak a reformátusnak, hanem annak az egyháznak, amit te építesz napról napra, a világ kezdetétől fogva, hisszük, hogy végig folyamatosan, ameddig vége lesz az időnek itt, abból a sok-sok emberből, akiket egyen-egyenként megszólítasz szerte a világon. És így könyörgünk együtt most azokért a bizonyságtévőkért, akik bárhol a világon Krisztus prédikálják.

Hallgassuk az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 23-tól 32-ig terjedő verseiből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 23-tól 32-ig terjedő verseiből így szól az igen. Mikor elbocsáttattak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondottak nekik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat Istenhez, és mondták: Urunk, Te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot, ki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódnak a bogányok, és gondolnak a népek hiába valókat? Feltátották a föld királyai, és fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, Jézus ellen, akit felkentél, Herodes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtva gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak Jézus neve által. És miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek és beteltek mindnyájan szent lélekkel, és Isten beszédét bátorsággal szólták. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt.

volt. Ez Isten igéje. Gyülekezetünkben a reformáció 500. évfordulóján indított közös bibliaolvasásunk rendjén érkeztünk ehhez a mai részhez, és mivel ezen az évfordulón nem annyira a visszaemlékezés a fontos, hanem az, hogy Jézushoz ragaszkodjunk egyre jobban, ezért próbáljuk ezt a történetet így újra hallgatni. Mert ugye azzal indul, hogy a tanítványok meggyógyítanak egy beteget a templomban, és elmondják, hogy ezt a jót rajtuk keresztül Jézus tette. És emiatt az akkori egyházi vezetők megtiltják nekik, hogy Jézusnak engedelmeskedjenek. Ők azt válaszolják, hogy hát ezt ők nem tehetik. Mindezt bátran teszik, ezen csodálkoznak, mert a Szentlélek ott volt közöttük és bennük. És a jelenlevő Szentlélek, mert ugye nem csak a tanítványokra kell szorítkozni, amikor a jelenlevő Szentlélekről beszélünk. Szentlélek ugye egyeseket meggyógyított, de sokkal többeket meggyógyított és megérintett. És lám ezt, ahogyan Isten lelke ott akkor munkálkodott, egyesek örömmel vették, és Jézushoz tértek, és hozzá kötötték az életüket. De voltak olyanok, akik határozottan elutasították. És ez volt a többség, ez az igazság. Sajnos ennek a többségnek az élére állott az akkori egyházi vezetés is, mert nekik ugye az volt a fő gondjuk, hogy úgymond menjen a templom, mint intézmény, és hogy a régóta beállott rendet senki és semmi meg ne zavarja. Hagyja békén, sőt, inkább segítse azt, nem csak az ember, hanem az akkori hatalom, a politikai is. Mert a római birodalom meghagyta ugyan a zsidó vallást, de az embereket az akkori vezetőkön keresztül próbálta nyugalomban tartani. Mondták is, ugye, amikor Jézust el kellett ítélni, hogy úgy kéne valahogy rendezni, hogy ne legyen lázadás. János 11.48-ban pedig tovább halljuk ezt a morfondírozást, hogyha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind a helyet, mind e népet. Közös érdek volt tehát, hogy legyen csend és béke, minden kézben kell tartani. Na hát ez nyilván nem volt a Szentlélektől ez a szándék, hogy mindent leuralni és mindent kézben tartani. Azért is volt kényes, mert abban az időben sokszor indult lázadás, különösen olyan emberek közül, akik kezében nem volt hatalom, úgymond alulról jöttek ezek a lázadások, és Jézus is az egyszerű emberek sorából indult. Mondja is a Szentlélek előre Joel prófétán keresztül, hogy a nagy változást azt az egyszerű embereken keresztül indítja el. Joel 2.28-29-et idézi aztán Péter apostol is a pünkösdi beszédében, hogy sőt, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Egyértelmű volt, hogy valami egyszerű emberek közül indul majd az a nagy változás, amit Isten elkezd. No de a múltból ugorjunk a mába, mert ma is ugyanígy fenyeget ez a Krisztus ellenes lelkület, mint régen. Ma is a világi hatalom nem annyira szívből, hanem érdekből támogatja az egyházat, és nyilván a mi egyházunkat is, mint intézményt, nem a hitet támogatják, hanem az intézményt. Mert rajta keresztül azt akarják elérni, hogy mi engedelmes, szolgálatkész és semmiképpen sem nyugtalankodó polgárok legyünk. Ne legyen lázadás. És hát persze az egyháznak is, mint intézménynek, a földi intézményre gondolok most, pontosan ez az érdeke. Ne legyen rendbontás. És ugye ebbe jól beleszoktunk, és ugye ha egy kicsit körülnézünk itt akár a gyülekezeti életünkben is, hogy úgy megszoktunk még bútorokat is, hogyha kicsit arrébb fogjuk őket tenni, akkor mindjárt kezdődik a fej
mozgatás, hogy mi történik itten, miért így, meg miért úgy. Hát még, hogyha nagyobb dolgokról volna szó. Erre jön Jézus, és kezdi borogatni a rendet, és elkezdte a szombattal. Aztán folytatta a templomban, vagyis a templom előszobájában, vagy az udvaron borogatott, és miután ő ezt abba hagyta, mert abba hagyatták vele a keresztre feszítéssel, akkor most folytatják a tanítványok. Mert hát Jézus ilyen, és a Szentlélek is ilyen, hogy borogat. Felborogatja a kényelmes rendet az életünkben. Lázadás szít. A megszokott rossz dolgokkal szemben nyilván. Gondolkodjunk hát el egy kicsit most mindnyájan. Jézus kell nekünk, vagy pedig egyfajta hamis béke, hogy csak semmi rendbontás ne legyen, semmi változás. Folyamatosan hallom ezt a mi egyházunkban is évtizedek óta, amióta itt vagyok, és persze én magam is gyakran beleesek ebbe a hibába. Saját életemben is beleesek ebbe a hibába, hogy csak semmi változás, maradjon a megszokott, jól kitaposott rend, a régi nyugalom, és ugye azt választom, és azt választjuk, ahelyett, hogy engedném, hogy Jézus rendezgessen, és rendezzen át mindent az életemben. Mert hát tudjuk azt is, hogy Jézus nem hagyta abba a borogatást. Az előszoba után a templom következett, olyannyira, hogy összedőlt a templom. Sőt, összedőlt aztán az egész főváros is, majd az egész Izrael összedőlt. Vagyis gyökeres reformáció lett abból a kis magvetésből, ahogyan előre is mondotta, hogy a mustármagocska nagy fává nő. Na most volt-e vagy van-e ilyen gyökeres átrendezés, mindent felborogató rend átrendezés az életünkben? Ami személyes világunkra gondolok elsősorban, de nem árt azon is gondolkozni, hogy volt-e az utóbbi néhány évtizedben, nem mondjam azt, hogy 500 esztendőben, gyökeres átrendezés az egyházunkban. Hát nem nagyon, mert nem engedjük. Voltak azért. De általában az a hozzáállás, hogy jobb így hagyni a dolgokat, nem nagyon kell hozzányúlni, semmihez ne bontsuk meg a régi rendet, megszoktuk, és nem volna jó, ha lázadás lenne, mert ugye sokszor fellázadnak az egyháztagok is, hogyha netalántán éppen a lelkész próbál borogatni. De fordítva is így van. Persze, hogy kell a rend. De van, amikor eljön a nagy átrendezés ideje. És én úgy látom, hogy ez az az idő, a nagy átrendezés ideje, amelyik most megint kopogtat az ajtónkon, ahogy Jézus idejében is. Amikor pünkösdről beszél, ugyanis Jézus, akkor egyféle világ végéről beszél. És nem csak Jézus, hanem a proféták is, Jézussal egybehangzóan. Hogy mondja Jóel, lészen az utolsó időben, és ugyanígy beszél Jézus is. És ezt azért teszi, mert az igazi nagy átrendezés, helyreállítás mindig ilyen, hogy vége az előbbinek, ott világvége kell legyen. És tényleg így lett, ahogy Jézus mondotta, hogy kő kövön nem maradt, és beteljesedett Jézusnak ez a szava, nagyon jól tudjuk. Na most egy olyan időt értünk meg, amikor állandóan mondjuk, hogy életünket, egyházunkat folyamatosan reformálni, megújítani, átrendezni kell. Krisztus ízlése vagy akarata szerint kell átépíteni, és íme itt van a reformáció 500. évfordulója, és ha ezt ebben az időben, amikor ráadásul még a világi hatalom is úgy nagyon ültet le bennünket, mi csak mondjuk, de nem tesszük, szerintem akkor tényleg végünk van. Ahogy az akkoriaknak. Végük lett. Ezt idézi a második Zsoltárból, akkor a Szentlélek sugallatára Péter apostol, és ugyanezt ismétli itt az egybegyűlt közösség, hogy összefogtak a hatalmon levők Krisztus ellen.
Nem ismerős ez egy kicsit a mai időnkben? Ugyanezt érezzük már egy jó ideje. Egyszerű, rövid tehát az önvizsgáló teszt ma. Csak Krisztus a mérvadó, és én mellette, vagy pedig ellene vagyok én. Amikor az akkoriak a jól ismert és elismert, elfogadott prófétának a szavát hallották, a Jóel prófétának a proféciáját hallották az egyszerű ember szájából, akkor választás elé állította ezzel Isten szent lelke az akkori, úgymond hivatalos egyházi vezetőket is. Te hiszel Jóel prófétának, ennek alapján most melyik oldalra állsz? A földi hatalmat és a rendet, az e világit, vagy pedig nem e világi rendet és hatalmat, Krisztust választod? Ez ma is a kérdés mindjárt számára. Aki jól választ, kap szent lelket, és annak van aztán igazán Krisztusa is Istene. De csak annak. És csak annál van a szent lélek. A szent lélekkel ugyanis minden világossá válik. Látjuk azt, hogy ahogy Isten lelke megérinti ezeket a tanulatlan embereket, akik ugye nem kéne értsenek úgymond a szakmához, mondják az akkori szakmabeliek, ezek az emberek rögtön tisztánlátóak lesznek. Egyből értik a Szentírást, alkalmazzák bámulatos módon, és szemükbe mondják azoknak, akiknek jobban kellene érteniük. És ezek mondják, hogy hát ezek tanulatlanok, honnan van náluk ez? És ugye nem csak értik az írást, és helyére teszik a dolgokat, hanem beszélnek róla bátran másoknak is, mert ez volt a meglepő, hogy bátran tanúskodtak. Hogy mondja Jézus, vesztek erőt, és lesztek tanúim. Milyen pontosan beteljesedik a Jézusnak a proféciája. És így születnek a Jézus tanúk a Szentlélek által. Jézus tanúk vagyunk tehát mi is? Jézusról szólunk másoknak? Persze szólni lehet nem csak szájjal, de tettel is, mert ugye ez a közösség észreveszi, hogy hol kell segíteni. Mindenüket megosztották. Hitüket is, de egymásnak segítettek a földi anyagi dolgok terén is. No hát mind a kettőben gyengék vagyunk, ezt meg kell állapítanunk. Mert jellemző, hogy szektás dolognak minősíti az általánossá lett református véleményünk, hogy a Jézusba vetett hitről beszélni, az nem nagyon tartozik a mi arcélünkhöz, ez a féle elhajlás, szektás viselkedés. Nyilván elhajlás, ez a vélemény, hiszen Jézus azt mondott, hogy legyetek az én tanúim. Meg másrészt pedig panaszoljuk, hogy gyülekezeti szeretett szolgálatunkra nincs se elég ember, se elég pénz. Mind a kettő valamiről beszél, hogy ha ez nem működik, vagy csak nagyon kicsiben működik, igaziból ennyi egyháztag van, aki bizonyságot tesz Krisztusról, és aki végzi az egymásra figyelő szolgálatot mindenféle módon. Valószínű tehát, hogy a szájjal és a tettel bizonyságtevők száma az, amelyik a helyes Krisztus követő, avagy a Szentlélek által mozgatott emberek, vagy pedig az egyháznak a reális száma. Ugye, amikor számoljuk az egyház tagjainkat, akkor ugye egészen más rendszer szerint számolunk, de nyilván csak így számolhatunk a Földön. Tehát újra kérdezzük meg magunkat a mai igénkkel, én és te melyik oldalon állasz? Aki jó oldalon áll, annak a szíve egy, mert a szíve a Krisztusnál van, és a gondolkodása is nagyon hasonló. Krisztus központú. És vigyázat, ez nem teljes egyformaságot jelent, amifele el szoktunk nagyon könnyen billenni, hanem Krisztus központú sokféleséget jelent. Az az igazi egység, arról beszél mindent a Szentírás, nem az uniformison, hogy mindenki csak egyet fúj. És ilyen a Jézus által átrendezett élet és új rend, ahol a sokból lesz egy igazi nagy csokor.
Na most ennek az egyháznak tényleg nincs földi szervezete. Nem lehet beegyezni a kartotékeinkbe, se a számítógépünkbe. Nem lehet leuralni. Ezt egyedül a Szentlélek irányítja, nem földi szabályok, sem államiak, sem egyház szervezeti szabályok. Ezért van azt, testvérek, hogy mindig lázadónak minősül földi és egyházi szabályok értelmében az, aki Krisztust igazán követni akarja. Emlékezzünk, Jézus mit mondott, hogy azért jöttem, hogy meghasonlást indítsak, hogy szakadást, hogy tüzet bocsássak, gerjesszek. És ezt magaddal kezded, aztán családoddal, egyházaddal, nemzeteddel, a nagy földi hatalommal, mert vagy csak Krisztus, vagy pedig akkor jönnek a megalkuvások. Ha pedig Jézus a központom, akkor minden olyan renddel szembe fogok szegülni, és szembe fogok állni, ami nem Krisztus szerinti, ha csak Jézusra próbálok hallgatni. Ez az a jól ismert, latinul is mondott solus Christus, egyedül Krisztus. Ezért olvassuk, amikor ezt imádságban Jézussal is megbeszélt az akkori kis közösség, hogy megmozdult a föld, és ugye nem igen tudunk mit kezdeni ezzel, hogy megmozdult a föld abban a házban. Hát azért, mert kő kövön nem maradhat. Mert ahol Isten lelke ott van, ott, mint amikor a szél megindul, mozgás van, és nem akármilyen felületes sepregetés, hanem mélyreható. Ez a mennyei szél a földet is megrengeti, vagyis az alapokat. Ezért kellett megmozdulnia a háznak. Alapjaiban más lesz a Krisztus szent lelke által mozgatott ember. Nem felületesen. És a világ is, ahol összegyűlnek. Ezért lesz majd új ég és új föld. Nem valami sminkelt ég és kifestegetett, renovált föld. Mit kell tehát tenni? Azt, amit a Szentlélek mond, kinek-kinek közülünk, ahogy akkor is szólt. Mert, mint mondottam az előbb, Isten szent lelkét nem lehet leszabályozni, és nem is szabad. Volt, aki tehát maradt akkor is a régivel, és ma is lesz, de volt, aki hallotta Isten szólongató szavát, és gyökeresen más lett az élete. Így legyen velünk. Amen. Válaszoljunk az igére. 246. énekünk első versével, 246. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.

Áldott legyen Isten, aki meghallgatott minket. Amen. Fennállva könyörögjünk. Drága megváltó Jézusunk, köszönjük, hogy itt vagy. Szent lelked mindig jelen van ebben a világban. És kérünk, hogy munkáld bennünk az engedelmes szívet, hogy ne álljunk ellene a te lelked indításának, hanem jobban, egyre jobban add, hogy szívünk megnyíljon, hogy értsük, amit te mondasz, amit te sugalsz. Add, hogy világosabban lássunk téged meg a Szentírásban, és értsünk téged. És kérünk, hogy járd át jobban a szívünket, hogy tetteink, azok összhangban legyenek a te mozgásoddal, hogy úgy szóljunk, cselekedjünk, ahogy azt te mutattad nekünk, és ahogy te cselekednél ma is bennünk, általunk, hát, hogy jobban engedjük ezt neked ezután. Imádkozunk azért is, hogy adj bátorságot a szerinted való ellenállásra és rendbontásra, és adj nekünk érzékenységet egyházunknak is, vezetőinknek is, hogy engedjenek a te lelkednek, azoknak, akik a te lelked által szólnak, vagy rendetlenkednek. Könyörgünk azért, hogy a te szent lelked adjon tényleg gyökeres változásokat a szívek, lelkek mélyén. És hogyha nem is sokakban történik ez, de azokban, akiket te most el akarsz hívni, Urunk, tedd ezt nyilvánvalóvá, és segíts, hogy mi is ennek eszközei lehessünk. Alázattal hozzuk eléd a mi gyakran engedetlenkedő életünket, és kérünk téged, segíts, hogy bennünket jobban tudjál használni. Kérjük ezt itt a mi gyülekezetünkben is. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A ma délutáni alkalomra is szeretettel hívunk, várunk mindenkit, és emlékeztetem a gyülekezetet arra is, hogy jövő vasárnap Szent Háromság vasárnapja, és délután a gyülekezetünkben már honossá válott Szent Háromság vasárnapi kórus találkozót fogjuk megtartani, amelyik Isten dicsőítésének az alkalma. Jöjjünk el, hívjunk másokat is, hogy a kórusokkal együtt Isten dicsérjük. Most pedig énekeljük a 382. énekünknek mind a 7 versét, a 382. ének Jézus Krisztus egy mesterünk.

Valljuk meg hitünket az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 252. énekünk első 5 versét énekeljük, 252. énekünk Jövel Teremtő Szent Lélek.

Az Úr irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Amen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Ilija Bolozsán szerint Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége. Grinde János szerint Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. Erdély szerte kezdődik a parlag fűvirágzása. Kemény bírságok várnak a hanyag telek tulajdonosokra. Havi időjárás előrejelzés. Az előrejelzések alapján felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délutáni órákban csapadék is lehetséges. Most pedig következzenek a részletek. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, jelentette ki ma Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt elnöke a Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítása után leszögezte. Olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül. A háttéralkuk és az árulások megmutatták korlátaikat. Ami nem elvekre, komolyságra és tisztességre épül, az előbb-utóbb összeomlik, fogalmazott Facebook bejegyzésében Bolozsán. Az ügyvívő miniszterelnök ismét hangsúlyozta, pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt 6 hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz. A Nemzeti Liberális Párt készen áll arra, hogy hozzájáruljon a megoldáshoz, de csak akkor, ha ez a megoldás korrekt, vállalható, átlátható és valóban Románia érdekei szolgálja, szögezte le. Szorin Grinde János, szociáldemokrata pártelnök arra számít, hogy Nikus Ordán államfő a következő napokban ismét konzultációra hívja a pártokat a Kotroceni palotába. Ugyanakkor szerinte Románia egy lépéssel közelebb került az előrehozott választásokhoz. A Vestel kormány beiktatásának tegnap esti parlamenti elutasítása után a politikus gratulált Adrián Vesteának, amiért vállalta a kormányalakítási kísérletet. Felelős embernek nevezte a kijelölt miniszterelnököt, aki szerinte azt akarta, amit minden jóhiszemű ember, stabil kormányt Romániának olyan közpolitikákkal, amelyek megakadályozzák a gazdaság kisiklását. A szociáldemokrata pártelnöke ugyanakkor bírálta azokat, akik szerinte saját tisztségüket fontosabbnak tartják a közérdeknél. A parlamentben nyilatkozó Grinde Jánost arról is kérdezték az újságírók, részt vesz-e a kotroceni konzultációkon, miután Paul Stănescu volt szociáldemokrata párt főtitkár azt nyilatkozta, hogy őt látná szívesen miniszterelnöknek. A politikus közölte: ha az államfő meghívja, elmegy a konzultációkra. Hangsúlyozta, hogy a szociáldemokrata pártban demokrácia van. A párttagok elmondhatják véleményüket, de végül közösen döntenek. Azt is elmondta, hogy a szociáldemokrata párt nem fogja megszavazni a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS koalíciójának kisebbségi kormányát. Közeledik a parlag fűvirágzása, ezért Erdély szerte felszólítják a hatóságokat, telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollenszórásba kezd. A hatóságok az elmúlt hetekben hangsúlyosan felhívták a figyelmet, hogy kötelező és haladéktalan a védekezés az allergiás tüneteket okozó parlagfű ellen. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtani a parlagfüvet. Június döntő fontosságú időszak a parlagfű elleni védekezés tekintetében. Temesváron például a helyi rendőrség több mint 100 parlagfűvel fertőzött területet azonosított, amelyek tulajdonosait felszólították a haladéktalan beavatkozásra, számolt be a realitatea.net. A hatályos jogszabály szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a parlagfüvet. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő 4 hétben az ország egész területén a hőmérséklet az időszakhoz jellemző átlag feletti marad, és szinte végig csapadékhiányra számíthatunk néhány régió kivételével. Az előrejelzések szerint június 22 és 29-e között a hőmérsékleti értékek az egész országban magasabbak lesznek az időszakra jellemzőnél, írja a news.ro. Június 29 és július 6-a között a hőmérsékletek továbbra is a klimatológiai átlag felett maradnak minden régióban, különösen nyugaton, északon és az ország középső részén. Július 6 és 13-a között a meteorológiai szolgálat az egész országban az időszakra jellemzőnél magasabb hőmérsékleti értékeket jósol. Minden régióban kevés csapadékra kell számítani, különösen a hegyvidéki területeken. Július 13-a és 20-a között a hőmérsékleti átlagok továbbra is meghaladják az időszakra jellemző értékeket Románia egész területén. Ezzel szemben a csapadék mennyiség a legtöbb régióban megközelíti a sok éves átlagot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,57 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint felhős időre számíthatunk. A délután folyamán eső és zivatar is előfordulhat. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Isten, a mi szabadító Istenünk, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is. A 68. Zsoltár 21. verse.

Isten ugyanis feltámasztotta az urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 6. fejezet 14. verse.

0: bumbulózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten üzenete, Csoma Judit Margit, a magyarországi Berekfürdői Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Jól ügyelj e napra című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Csoma Judit, Margit, Berekfürdői református lelkész vagyok. A mai napon a 116. Zsoltárt olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felén fordította a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fog

Előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett, a szabadulásért? Fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó, Uram, én a te szolgád vagyok, szolgálód vagyok, szolgáló leányod fia. Levetted rólam a bilincset. Hála áldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat. Hiszek az Úrban, szint vallok a Teremtő Istenben való hitemről, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És ezután a felütés után én is, bármelyikünk is mondhatná, imádkozhatná ezt a kicsit rendezetlen, rendszertelen zsoltárt. De hát milyen is legyen, amikor az ember kiönti a szívét. Az nem olyan előre megírt, átgondolt, összefoglalt műlet spirálja magával ráncson. Tudom, hogy megtartasz, minden oldalról körülvettél, kezed rajtam tartod, és ha zuhannék, ott is vársz. S majd te leszel, aki megláttatja velem mindennek az értelmét. Amen.

Isten üzenete Csoma Judit Margit a magyarországi Berekföldői Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 116. Zsoltár 1-től 19-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Ézser Gábor válogatásából Jól ügyelj e napra című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi

Jól ügyelj a napra. Jól ügyelj a napra, mert ő az élet. Minden élet élete. Rövid folyásában ott nyugszik létünk minden valósága és igazsága. Ébrenlétünk gyönyöre, a tettek nagysága az erő pompája. A tegnap csak álom, a holnap csak vízió. A ma, ha jól éled, minden tegnapot boldogsággal teli álommá, és minden holnapot reménytől teljes vízióvá tehet. Ezért hát jól ügyelj a napra, mert ő az élet. Szanszkrit eredeti nyomán.

Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. A 68. Zsoltár 20. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Jól ügyelj e napra című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Humukli tengeri veszélyben. Éder megint bosszankodott az örökké csöpögő kád csapja miatt. Hiába csavarta el erősebben. A zuhany meg már olyan ócska volt, hogy mindig rá kellett ütni az emelőkarra, hogy megeredjen a víz.
2: Sok pénzbe kerül a vízcsap csöpögését elmulasztani?
1: Tutakolta Pumukli, a törülköző tarton egyensúlyozva.
3: Nem sokba, de manapság nincs olyan iparos, aki ezért kijönne.
2: Keressek egyet?
1: Ajánlkozott Pumukli. Éder nevetett.
3: Nem kell messze keresgélned, hiszen Lechner úr a vízvezetékszerelő éppen szemben lakik. De biztosan nem ér rá.
1: Pumukli erősen eltöprengett. Kicsit még ide-oda billegett a törülköző tartón, majd leugrott, és kiszaladt. Éder ügyet se vetve rá, folytatta a munkáját. Lechner úr, a vízvezetékszerelő éppen ebédelt a feleségével. Egyikük sem vette észre, hogy az ajtó résnyire kinyílik, és nem sokkal ezután megrezzen a fikusz, mintha valaki fölmászna rajta.
3: És valaki tényleg fölmászott rajta. Ez a valaki addig mászott, amíg el nem érte az ott függő, fából levő nagy fali órát. Az óra hangos robajjal a földre esett.
1: Lechner úr rémülten hajolt fölé, miközben a felesége borzalmasan jajveszékelt, mivel az órát a nagyapjától kapta.
3: Te még ketyeg,
1: állapította meg Lechner úr, miután a fatok két felét összeillesztette.
3: A fakeretet asztalos tudná megjavítani,
1: állapította meg, de ugyan kivállalná el?
2: Édermester,
1: suttogta Pumukli. Lechner úr abban a hiszemben, hogy a feleségétől hallja ezt a nevet, rábólintott.
3: Jó ötlet, mindjárt át is viszem hozzá az órát.
1: Amikor ezt Pumukli meghallotta, hazarohant. És valóban, kisvártatva megjelent a szerelő az eltörött órával. Éder nem hitt a szemének. De amikor meghallotta, hogy mi történt, egyből világos lett számára minden. Somolyogva állapodott meg Lechner úrral abban, hogy Édermester megjavítja az órát, Lechner úr pedig cserébe új zuhanyt és új vízcsapot szerel be neki. És így is történt. Éder vidáman ült a fürdőkádban, Pumukli pedig az új kézitusoló tömlőjén hintázva időnként vizet fröcskölt a lábával Éderre.
3: Ejha, de jó lenne, hajóm, lenne vitorlás, a fürdőkád tengeren hajókáznék vele, te pedig a szél lennél, aki a szélrózsa minden irányába fújnál engem.
1: Éder nevetett. Hát, rendben van, esetleg készíthetek neked egy hajót. Pumukli fölugrott a kád peremére.
3: Most azonnal!
1: Éder elhárította. Most azonnal nem érek rá.
3: De nekem most azonnal kell!
1: Kiabált dacosan Pumukli, és akkorát csapott a vízbe, hogy Édernek tele lett vele a szeme. Ezzel a hanggal nem érsz el semmit.
3: De elérek!
1: Vágta rá Pumukli neki keseredve. Éder nem válaszolt. Befejezte a fürdést, és mivel csöngettek, a műhelybe sietett. A fürdővizet elfelejtette leengedni.
3: A hanggal nem érek semmit, de a deszkával igen,
1: dünnyögte a manó. A műhelybe lopódzva kikeresett egy apró deszkát, fölvitte és beledobta a fürdővízbe. A kád peremétől óvatosan ráugrott. A deszka hevesen megingott, de elbírta Pumuklit. A kád falától ellökte magát. Nem is lett volna semmi baj, ha nem úszik arra a fürdőkefe, amivel a deszkácska összeütközött. Pumukli feljajdult, és plac! Becsobbant a vízbe. Még elkapta a zuhanytömlőt, de az kicsúszott a kezéből. Kapálózva felbukkant, a tömlőt újra megragadva föltornázta magát, és telé torokból sikította. Segítség! Segítség! Éder egy megrendelőjével beszélgetve segélykiáltásra lett figyelmes. Látogatójától hamar elbúcsúzott, és felrohant a fürdőszobába. Még éppen jókor. Pumukli megint lecsúszott és bugyborogva merült el. Éder még épp, hogy el tudta kapni a vörös hajbozontot, hogy kihúzza a vízből a koboldot. Ezután lábánál fogva fejjel lefelé rázta, hogy kijöjjön a füléből és a szájából a víz.
2: Butajó!
1: Nyögdécselt Pumukli. Éder az ijegységtől sápadtan csak ennyit mondott.
3: Buta Pumukli!
1: És vastag frottilt ülőközőbe bugyolálta. Örültek, hogy a kobold ezúttal megúszta, ha nem is szárazon. Pumukli a frottír törölközőből hálásan pislogott kifelé.
2: A víz is nagyon-nagyon buta, úgyhogy ne is készíts nekem majót.
1: Kicsit eltűnődött, majd így folytatta.
2: De ha mégis akkor olyat, ami a levegőben úszik.
1: Éder mester Pumuklit a törölközővel együtt fölvette, és úgy hintáztatta, mintha függőágyban lenne.
2: Esetleg hajóhintát csinálok neked, abba legalább nem fulladsz meg. Hajóhintát!
1: Ujjongott Pumukli, és vidám danászásba fogott.
2: Hajó, a hajó, az a jó, hajó!
1: Éder elnevette magát. Hát, rendben van. Ha te gondoskodtál nekem szerelőről, én gondoskodom.
2: Hajóhintáról!
1: Fejezte be Pumukli. Így történt, hogy pár nap múlva a szerszámok között egy hajóhinta lengedezett. Az odalátogatók nem kis megrökönyödésére, hiszen nem láthatták, milyen remek kapitány vezérli ezt a hajót.

csúsznak a tűzfalak.

0: Ül a bádogos és vízvezeték szerelő.
1: A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond.
0: Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot. Itt is, ott is, emitt is.

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr, tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pá, örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon.

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, merső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször súhajtott imigyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, s panaszolta, milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég, ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott, megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta, elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
2: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
3: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra.
0: Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
2: Kot, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte, a hangversenyt megígérte, kárba veszen annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott, te kis bolha, te kis senki! Ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta, kaphatott.

0: Tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem?
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, esőéri nem ázik, hafagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, de kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
1: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
1: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
0: Mondogatják magukba.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársony a szaká, mi az, mi az?
0: Szól az apjuk.
2: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

Járt-e fenn a halász bástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.